That's exactly how we do it in the Chocolate Church.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanszt műsorán.
3: Rómaiakhoz írt levél, 6. fejezet. Mit mondjunk tehát? Megmaradjunk a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen? Semmiképpen. Mert akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még abban? Ahogy nem tudjátok-e, hogy mi, akik belemerítkeztünk a Krisztus Jézusba, az ő halálába merítkeztünk bele. Eltemettettünk tehát ővele együtt a bemerítkezés által a halálba, hogy amiképpen föltámadt Krisztus a halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. Ha pedig egy életünk vele az ő halálában, annak hasonlósága szerint, akkor még inkább egyé leszünk vele a föltámadásában is. Mert tudjuk, hogy a mi óemberünk ő vele megfeszítetett, hogy megerőtelenedjen a bűnnek teste, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. Mert aki meghalt, az felszabadult a bűn alól. Ha pedig meghaltunk a Krisztussal, akkor hisszük, hogy élni is fogunk ő vele. Mert tudjuk, hogy Krisztus, aki föltámadt a halottak közül, többé nem hal meg. A halál többé rajta nem uralkodik. Mert hogy meghalt, a bűnnek halt meg egyszer s mindenkorra. Hogy pedig él, az Istennek él. Így tekintsétek ti is magatokat, így gondolkozzatok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztusban. Ne uralkodjon tehát a bűn a ti halandó testetekben, és ne engedjetek a gonosz kívánságoknak. Ne adjátok oda tagjaitokat a gonoszság fegyvereiként a bűnnek, hanem szánjátok oda magatokat Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és adjátok oda tagjaitokat az igazság fegyvereiül Istennek. Mert a bűn többé nem uralkodik rajtatok, mert nem a törvény alatt vagytok, hanem a kegyelem alatt vagytok. Mi következik ebből? Vétkezzünk, mivel nem vagyunk a törvény alatt, hanem a kegyelem alatt vagyunk. Semmiképpen. Hát nem tudjátok, hogy akinek odaszánjátok magatokat szolgai módon engedelmességre, annak engedelmességre kötelezett szolgái vagytok. Vagy a bűnnek a halálra, vagy engedelmességül az igazságra. És hála az Istennek, hogy jó lehet egykor a bűn szolgái voltatok, szívetek szerint engedelmeskedtetek annak a tanításnak, amit most kaptatok. És megszabadulva a bűntől, az igazság szolgáivá lettetek. Testi erőtlenségetek miatt emberi módon szólok, ahogyan odaadtátok tagjaitokat a tisztátalanság szolgálatára és a hamisság szolgálatára. Most úgy adjátok oda tagjaitokat az igazság szolgálatára, a megszentelődésre. Mert amikor a bűnszolgái voltatok, az igazságtól szabadok voltatok, és nem törődtetek jó dolgokkal. De hát milyen gyümölcsöt hozott ez nektek? Olyat, ami miatt most szégyenkeztek, mert annak a vége a halál. Most pedig miután felszabadultatok a bűntől, és Isten szolgáivá lettetek, megvan a gyümölcsötök a megszentelődésre, aminek a vége örök élet. Mert a bűn zsoldja a halál, hiszen a bűn szolgálatáért a jogos fizetség a halál, Isten kegyelmi ajándéka viszont az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Amen.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Egy friss üzenet neked.
3: Jó reggelt kívánok mindenkinek. A 2 Korintus 4.13-at olvasom. Mivel pedig a hitnek mi bennünk is ugyanaz a szelleme van meg, amint írva van. Hittem és azért szóltam. Hiszünk mi is, és azért szólunk. Isten, amikor megteremtette a világot, akkor hitt, kimondta, és meglett. Akkor azt mondja a Biblia, hogy a föld kietlen és puszta volt. És mivel amikor újjászülettünk, Istennek a természetét kaptuk meg, ezért nem számít, hogy milyenek a körülmények, vagy mi vesz körül, vagy mi az, amit látsz a fizikai szemeddel, hogyha a hitnek ugyanaz a szelleme van benned, akkor hittel teli szavakat tudsz kimondani. Tehát például kaptál mondjuk egy orvosi diagnózist, amiben leírnak bizonyos dolgokat, nem arra kell nézned, hanem egyszerűen ragad meg Istennek a beszédét, hogy meggyógyultál Jézus Krisztussal. És ezt kezd kimondani. Az Ószövetségben van egy történet, amikor Izrael kiküldte a kémeket, és 12-en voltak, 10 azt mondták, hogy hát lehetetlen bevenni ezt a földet, óriások vannak ott, és egyszerűen hitetlenül beszéltek. Viszont voltak 2, akik azt mondták, hogy de Isten velünk van, és le tudjuk őket győzni. És aztán tudjuk, hogy a hitetlen beszédek miatt utána 40 évig kellett vándorolniuk a pusztában. Tehát egyszerűen csak bátorítalak, hogy bármit is látsz, bármi van a körülményeidben, bármi van látható szinten, ha Isten természetét megkaptad, akkor kezdj el bátran hittel beszélni. Kezd el hittel kimondani azokat a dolgokat, amit Isten beszédéből megragadtál, és meg fognak változni a dolgok, meg fognak változni a körülmények, sőt, a te szíved is meg fog változni, a te hozzáállásod is meg fog változni, mert elkezded látni a láthatatlant, függetlenül attól, hogy mi az, ami a körülményeidben látható szinten vannak. Ha gondolod, akkor mondj el velem egy imát. Mennyei Atyám, köszönöm, hogy te hittel néztél rám is, hittel hívtál el engem is, és nem arra néztél, hogy ki voltam, hogy ki vagyok, hanem látod azt, hogy ki lehetek. És odaszánom magam arra, hogy a mai napon én is tudjam úgy látni a körülményeket, az embereket, a körülöttem levőket, ahogy te látod őket, és odaszánom a számat is arra, hogy hittel teli szavakat szóljak ki velük kapcsolatban, a körülményekkel kapcsolatban. Te adj nekem el...
2: Ez volt
1: a Reggeli Kávé mellé.
0: Reggeli Kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Show.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Rómaiakhoz írt levél, 7. fejezet. Ahogy nem tudjátok-e testvéreim, hiszen törvényismerőkhöz szólok, hogy a törvény csak addig uralkodik az emberen, amíg él. Mert a férjes asszony, amíg él a férje, ő hozzá van kötve a törvény szerint. De ha meghal a férje, az asszony felszabadul a férj törvénye alól. Ha férje életében más férfihoz megy, az házasságtörésnek számít, ha azonban meghal a férje, akkor szabaddá lesz, és nem köti a törvény, úgyhogy nem lesz házasságtörő, ha más férfihoz megy. Éppen így van, testvéreim, úgyis, hogy meghaltatok a törvénynek Krisztus teste által, hogy máséi legyetek, azéi, aki föltámadt a halottak közül, hogy gyümölcsöt teremjünk az Istennek. Mert amíg test szerint éltünk, bűnök indulatai a törvény által dolgoztak a tagjainkban, hogy gyümölcsözzünk és gyümölcsöt teremjünk a halálnak. Most azonban miután meghaltunk arra nézve, ami fogva tartott bennünket, és felszabadultunk a törvénytől, hogy a szellem újságában szolgáljunk, és ne a betű óságában. Mi következik ebből? Hogy a törvény bűn? Semmiképpen. Hiszen a bűnt is csak a törvény által ismertem meg. Mert a kívánságról se tudtam volna, ha a törvény nem mondaná, hogy ne kívánd. De a bűn, kihasználva az alkalmat, a parancsolat által mindenféle kívánságot ébresztett bennem. Mert törvény nélkül halott a bűn. Én egykor törvény nélkül éltem, a parancsolat megjelenésével azonban megelevenedett, életre kelt bennem a bűn. Én pedig meghaltam. És az a parancsolat, amely életre van, és életet ígért, az halálomra rett. Mert a bűn kihasználta a parancsolat által adott lehetőséget, és megcsalt, becsapott engem, és megölt általa. De a törvény szent, és a parancsolat szent, igaz és jó. Akkor hát a jó halálomra lett volna nekem? Semmiképpen. De azért, hogy a bűn mi volt a nyilvánvalóvá legyen, a jó által a halált munkája, hogy így a bűn a parancsolat által igen nagy vétekké legyen. Mert tudjuk, hogy a törvény szellemi. De én testi természetű vagyok, kiszolgáltatva a bűnnek. Magam sem értem, hogy mit teszek, mert nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök, amit tudom, hogy rossz. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor egyetértek a törvénnyel, hogy az jó. Akkor tehát már nem is én teszem ezt, hanem a bennem lakozó bűn. Mert tudom, hogy nem lakik bennem, vagyis az én testemben, testi természetemben nem lakik jó, mert az akarás megvan bennem, hiszen a jót akarom tenni, de a jó véghez vitelét már nem találom. Mert nem a jót cselekszem, amit akarok, hanem a gonoszt teszem, amit nem akarok. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem én teszem azt, hanem a bennem lakozó bűn. Megtalálom azért magamban azt a törvényt, hogy jó lehet, a jót akarom cselekedni, mégis a gonosz van hozzám közel. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint. De látok egy másik törvényt a tagjaimban, amely ellenkezik az elmém törvényében. amit az értelmem által elfogadtam, és engem a tagjaimban levő bűn törvényének a rabságába hajt. Ó, én nyomorult ember, kiszabadít meg engem e halál testéből. Hála az Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus az. Én tehát az értelmemben bár Isten törvényének, de a testemmel a bűn törvényének szolgálok.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Egy friss üzenet neked.
3: Jó reggelt kívánok mindenkinek. A 2 Korintus 4.13-at olvasom. Mivel pedig a hitnek mi bennünk is ugyanaz a szelleme van meg, amint írva van. Hittem és azért szóltam. Hiszünk mi is, és azért szólunk. Isten, amikor megteremtette a világot, akkor hitt, kimondta, és meglett. Akkor azt mondja a Biblia, hogy a föld kietlen és puszta volt. És mivel amikor újjászülettünk, Istennek a természetét kaptuk meg, ezért nem számít, hogy milyenek a körülmények, vagy mi vesz körül, vagy mi az, amit látsz a fizikai szemeddel, hogyha a hitnek ugyanaz a szelleme van benned, akkor hittel teli szavakat tudsz kimondani. Tehát például kaptál mondjuk egy orvosi diagnózist, amiben leírnak bizonyos dolgokat, nem arra kell nézned, hanem egyszerűen ragad meg Istennek a beszédét, hogy meggyógyultál Jézus Krisztussal. És ezt kezd kimondani. Az Ószövetségben van egy történet, amikor Izrael kiküldte a kémeket, és 12-en voltak, 10 azt mondták, hogy hát lehetetlen bevenni ezt a földet, óriások vannak ott, és egyszerűen hitetlenül beszéltek. Viszont voltak 2, akik azt mondták, hogy de Isten velünk van, és le tudjuk őket győzni. És aztán tudjuk, hogy a hitetlen beszédek miatt utána 40 évig kellett vándorolniuk a pusztában. Tehát egyszerűen csak bátorítalak, hogy bármit is látsz, bármi van a körülményeidben, bármi van látható szinten, ha Isten természetét megkaptad, akkor kezdj el bátran hittel beszélni. Kezd el hittel kimondani azokat a dolgokat, amit Isten beszédéből megragadtál, és meg fognak változni a dolgok, meg fognak változni a körülmények, sőt, a te szíved is meg fog változni, a te hozzáállásod is meg fog változni, mert elkezded látni a láthatatlant, függetlenül attól, hogy mi az, ami a körülményeidben látható szinten vannak. Ha gondolod, akkor mondj el velem egy imát. Mennyei Atyám, köszönöm, hogy te hittel néztél rám is, hittel hívtál el engem is, és nem arra néztél, hogy ki voltam, hogy ki vagyok, hanem látod azt, hogy ki lehetek. És odaszánom magam arra, hogy a mai napon én is tudjam úgy látni a körülményeket, az embereket, a körülöttem levőket, ahogy te látod őket. És odaszánom a számat is arra, hogy hittel teli szavakat szóljak ki velük kapcsolatban, a körülményekkel kapcsolatban. Te adj nekem
2: el... Ez volt
1: a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Sansz.
4: És most szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés tinédzserország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
5: Köszöntelek Feri újra itt a stúdióban.
6: Köszönöm a kedves hallgatókat!
5: Már 2 megígértük a hallgatóknak, hogy a tanulási stílusokról fogunk beszélni, úgyhogy ma ez lesz a témánk. Egy olyan érdekes gondolatot mondtál egy pár rovattal ezelőtt, hogy ha egy gyermek vagy egy fiatal nem örömmel tanul, az lehet, hogy azért van, mert nem találta meg a saját stílusát a tanulásban. Mit értünk ez alatt, hogy van vagy lehet saját stílusunk, amit ha megtalálunk tanulási stílusra gondolsz? Akkor örömmel fogunk tanulni.
6: Azokat az egyéni adottságokat, vonásokat, ahogy az információt megszerezzük, és az információt feldolgozzuk, és az információt előhívjuk, azt nevezzük tanulási stílusnak. Hogyan észlelem az információt? Már ez egy érdekes dolog, hogy direktben gondolkodok, tehát például a kedves rádióhallgató csak arra gondoljon, hogy utaznak a férfeleség mondjuk az autóval, és azt mondja, nézd, ott mi van, és a férje elfordítja a fejét. Pedig csak a feleség csak az arra kíváncsi, hogy meséli, hogy ott mit lát épp a plakáton, de a férjnek meg kell róla győzni, hogy miért mi van. Tehát, hogy vannak, aki konkrét észlelünk dolgokat.
4: A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
5: Köszöntelek, Feri, újra itt a stúdióban.
6: Köszönöm a kedves hallgatókat.
5: Már kétszer megígértük a hallgatóknak, hogy a tanulási stílusokról fogunk beszélni, úgyhogy ma ez lesz a témánk. Egy olyan érdekes gondolatot mondtál egy pár óvattal ezelőtt, hogy ha egy gyermek vagy egy fiatal nem örömmel tanul, az lehet, hogy azért van, mert nem találta meg a saját stílusát a tanulásban. Mit értünk ez alatt, hogy van vagy lehet saját stílusunk, amit ha megtalálunk tanulási stílusra gondolsz? Akkor örömmel fogunk tanulni.
6: Azokat az egyéni adottságokat, vonásokat, ahogy az információt megszerezzük, és az információt feldolgozzuk, és az információt előhívjuk, azt nevezzük tanulási stílusnak. Hogyan észlelem az információt? Már ez egy érdekes dolog, hogy direktben gondolkodok, tehát például a kedves rádióhallgató csak arra gondoljon, hogy utaznak a férfeleség mondjuk az autóval, és azt mondja, nézd, ott mi van, és a férje elfordítja a fejét. Pedig csak a feleség csak az arra kíváncsi, hogy meséli, hogy ott mit lát épp a plakáton, de a férjnek meg kell róla győzni, hogy miért mi van. Tehát, hogy vannak, aki konkrét észlelő,

0: lehet saját stílusunk, amit ha megtalálunk tanulási stílusra, gondolsz? Akkor örömmel fogunk tanulni.
1: Azokat az egyéni adottságokat, vonásokat, ahogy az információt megszerezzük, és az információt feldolgozzuk, és az információt előhívjuk, azt nevezzük tanulási stílusnak. Hogyan észlelem az információt? Már ez egy érdekes dolog, hogy direktben gondolkodok, tehát például a kedves rádióhallgató csak arra gondoljon, hogy utaznak a férfeleség mondjuk az autóval, és azt mondja, nézd, ott mi van, és a férje elfordítja a fejét. Pedig csak a feleség csak az arra kíváncsi, hogy meséli, hogy ott mit lát épp a plakáton, de a félnek meg kell róla győződni, hogy miért mi van. Tehát, hogy vannak, aki konkrétan észlelünk dolgokat, látásunkon keresztül, a hallásunkon keresztül, tapintásunkon keresztül, vagy akár a különböző érzékszerveinken keresztül. Hát a tanulási folyamatban részt vesz akár az étkezésünk, az is egy tanulási folyamat, hogy megtanuljuk, hogy mit szeretünk, mit nem. Vagy a mozgásunk részt vesz valamit a tanulási folyamatban, és ugyanígy az ismeretnek a megértésében és az ismeret feldolgozásában, valamint az ismeret visszaadásában is óriási szerepe van a tanulásunknak, hogyan tanulunk, míg az azonos körülmények között lévő gyerekek, mondjuk képzeljünk el egy ikerpárt, lehet, hogy az egyiknek az asztala igen teljesen rendezett, és minden élére van állítva, a másiknak meg egy ilyen halom kupac könyv van, vagy jegyzett az asztalán.
0: És lehet, hogy az utóbbi tanul jobban és eredményesebben.
1: Szerinted, Andi, én melyik vagyok?
0: Nem tudom. Hát most, hogy elnézem így a könyveket előtted, rendes vagy?
1: Nem vagyok rendes.
0: Nem vagy rendes. Nem,
1: neked nem megy a rendezettség, hanem én szétszórok dolgokat feleségemnek nagy bánatára, tehát akivel 25 éve vagyunk házasok, és amikor meg elpakolja a könyveimet, akkor biztos, hogy nem találom azt, amit végre megtaláltam.
0: Igen.
1: És mondjuk 3 napig keresel egy idézetet, vagy 3 napig keresel egy gondolatot, és utána megvan, néha be is jelölöm, vagy teszek bele ilyen posztítot, vagy bármit, és ő meg elrakja a könyveimet, annak nem szoktam örülni.
0: Akinek az íróasztalán rumli van, azt szoktam mondani, hogy én pontosan tudom, hogy abban
1: igen.
0: A rumliban hol van az a cetlino, de gondolom nem ettől függ, hogy én, tehát nem csak ezt értjük az alatt, hogy
1: igen, de
0: milyen tanulási
1: stílusok. Igen, de valakinek például, hogyha nincs rend az íróasztalán, akkor annyira elfoglalja azt, hogy mindent megfelelően rendeznem kell az íróasztalon, hogy addig el sem tud kezdeni tanulni.
0: Uh-huh.
1: Tehát, hogy vannak olyan dolgok, ami a tanulástól elvonják a figyelmünket. Uh-huh. Valaki meg csak úgy tud tanulni, hogy mondjuk zenét hallgat közben. Uh-huh. És azt mondja a szülő, hogy hát ez a gyerek, ez állandóan zenét hallgat, ez nem is tanul. De egy auditív tanulási stílusra, ami a hallás mint preferencia tanulási stílusra, nagyon is ez jellemző, hogy hallanom kell az információt. Hallanom kell újra és újra. A vizuálisnak látnia kell, annak le kell rajzolni. Egy vizuális tanulási stílussal rendelkező, az színes papírokat használ, az csomagoló papíron, az gondolattérképet rajzol, az megpróbálja a leágazásokat megtalálni. Van olyan is, aki pedig úgy tanul, hogy neki aktívan benne kell lenni a tanulási folyamatban, a testével, tehát mozgásával. Hallottam ilyet, hogy az egyik gyerek a történelmet úgy tanulta, hogy ment a lépcsőn, és így járt egyik lépcsőfokról a másikra, és akkor mondta, hogy 1492 Mátyás halála, és akkor mondta a következő.
0: És ő így memorizált.
1: És a tanár csak annyit vett észre, hogy dolgozat írás közben így jár a
0: trappog.
1: Lába. Trappog. És kérdezte, hogy mit csinálsz? Miért csináld ezt? És mondta a tanárnak a gyerek, hogy keresem, hogy melyik lépcsőn van az évszám. És nem tudtak mivel mit kezdeni, hogy ő most hogy tanul. A másik, valaki sokkal inkább asszociatívan tanul, kitalál valamit hozzá. Saját lányom mondta már többször, megpróbálom egy 6 éves gyereknek elmagyarázni azt a tananyagot, amit tanulok. Mert minél jobban lehet tudom egyszerűsíteni a bonyolult dolgokat, hogy egy 6 évesnek hogyan magyaráznám el, annál jobban rögzül bennem. Ez az asszociatív tanulás, tehát akinek különböző képzelettársítási tanulás van. Na, amikor a 3. osztályos voltam általános iskolában, volt egy tanárom, aki mindig azt mondta, hogy apropó, erről mi jut eszedbe. Semmit nem tudtunk akkor még egy pedagógiailag asszociatív tanulásról, ez a tanárnő ezt alkalmazta. Azt mondta, hogy

0: hóvirág. Apropó, mi jut erről eszedbe? És valakinek az jutott eszedbe, hogy hóvirág van a kertjébe, van aki azt, hogy hóvirág a nagymama legkedvesebb virág, van aki azt, hogy a hóvirágot szereti rajzolni. De ugyanaz a dolog más-mást juttatott eszünkbe, és azért mondtam azt, hogy ha a tanár csak egysíkúan, csak vizuálisoknak ad információt, mondjuk csak kivetít, akkor az, aki például interpersonális tanuló, tehát társas tanulásban vesz részt, hogy neki el kell magyaráznia valakivel azt, amit megértett, föl kell dolgoznia, ő például nagyon szeretik az ilyen tanulók a csoportmunkát, és ő úgy fogja megérteni. Én hajlok, most vagyok arra, hogy ilyen interpersonális tanuló legyek, tehát, hogy másokkal együtt tudok legjobban vizsgára készülni. Feleségemet nagyon is bosszantotta, mert volt olyan, hogy az autóval mentünk csak le, közben ő olvasta nekem a tételt, megmagyarázta, én meg bementem és levizsgáztam ötösre. És azt mondja, nekem ezt meg ki kell jegyzetelnem, meg kell értenem, összefüggéseket, gondolatokat, te meg csak így bemész és ilyen könnyen vizsgázol. De nekem segített az, hogy ő elmagyarázta és úgy rögzítette. Vannak az intrapersonális tanulók, azok pedig egyedül tudnak tanulni, néma csöndben, se zene semmi nem szólhat, és neki magába kell szívni a tudást. Ilyenek például nagyon szeretnek naplót írni. Kifejezik az érzelmeiket, a gondolatvilágukat. A művészek hajlamosak erre az intrapersonális tanulásra, hogy nekem ott belül kell először megszületni a zenének, vagy Michelangelo-t kérdezték, hogy faragsz ki ilyen gyönyörű szobrokat. És azt mondja, nem faragok én szobrokat. Benne van az angyal, én csak kiszabadítom. Tehát, hogy ők bele látnak dolgokat, ez az intuitív típusú tervezés, ez sokat jelent. És ma az oktatás nagyon sokszor egysíkú, illetve minél kreatívabb egy gyerek, ahány évet megy előre az iskolába, annál jobban kijöjjük belőle a kreativitást. Emlékszek rá, hogy a lányomnak volt egy olyan feladata, hogy rajzoljon egy tulipánt. És nem pirosra és nem sárgára rajzolta, hanem ilyen cirkásra. És azt mondta a tanárnő, lányom, döntsd el, piros vagy sárga a tulipán? Erre azt mondta a lányom, hogy hát nálunk ilyen van a kertben. És fogta és elhozta, és azt mondta, hogy ez van. És mi nagyon szeretnénk pirosat, meg sárgát rajzoltatni a gyerekekkel, ahelyett, hogy megengednénk, hogy a kreativitását kifejezze. Az önbizalom növelde programunkban gyakran kapok olyan megoldásokat is, ami eddig még nekem sem jutott eszembe. Önbizalom sprét, vagy önbizalom gerjesztők, munkacsoportot hoznak létre, vagy magabiztosság applikációt az egyik diák, és akkor azt mondom, hogy báho, én is tanulok tőlük.
1: Ez nagyon érdekes, az önbizalom nevelde, ezt is ki kell, hogy vesézzük majd az egyik kis rovatunkban, de visszatérve és akkor így befejezve a mai gondolatokat, mit tudsz javasolni a gyerekeknek, a fiataloknak, hogyan tudják megtalálni, hogyan találjanak rá az ő tanulási stílusukra? Rendkívül jó volt ez a sokféle, amit felsoroltál, és tényleg már mindegyikkel találkoztam én is annak idején valóban. Talán el is tudnám mondani, és most így össze tudnám tenni, hogy nekem mondjuk melyik a tanulási stílusom. Mit tudsz nekik javasolni? Próbálják ki mindegyiket?
0: Próbálkozzanak. A másik, hogy valamire rájön arra, hogy fú, nekem így megy, akkor az próbálja megtartani. Azt szoktam mondani, hogy mi nagyon sokszor IQ-ra mérünk csak. Milyen az intelligencia hányadosod? De elfeledkezünk, hogy van egy EQ, egy érzelmi intelligencia, van egy belső intelligencia, hogy én magammal mennyire vagyok békességben. Vannak olyanok is, akik használják azt is, hogy van egy térbeli intelligenciánk, mint térlátás, amit a mérnökök használnak, meg a tervezők, hogy látják azt is, ami nincs. Tőlem sokszor megkérdezte a műszaki rajz tanárom, hogy mit látok, hát semmit. Mert nekem nem volt ez meg, de a fiamnak meg megvan. Van, akinek a mozgásos intelligenciája nagyon erős, tehát én mozgásában tudja kifejezni, gondoljunk egy táncművészre, balettművészre, neki mennyire fontos. Van, aki a nyelvi intelligenciája nagyon erős, tehát, hogy verbálisan nagyon ki tudja magát fejezni. És vannak, akinek meg az empatikus készség, a szociális intelligenciája nagyon erős, hogy együtt tud érezni másokkal. Harmadik osztályos volt a lányom, és megkérdezte a tanárnő, hogy mindenki mutatkozzon be, és mondjon valamit, ami rá nagyon jellemző. És azt mondta a lányom, hogy Teodorának hívnak, és nagyon erős a szociális érzékenységem. És erre harmadik osztályosként ezt a kifejezést használta, szülőktől ilyet is hallott, nem csak a piroska és a farkast, és mondta talánlő, hogy hát Teodora sem tudja, hogy mi az a szociális érzékenység. Erre azt mondta Teodora, azt is mondhatnám, hogy az átlagnál jobban tudom az empatikus készségemet kifejezni. Tehát, de ez harmadik osztályban is, azóta sok ilyen helyzet volt, hogy néztük a jégvarázs cím, nem a jégvarázs, hanem a jégkorszak, igen, tehát a jégkorszakot, és akkor nézzük a jégkorszakot, talán harmadik vagy negyedik rész, amikor a kisbaba elveszik, és meg kell találni a szülőt. és akkor mondja a lányom, hogy apa, talán megkérdezi, hogy miről szól ez a kis rajzfilm, és azt mondja a lányom, hogy azt is mondhatnánk, hogy a családban lévő akcidentális krízis miatt egy gyermekelhelyezési kérdés merül föl, hogy hova tegyék a gyermeket, és megtalálni a megfelelő nevelőszülőt. Pont épp gyermekvédelmi témában tanult a feleségem. Tehát, hogy amikor itt tanulunk, akkor észre se veszünk, hogy mennyit tanítunk. Igen. A gyerekeinket. A tanulási stílusokban én azt mondanám, hogy a legfontosabb az, hogy legyünk jó példa a gyerekek előtt, mutassuk meg, hogy mi szeretünk tanulni. Ennél jobb példa nem lehet a szülő részéről.
1: A legjobb végszó. Köszönöm szépen is a jó sztorit is a végére.
2: Szakértőnk válaszolt. Életképek Tinédzser országból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.
3: Szól a Biblia.
4: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
3: Részletek a Szentírásból.
5: A Rádió Sansz műsorán.
6: Rómaiakhoz írt levél, 8. fejezet. Nincsen azért már semmi károsztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, akik nem tesz szerint járnak, hanem szellem szerint. Mert a Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. Mert ami a törvénynek lehetetlen volt, mivel erőtlen volt a test miatt, az Isten az ő fiát elbocsátotta a bűn testének a hasonlóságában, és a bűnért károsztatta, elítélte a bűnt a testben, hogy a törvény igazsága beteljesedjen bennünk, akik már nem test szerint járunk, hanem szellem szerint. Mert a test szerintiek a test dolgaira gondolnak, a szellem szerint valók pedig a szellem dolgaira. Mert a testnek gondolata halál, a szellem gondolata pedig élet és békesség. A test gondolata ellenségeskedés Isten ellen, mivel hogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is tudja megtenni. Akik pedig testben vannak, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. De ti nem vagytok testben, hanem szellemben vagytok, ahogyan az Isten szelleme lakik bennetek. Akiben pedig nincs a Krisztusnak szelleme, az nem az övé. Hogyha pedig Krisztus ti bennetek van, bár a test halott a bűn miatt, a szellem ellenben él a megigazulás által. Élet az igazságért. Ha pedig annak a szelleme lakik bennetek, aki föltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki föltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is, az ő ti bennetek lakozó szelleme által. Ezért, testvéreim, nem vagyunk adósai a testnek, hogy te szerint éljünk. Mert ha te szerint éltek, meghaltok. De ha a test cselekedeteit a szellem által megöldökölitek, éltek. Mert akiket Isten szelleme vezet, azok az Istennek örökös-korú fiai. Mert nem kaptátok a szolgaság szellemét ismét a félelemre, hanem a fiúság szellemét kaptátok, aki által azt kiáltjuk, Abba, Atyánk! Ez a szellem bizonyságot tesz a mi szellemünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, örökösök is vagyunk. Örökösei Istennek, örökös társai a Krisztusnak. Ha valóban vele együtt szenvedünk, és akkor vele együtt is megdicsőlünk. Mert azt tartom, hogy amiket most szenvedünk, nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely majd megjelenik nekünk. Mert a teremtett világ sóvárogva várja Isten érett korú, örökös korú fiainak a megjelenését. mert a teremtett világ hiába valóság alá lett vetve, nem önként, hanem annak akaratából, aki alávetette abban a reményben, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a romlandóság fogságából, az Isten fiai dicsőségének szabadságára. Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt fohászkodik és nyög mind a mai napig. De nem csak ez a világ, hanem maguk a szellem zsengéjének a birtokosai, mi magunk is. Sóhajtozunk és fohászkodunk magunkban, várva a fiúságot, a mi testünknek a megváltását. Mert reménységben tartattunk meg, de a látható reménység már nem reménység, mert amit lát az ember, miért reménylené is azt? Ha pedig azt reméljük, amit nem látunk, békességes tűréssel várjuk. Hasonlóképpen pedig a szellem is segítségére van az erőtlenségünknek, mert azt, amit kérnünk kell, ahogy kellene, nem tudjuk. De maga a szellem esedezik miértünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, hogy mi a Szent Szellem gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Isten szeretik, minden a javukra van. Mint akik az ő végzése szerint hivatalosak, elhívottak. Mert akiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy azok az ő fia képmásához hasonlók legyenek, az ő fia képmásai legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok testvér között. Akiket pedig elrendelt eleve, azokat el is hívta. És akiket elhívott, azokat meg is igazította. Akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Mit mondjunk ezekre? Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk? Aki az ő saját fiát nem kimérte, hanem őt minnyájunkért odaadta, hát hogy ne ajándékozna nekünk mindent vele együtt? Kicsoda vádolja Isten választottait? Hiszen Isten, aki megigazít. Kicsoda az, aki kárhoztat? Krisztus az, aki meghalt, sőt, aki föl is támadt, aki az Isten jobbján van, és esedezik is értünk. Kicsoda szakíthat el minket Krisztus szeretetétől? Nyomorúság vagy szorongattatás? Üldözés vagy éhség? Mesztelenség vagy veszedelem vagy fegyver? Hiszen megvan írva, te érted gyilkoltatunk minden nap. Úgy tekintenek bennünket, mint vágójuhokat. De mindezek fölött diadalmaskodunk. Mindezekben diadalmaskodunk azáltal, aki szeretett minket. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, se fejedelemségek, se jelenvalók, se eljövendők, se hatalmasságok, se magasság, se mélység, és semmi más teremmény nem szakíthat el minket Isten szeretetétől, amely a Jézus Krisztusban, a mi Urunkban van. Amen.
3: Ez volt a Szóla Biblia.
4: Részletek a Szentírásból.
5: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Egy friss üzenet neked.
3: Jó reggelt kívánok mindenkinek. A 2 Korintus 4.13-at olvasom. Mivel pedig a hitnek mi bennünk is ugyanaz a szelleme van meg, amint írva van. Hittem és azért szóltam. Hiszünk mi is és azért szólunk. Isten, amikor megteremtette a világot, akkor hitt, kimondta és meglett. Akkor azt mondja a Biblia, hogy a föld kietlen és puszta volt. És mivel amikor újjászülettünk, Istennek a természetét kaptuk meg, ezért nem számít, hogy milyenek a körülmények, vagy mi vesz körül, vagy mi az, amit látsz a fizikai szemeddel, hogyha a hitnek ugyanaz a szelleme van benned, akkor hittel teli szavakat tudsz kimondani. Tehát például kaptál mondjuk egy orvosi diagnózist, ami beleírnak bizonyos dolgokat, nem arra kell nézned, hanem egyszerűen ragad meg Istennek a beszédét, hogy meggyógyultál Jézus Krisztussal. És ezt kezd kimondani. Az Ószövetségben van egy történet, amikor Izrael kiküldte a kémeket, és 12-en voltak, 10 azt mondták, hogy hát lehetetlen bevenni ezt a földet, óriások vannak ott, és egyszerűen hitetlenül beszéltek. Viszont voltak 2, akik azt mondták, hogy de Isten velünk van, és le tudjuk őket győzni. És aztán tudjuk, hogy a hitetlen beszédek miatt utána 40 évig kellett vándorolniuk a pusztában. Tehát egyszerűen csak bátorítalak, hogy bármit is látsz, bármi van a körülményeidben, bármi van látható szinten, ha Isten természetét megkaptad, akkor kezdj el bátran hittel beszélni. Kezd el hittel kimondani azokat a dolgokat, amit Isten beszédéből megragadtál, és meg fognak változni a dolgok. Meg fognak változni a körülmények, sőt, a te szíved is meg fog változni, a te hozzáállásod is meg fog változni, mert elkezded látni a láthatatlant, függetlenül attól, hogy mi az, ami a körülményeidben látható szinten vannak. Ha gondolod, akkor mondj el velem egy imát. Mennyei Atyám, köszönöm, hogy te hittel néztél rám is, hittel hívtál el engem is, és nem arra néztél, hogy ki voltam, hogy ki vagyok, hanem látod azt, hogy ki lehetek. És odaszánom magam arra, hogy a mai napon én is tudjam úgy látni a körülményeket, az embereket, a körülöttem levőket, ahogy te látod őket. És odaszánom a számat is arra, hogy hittel teli szavakat szóljak ki velük kapcsolatban, a körülményekkel kapcsolatban. Te adj nekem ebben.
2: Ez volt
1: a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Római levél, 9. rész. Igazságot szólok Krisztusban, és nem hazudok. A lelkiismeretem velem együtt tesz bizonyságot a Szent Szellem által. Hogy nagy az én nyomorúságom, és szüntelen van az én szívemnek fájdalma. Mert kívánnám, hogy én magam átok legyek, elszakítva Krisztustól az én testvéreimért, te szerinti rokonaimért, akik izraeliták, akiké a fiúság, akiké a dicsőség, a szövetségek, a törvényadás, az Isten tiszteletek, az ígéretek, akiké az atyák, és akik közül való te szerint a Krisztus is, aki Isten mindenek fölött, örökké áldandó Isten, mindörökké. Amen. De az nem lehet, hogy Isten beszéde meghiúsult legyen. Mert nem mindnyájan izraeliták azok, akik Izraeltől valók. És nem mindnyájan fiak, akik az Ábrahám magvából valók, hanem Izsákban neveztetik neked a te magod. Azaz, nem a te szerinti gyermekek az Isten gyermekei, nem a test fiai az Isten fiai, hanem az ígéret gyermekei számítanak az utódoknak. Tehát az ígéret fiait tekinti magul. Mert az ígéretnek beszéde ez, hogy ez idő tájban eljövök, és Sárának fia lesz. De nem csak ő, hanem Rebeka is, aki egytől fogant méhében, Izsáktól, a mi atyánktól, mert amikor még meg se születtek, sem semmi jót vagy gonoszt nem cselekedtek, hogy az Istennek kiválasztás szerint való végzése megmaradjon, ne cselekedetekből, hanem az elhívó akarata szerint megmondatott a nagyobbik szolgál a kisebbnek. Ahogy megvan írva az is, Jákobot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem. Mit mondjunk hát? Vajon nem igazságtalanság-e az az Istentől? Távol legyen. Mert Mózesnek ezt mondta, könyörülök azon, akin könyörülök, és kegyelmezek annak, akinek kegyelmezek. Azért tehát nem azé, aki akarja, és nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Mert azt mondja az írás a fáraónak, azért támasztottalak téged, hogy megmutassam benned az én hatalmamat, és hogy hirdessék az én nevemet az egész földön. Azért, akin akar, könyörül, akit pedig akar, megkeményít. Mondhatnád azért nekem, akkor miért hibáztat engem, hiszen kiállhat ellene az ő akaratának. De hát ki vagy te, ó ember, hogy perbeszállsz az Istennel? Vajon mondhatja-e a készítmény a készítőjének, miért formáltál engem ilyenre? Avagy nincs-e a fazekasnak hatalma az agyagon, hogy ugyanabból a gyuradékból az egyik edény díszesre, tisztességre, a másikat pedig közönségesre, becstelen dolgokra készítse. Isten pedig, amikor meg akarta mutatni az ő haragját és hatalmát, megismertetni akarta, nagy békességes tűréssel elszenvedte a harag edényeit, amelyek veszedelemre lettek készítve. Azért, hogy megismertesse az ő dicsőségének a gazdagságát az irgalom edényein, amelyeket eleve dicsőségre készített. Ilyeneknek hívott el minket is. Nem csak a zsidók, hanem a pogányok közül is, ahogy Hózeásnál megvan írva, azt, amelyik nem népem, népemnek hívom, és a nem szeretettet, szeretetnek. És lesz, hogy azon a helyen, ahol ezt mondták nekik, ti nem vagytok az én népem, ott az élő Isten fiainak fogják őket hívni. Ézsaiás pedig ezt hirdeti Izraelről, ha Izrael fiainak száma annyi lenne is, mint a tenger homokja, csak a maradék tartatik meg. Mert az Úr gyorsan valóra váltja és beteljesíti szavát a földön. Ahogyan Izaiás előre megmondta, ha a seregeknek Ura nem hagyott volna nekünk magot, olyanokká lettünk volna, mint Szodoma, és Gomorához lennénk hasonlók. Mit mondjunk akkor? Azt, hogy a pogányok, akik az igazságot nem követték, és nem is törekedtek arra, mégis elnyerték az igazságot, mégpedig a hitből való igazságot. Izrael ellenben, amely az igazság törvényét követte és törekedett az igazság törvényére, nem jutott el az igazság törvényére. Miért? Azért, mert nem hitből keresték, hanem mintha a törvény cselekedeteiből lenne. És így beleütköztek a megütközés kövébe. Ahogy megvan írva, ime megütközés kövét és megbotránkozás szikláját teszem Sionba, és aki hisz benne, nem szégyenül meg.
2: Amen. Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Rómaiakhoz írt levél, 10. rész. Testvéreim, szívem szerint, szívemből kívánom és könyörgök Izrael üdvösségéért. Mert bizonyságot teszek felőlük, hogy van Isten iránti buzgóság bennük, de nem ismerik az utat, ami hozzá vezet. Mert nem ismerik Isten igazságát, nem értették meg, hogy milyen módon igazítja meg az embert Isten, hanem magukénak igyekeztek érvényt szerezni a saját igazságuknak. És Isten igazságának így nem engedelmeskedtek. Mert a törvény vége, végső célja a Krisztus. Minden hívő megigazolására. Mert Mózes a törvényből való igazságról azt tanítja, hogy aki azokat cselekszi, él azok által. A hitből való igazság pedig így szól. Nem mondod-e szívedben, kicsoda megy föl a mennybe, azért, hogy a Krisztust lehozza, vagy kicsoda száll le a mélységbe, azért, hogy a Krisztust a halottak közül fölhozza. Hanem mit mond? Közel hozzád a beszéd, a szádban és a szívedbe van, mégpedig a hit beszéde, amelyet mi hirdetünk. Mert ha te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, tehát megvallod őt, és a szívedbe hiszed, hogy Isten föltámasztotta őt a halottak közül, üdvözülsz, megtartatsz, meggyógyulsz és megszabadulsz. Mert szívvel hiszünk az igazságra, vagyis szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szánkkal vallást teszünk az üdvösségre, a szabadulásra, a gyógyulásra. Mert ezt mondja az írás, aki hisz ő benne, az nem szégyenül meg. Mert nincs különbség zsidó és görög között, mert ugyanaz az Ura mindenkinek, aki kegyelemben gazdag mindenkihez, aki őt segítségül hívja. Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úrnak nevét, az megtartatik, üdvözül, megszabadul, meggyógyul. De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? És hogyan higgyenek abban, aki felől nem hallja, hallanak? Hogyan hallanának prédikáló nélkül? És hogyan prédikálnának, ha nem küldetnek el? Ahogy megvan írva, mély szépek a békesség hirdetőknek lábai, akik jót hirdetnek. De nem mindenki engedelmeskedett az evangéliumnak, mert Izaiás is azt mondja, Uram, ki hitt a mi beszédünknek? Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. De megkérdezem, talán nem hallottátok, sőt inkább az egész földre kihatott az ő hangjuk, és a földkeresség széléig az ő beszédük. És megkérdezem, Izrael talán nem értette meg? Először Mózes mondja, én titeket egy olyan nép által ingerellek föl, és teszlek féltékenyé, amely nem nép. Egy értetlen, értelmetlen néppel haragítalak meg titeket. Majd Izaiás nyíltan így mondja, megtaláltok azok, akik nem kerestek engem. Nyilvánvalóvá lettem azok számára, akik nem is kérdezősködtek felőlem. Izraelről pedig ezt mondja, egész nap kiterjesztettem kezeimet az engedetlenkedő és ellentmondó nép felé.
2: Amen. Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanszt műsorán.
3: Rómaiakhoz írt levél, 11. fejezet. Kérdezem tehát, elvetette Isten az ő népét? Semmiképpen. Mert én is izraelita vagyok, Ábrahám magvából, Benyámin törzséből. Nem vetette el Isten az ő népét, amelyet eleve ismert és eleve kiválasztott. Nem tudjátok, mit mond az írás Illésről, amikor panaszt tesz Istennél Izrael ellen? Uram, a te prófédáidat megölték, és az oltáraidat lerombolták, és csak én maradtam meg egyedül, és engem is halálra keresnek. De mit mond neki az isteni felelet? Meghagytam magamnak 7000 embert, akik nem hajtottak térdet Baálnak. Így tehát most is van maradék a kegyelemből való választás szerint. Hogyha pedig kegyelemből, akkor nem cselekedetekből. Különben a kegyelem többé nem volna kegyelem. Hogyha pedig cselekedetekből lenne, akkor nem kegyelemből. Különben a cselekedet nem volna többé cselekedet. Mi tehát a helyzet? Amire Izrael törekedett, amit ő keres, azt nem nyerte meg. A választottak ellenben megnyerték, a többiek pedig megkeményítettek. Ahogy meg is van írva, az Isten a kábultság szellemét adta nekik, szemeket, hogy ne lássanak, és füleket, hogy ne halljanak, mind a mai napig. Dávid is ezt mondja, legyen az ő asztaluk törré, hálóvá, botránkozássá és megtorlássá. Sötétüljenek meg az ő szemeik, hogy ne lássanak, és az ő hátukat mindenkorra görnyezd meg. Azért mondom, avagy azért botlottak el meg ők, hogy elessenek? Semmiképpen. Hanem az ő elesésük által lett az üdvösség a pogányoké, hogy ők féltékenyek legyenek, hogy fölingereltessenek. Ha pedig az ő elesésük a világ gazdagságává lett, az ő veszteségük a pogányok gazdagságává, mennyivel inkább azzá lesz, amikor majd teljességre jutnak. Nektek pogányoknak pedig azt mondom, amennyiben én az pogányok apostola vagyok, és a szolgálatomat dicsőítem, hát ha ezzel féltékenyé tehetném az én testvéreimet, és megmenthetnék közülük némelyeket. Mert ha az ő elvettetésük a világ megbékélését jelenti, mi mást jelentene az ő befogadtatásuk, mint életet a halálból? Ha pedig a zsenge szent, akkor a tészta is az. Ha a gyökér szent, akkor az ágok is azok. Ha pedig némely ág kitört, te pedig vadolajfa létedre belettél oltva azok közé, és részese lettél az olajfa életnedvet adó gyökerének, ne kérkedjél az ágak ellenébe, ha pedig kevékedsz, nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér hordoz téged. Azt mondom azért, kitörettek az ágok, hogy én oltassam be. Úgy van, azok a hitetlenség miatt kitörettettek, te pedig hitáltal állsz. Ne fuvalkodjál föl tehát, hanem félj. Mert ha Isten a természet szerint való ágaknak nem kedvezett, és nem kimérte őket, majd neked sem fog kedvezni. Vedd észre tehát az Isten jóságát és keménységét, keménységét azok iránt, akik elesnek. Irántad pedig az ő kegyességét, jóságát, ha megmaradsz a kegyelemben, az ő jóságában, különben téged is kivágnak. Azok pedig, ha nem maradnak meg a hitetlenségben, ők is beoltatnak, mert Isten képes ismét beoltani őket. Mert ha te a természet szerint való vadolajfából kivágattál, és a természet ellenére beoltattál a szelíd olajfába, akkor mennyivel inkább beoltatnak ezek a természet szerint valók az ő saját olajfájukba. Mert nem akarom, testvéreim, hogy ne tudjátok, magatokat bölcsnek tartva, ne tudjátok ezt a titkot, hogy Izrael megkeményedése csak részleges. Ameddig a pogányok teljessége be nem jut az üdvösségre. És így az egész Izrael üdvözül, ahogy megvan írva. Eljön a Sionból a szabadító, és elfordítja Jákobtól a gonoszságot. És ez lesz nekik az én szövetségem, ahogy eltörlöm az ő bűneiket. Az evangéliumra néze ugyan ellenségek, ti értetek, de a kiválasztásra nézve szeretettek az ősatyákért. Mert megbánhatatlanok az Istennek ajándéka és az ő elhívása, és visszavonhatatlanok. Mert ahogyan ti egykor engedetlenek voltatok Istennel szembe, most pedig irgalmasságot nyertetek az ő engedetlenségük következtében, ugyanúgy ők is most engedetleneké lettek, hogy a nektek adott irgalom révén végül ők is irgalmasságot nyerjenek. Mert az Isten mindenkit engedetlenség alá rekesztett, hogy mindenkin könyörüljön. Ó, Isten gazdagságának, bölcsességének és tudományának mélysége, mennyire kifürkészhetetlenek, kikutathatatlanok az ő ítéletei, és kinyomozhatatlanok az ő útjai. Mert kicsoda ismerte föl az ő értelmét, vagy kicsoda lett volna neki tanácsadója, ki adott előbb neki, hogy annak visszafizesse, mert tőle, általa, és ő rá nézve van minden. Ővé a dicsőség mindörökké. Amen.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: neked szól.
1: Aktuális bibliai tanítások következnek. Ez a Rádió Szansz.
2: Good morning, everybody.
3: Jó reggelt mindenkinek.
2: It is really great to be here.
3: Nagyszerű itt lenni.
2: I feel at home here.
3: Otthon érzem magam.
2: And it's good to be back.
3: És jó újra.
2: Igen. Enjoyed your worship as always.
3: Mint mindig, ismét nagyon élveztem a dicsőítéseteket.
2: And during worship I leaned over and I told Nigel that you could probably govern Hungary from your worship and prayer room here.
3: És mondtam, odahajoltam Nigelhez közben, és mondtam, hogy valószínűleg kormányozni lehetne Magyarországot egyszerűen csak a dicsőítésetek által.
2: Really enjoyed it.
3: Nagyon-nagyon élveztem.
2: So, Alan and Eileen Vincent send greetings to you.
3: Üdvözletét küldi Ellen és Eileen Vincent.
2: Talked to them both, talked the last couple days, and even last night in the meeting she texted me.
3: Mindkettőjükkel beszéltem az elmúlt napokban, sőt, tegnap az alkalom alatt Eileen rám írt.
2: But also JC said I should say hello.
3: JC is megkért, hogy üdvözöljelek titeket.
2: And Peter said I should say hello.
3: És Peter Light is azt mondta, hogy üdvözletét küldi.
2: And Karen Woods said I should say hello.
3: Rod és Karen Woods is üdvözletét küldi.
2: I think they're all jealous that we're here and they're not.
3: Azt hiszem, egy kicsit irigykednek arra, hogy mi itt vagyunk és ők nem.
2: Cheryl and I are very happy to have Nigel read with us, who I know you're going to really enjoy.
3: Cheryl és én nagyon örülünk, hogy Nigel itt van velünk. Szerintem nagyon fogjátok élvezni a szolgálatát.
2: You need to know that you're part of a worldwide family and that you are loved.
3: Tudnotok kell azt, hogy egy világméretű család részei vagytok, és szeretve vagytok.
2: This church has a good reputation and people love you. They all said I should say hello.
3: És ennek a gyülekezetnek nagyon jó híre van, és így sokszor küldenek üdvözletet.
2: Peter Light, by the way, has cancer in his gums. They just found out a week or two ago.
3: Csak úgy mellékesen, egy-két hete Peter Light megtudta, hogy rákos daganat van az ínyében.
2: They will only tell him next week what the treatment program will be, but let's pray for Peter.
3: De és csak jövő héten fogja megtudni, hogy milyen kezelési lehetőségei vannak. De én szeretném, hogyha imádkoznánk most Peterért.
2: So I feel humbled by this topic.
3: Szóval engem úgy érzem, hogy alázatra indít ez a téma, amit kaptam tőletek.
2: It's a topic that I personally can get very excited about, but there's I don't feel like I'm an expert in the topic.
3: Ez egy olyan téma, ami fellelkesítheti az ember, de nem érzem úgy, hogy én szakértő lennék ebben a témában.
2: When does this session end, by the way?
3: Mikor lesz vége?
2: Some like 11 till 12 noon. Yeah, okay. So I've entitled the first session Possessing the Gates of Your Enemies.
3: Az első tanítás az ellenségeink kapujának a birtoklásáról szól.
2: But I just want to say a couple things before I get to that.
3: De mielőtt ezt elkezdeném, szeretnék néhány dolgot elmondani.
2: There's a big question about how much God is interested in the earth.
3: Ott van az a nagy kérdés, hogy mennyire érdekli Istent a Föld.
2: And what his long-term plan is for the earth.
3: És mi az ő hosszú távú terve a Földdel?
2: Is he only waiting, but eventually planning to destroy the earth? Is God only in a time of waiting?
3: Hát, hogy Isten csak arra vár, hogy majd a végén elpusztítsa a Földet?
2: Or does he really have purposes for things that he wants to see happen here, and does he have a long-term plan for that?
3: Vagy ténylegesen van hosszú távú terve, és vannak céljai, amiket meg akar valósítani itt a Földön.
2: You know, we're taught to pray that God's will would be done here the same as it is in heaven.
3: Azt tanították nekünk, hogy úgy imádkozzunk, hogy legyen meg az ő akarata a Földön, ahogy a mennyben is megvan.
2: Seems like he is interested in what happens here.
3: Tehát ebből az jön le, hogy igenis érdekli az, hogy mi történik a Földön.
2: Bill Johnson says that God wants to colonize Earth from heaven.
3: Bill Johnson azt mondja, hogy Isten gyarmatosítani akarja a földet a mennyből.
2: And I know that, you know, making colonies is not politically correct.
3: És tudom azt, hogy a gyarmatosítás az politikailag nem korrekt.
2: But God seems to want to take what's in heaven and bring it here.
3: De úgy tűnik, hogy Isten azt akarja, hogy ami a mennyben van, azt megvalósítsa itt a földön is.
2: A lot of Christianity, at least the kind that I grew up with, wants to, teaches that God will take from earth and take it to heaven.
3: A kereszténység jó része, főleg az a vonal, amiben én felnőttem, azt tanítja, hogy Isten majd fog minket, azt felvisz a mennybe.
2: When I first became a Christian, I was part of a movement in the United States called the Jesus People.
3: Amikor megtértem, akkor egy olyan mozgalom része voltam, amit a Jézus mozgalomnak, vagy Jézus népének neveztek.
2: You had this in Hungary?
3: Volt ilyesmi Magyarországon?
2: So we were hippies.
3: Hippik voltunk.
2: But we were Jesus hippies.
3: De Jézus hippik voltunk.
2: And we loved Jesus.
3: Szerettük Jézust.
2: And we couldn't wait to get to heaven. We thought Jesus was coming soon.
3: És alig vártuk, hogy a mennybe jussunk. Úgy hittük, hogy Jézus hamar visszajön.
2: And when I was, this is when I was 17.
3: Ekkor 17 éves voltam.
2: And all I wanted to do was play guitar and sing Jesus songs.
3: És igazából én csak annyit szerettem volna csinálni, hogy folyamatosan gitározzak és énekeljek Jézusnak.
2: I definitely didn't want to have a career or start a business or go to university.
3: Egyáltalán nem akartam karriert csinálni, vagy bármiféle vállalkozásba kezdeni, vagy egyetemre menni.
2: Because to invest anything into anything on the earth was a waste, because God was going to do away with it completely.
3: Mert teljesen fölösleges lenne bármit is belefektetni ebbe a földbe, mikor Isten úgyis elpusztítja teljesen.
2: And if I put 4 years into university and the night before I graduated Jesus came back, I would lose it all.
3: És hogyha mondjuk 4 évet végig szenvednék az egyetemen, és pont a diplomázás előtt visszajönne Jézus, akkor így az egésznek semmi értelme nem lenne.
2: So we were of a kingdom that was not from this world.
3: Szóval mi egy olyan királyságból voltunk, ami nem e világi.
2: And that's true, right?
3: És ez igaz, ugye?
2: Our citizenship is in heaven, we're part of a kingdom that's not earthly.
3: Mert a mi polgárságunk a mennyben van, és egy olyan királyság része vagyunk, ami nem egy földi királyság.
2: I believe all that.
3: Hát én hiszem ezt.
2: And somehow though, I now realize that God is interested in what happens here.
3: De mégis rájöttem, hogy Istent igenis érdekli az, hogy mi történik itt a Földön.
2: And I believe that God cares about the earth and even cares about creation.
3: És hiszem azt, hogy Isten törődik a Földdel, és törődik az ő teremtményével.
2: In John 17,
3: János 17-ben,
2: verse 15 to 17,
3: a 15-től 17-ig,
2: Jesus prayed, I don't ask that you take them out of the world, but that you keep them from the evil one.
3: Jézus azt mondta, hogy nem azért imádkozom, hogy kivedd őket a világból, hanem hogy megőrizd őket a gonosztól.
2: He said, they are not of the world, just as I am not of the world. Sanctify them in the truth, your word is truth.
3: És azt mondja, hogy ők nem e világból vannak, ahogy én sem e világból való vagyok. Szenteld meg őket a te igazságoddal.
2: As you sent me into the world, so I have sent them into the world.
3: A te beszéded igazság. Amiképpen te küldtél engem a világra, úgy küldtem én is őket a világra.
2: So Jesus actually prayed that God wouldn't take us away from here.
3: Tehát Jézus konkrétan azért imádkozik, hogy Isten ne vegyen ki minket a világból, ne vigyen el minket innen.
2: He wants us here.
3: Mert ő itt akar látni minket.
2: And I believe in heaven, I can't wait to get there.
3: És én igenis hiszek a mennyben, és alig várom, hogy oda kerüljek.
2: I think that my heart can long for that, and at the same time be fully present while I'm here.
3: De én hiszem azt, hogy a szívem teljes egészében vágyódhat a mennybe, miközben 100%-osan itt vagyok a földön.
2: I used to think that it was wrong to enjoy the things of this earth.
3: Én régebben úgy gondoltam, hogy nem helyes élvezni a világ dolgait.
2: And I do believe that we cannot worship creation, we have to worship the creator.
3: És igen, hiszem azt, hogy nem imádhatjuk a teremtményeket, hanem a teremtőt kell imádni.
2: But remember in the beginning God said of all creation it is good.
3: De emlékeztek, a legelején Isten azt mondta az egész teremtett világra, hogy jó.
2: I think it's still good.
3: És szerintem még mindig jó.
2: It's been affected by sin and the fall.
3: Persze a bűn és a bűnbeesés hatással volt rá.
2: But we don't have to jump to the conclusion that all that has to do with the earth and with humanity and with the flesh is evil and wrong.
3: De ettől nem kell arra a következtetésre ugranunk, hogy minden, ami e világi és testi, az gonosz és rossz.
2: It's okay for us to enjoy our work.
3: Teljesen rendben van az, hogyha élvezzük a munkánkat.
2: Enjoy creation.
3: Élvezzük a teremtett világot.
2: Enjoy our children and our grandchildren.
3: Élvezzük a gyerekeinket, az unokáinkat.
2: Since I was here last, Cheryl and I now have a grandson.
3: Mióta legutóbb itt voltam, azóta született egy fiú unokánk.
2: It's true, everything they say, it's a lot of fun.
3: És igaz, amit mindenki más mondott, hogy jó móka.
2: But sometimes spirit-filled Christians are so heavenly minded and spiritual that they miss the fact that God is interested also in the earth.
3: De néha a Szent Szellemmel teljes keresztények annyira a mennyre fókuszálnak és Istenre, hogy elfelejtik azt, hogy Istent érdekli az, hogy mi történik itt a földön.
2: When I was taking Hebrew and I began to read the Old Testament, it struck me how often God talks about the land.
3: Amikor elkezdtem héberül tanulni, és elkezdtem héberül olvasni az Ószövetséget, mellbevágó volt ez, hogy milyen gyakran beszél Isten a földről.
2: So Israel's newspaper is termed Haaretz, which means the land.
3: Izrael egyik újságja, a Haaretz azt jelenti, hogy a föld.
2: And so God is interested in the earth, he's interested in land and all the things that happen here.
3: Szóval Isten érdekli a föld és mindaz, ami történik itt.
2: But to listen to some Christians, you'd think that God is so angry with what happened in the garden that he can't wait to destroy the earth.
3: De hogyha egyes keresztényeket hallgatunk, akkor az a benyomásunk támad, hogy Isten annyira megharagudott azért, ami történt az Édenkertben, hogy alig várja, hogy elpusztítsa a világot.
2: The only thing that's on his mind now is to save a few people so he can bring them to heaven and then he can just wipe the rest out.
3: És hogy most már csak az érdekli, hogy néhány embert megmentsen, a mennybe vigye és mindenki mást elpusztítson.
2: But I really think he loves the earth. I think he loves the nations of the earth. I think he is very wanting to be involved in what happens here.
3: De én meg vagyok győződve arról, hogy ő igenis szereti a földet, szereti a föld népeit, és igenis
2: God talks about the land.
3: Amikor elkezdtem héberül tanulni, és elkezdtem héberül olvasni az Ószövetséget, mellbevágó volt ez, hogy milyen gyakran beszél Isten a földről.
2: So Israel's newspaper is termed Haaretz, which means the land.
3: Izrael egyik újságja. A Haaretz azt jelenti, hogy a föld.
2: And so God is interested in the earth, he's interested in land and all the things that happen here.
3: Szóval Isten érdekli a föld és mindaz, ami történik itt.
2: But to listen to some Christians, you'd think that God is so angry with what happened in the garden that he can't wait to destroy the earth.
3: De hogyha egyes keresztényeket hallgatunk, akkor az a benyomásunk támad, hogy Isten annyira megharagudott azért, ami történt az Édenkertben, hogy alig várja, hogy elpusztítsa a világot.
2: The only thing that's on his mind now is to save a few people so he can bring them to heaven and then he can just wipe the rest out.
3: És hogy most már csak az érdekli, hogy néhány embert megmentsen, a mennybe vigye és mindenki mást elpusztítson.
2: But I really think he loves the earth. I think he loves the nations of the earth. I think he is very wanting to be involved in what happens here.
3: De én meg vagyok győződve arról, hogy ő igenis szereti a földet, szereti a föld népeit, és

Mr. Shane! Meu, isso aqui não é claro!

0: Hitünk alapjai.
1: Apostoli fundamentumok.
0: A Rádió Sans műsorán.
2: A következő percekben Ellen Vincent Dávid Csátora című tanítássorozatának 13. részét
3: hallhat.
4: Észrevehetitek, hogy a hangom már sokkal jobb?
3: Did you notice that?
4: Észrevettétek?
3: Must be God answers prayer.
4: Ez biztos azért van, mert Isten válaszol az imákra.
3: Let's move on. What I want to do now is to look at some more of the keys.
4: Akkor menjünk tovább. Most szeretnék még néhány kulcsot megnézni.
3: And I want to deal with two very important but very connected keys.
4: Két nagyon fontos és egymással szoros kapcsolatban álló kulcsot szeretnék megnézni.
3: So turn to page 67 on your notes. 67.
4: Lapozzatok a jegyzetben a 67. oldalra, a második részben.
3: And the title at the top of the page is the key of specific signs and wonders proclaiming that the kingdom has come.
4: Az van, hogy a konkrét jelek és csodák kulcsa, ami azt hirdeti, hogy elközelített a királyság.
3: And so we've got to make this distinction.
4: Tehát most egy ilyen megkülönböztetést fogunk tenni.
3: The general compassion of healing that's in the Lord Jesus.
4: Van egyrészt az az általános irgalom, ami gyógyulásokat hoz létre, ez Jézusnak az irgalma.
3: And certain particular miracles, which the Bible calls a Simeon.
4: Ez is, aztán vannak viszont a konkrét jelek és csodák, amiket a Biblia Simeonnak nevez.
3: Which means an attesting, confirming miracle to authenticate the worker of that miracle.
4: Ami azt jelenti, hogy ilyen tanúskodó, igazoló csodák, amelyek bizonyságot tesznek a csoda tevője mellett.
3: When they could not receive the words of Jesus,
4: amikor az emberek Jézus szavait nem tudták elfogadni,
3: he said, well, at least believe me for my works.
4: Azt mondta Jézus, legalább a cselekedeteim miatt higgyetek nekem.
3: When Nicodemus came to Jesus,
4: amikor Nikodémus oda ment Jézushoz,
3: he was not convinced by his theology. In fact, he was blown apart by his theology.
4: Nikodémus nem Jézus teológiája győzte meg, mert igazából Jézus teológiai fejre állította Nikodémust.
3: He was known as the teacher of all Israel.
4: Amíg Jézus el nem jött, addig Nikodémust ismerték úgy, mint Izrael, egész Izrael tanítóját.
3: So it must have been very devastating for him to have Jesus rip everything apart that he was famous for.
4: Tehát nagyon pusztító lehetett ránézve az, hogy Jézus mindent szétszaggat, amiről ő híres volt.
3: But he came to Jesus by night in John chapter 3.
4: Mégis a János 3-ban azt olvassuk, hogy Jézushoz ment éjjel Nikodémus.
3: This is what he said.
4: És a következőt mondta.
3: He said, I know that you are a man who's come from God.
4: Tudom, hogy te Istentől küldött ember vagy.
3: Because no man can do these works unless God is with him.
4: Mert senki sem teheti ezeket a cselekedeteket, ha Isten nincs vele.
3: So there's not a church in the New Testament that was not founded except by the power of signs, wonders and miracles.
4: Az Új Szövetségben egyetlen olyan gyülekezetet sem alapítottak, amit nem a jelek és csodák bizonyítékainak alapján alapítottak meg.
3: Our church planting policies need to become biblical again.
4: És a gyülekezet alapítási módszereinknek újra biblikussá kell válniuk.
3: I've been privileged to do these sort of graduation message at a number of Bible colleges.
4: Többször volt az a kiváltságom, hogy különböző bibliai iskolákban az ilyen diploma osztó alkalmakon az ige hirdetést tarthattam.
3: Some of the big ones
4: a világ különböző részein, nagy bibliai iskolákban is.
3: Asbury College, the Wesleyan College in America.
4: Amerikában még a Wesley után alapított bibliai iskolának is voltam ilyen diplomaosztó alkalmán. És ott van az a sok diák, aki most végez.
3: So I always ask the principal, I said, now have these students been examined in living faith?
4: Megkérdezem mindig az igazgatót, hogy ezeket a diákokat levizsgáztatták élő hitből.
3: I said, have they had a practical faith course?
4: Átmentek egy olyan tanfolyamon, ami a gyakorlati hitet tanítja.
3: Signs and wonders and miracles in the name of Jesus.
4: Képesek Jézus nevében jeleket és csodákat tenni?
3: And they look at me absolutely blank.
4: És ilyenkor teljesen üres szemekkel néznek rám ezek az igazgatók.
3: I said, in the early church.
4: Elmondtam, hogy a korai egyházban.
3: You could not be a deacon.
4: Diakónus se lehetett az ember.
3: Unless you were full of faith.
4: Ha nem volt tele hittel.
3: You could not be a deacon.
4: Nem lehetett diakórus senki.
3: Unless you were full of faith.
4: Amíg tele nem volt hittel.
3: Full of the Holy Spirit.
4: És Szent Lélekkel.
3: And you also normally did miracles.
4: És az egy normális dolog volt, hogy az ilyen hívők csodákat tettek.
3: Philip the evangelist was a deacon.
4: Philip az evangélista diakórusként kezdte.
3: And Stephen was a deacon.
4: István is diakórus volt.
3: And they shook regions with the mighty miracles which they did.
4: Mégis egész térségeket ráztak meg azokkal a nagy csodákkal, amiket tettek.
3: So I said, I don't think any of these students would qualify in the early church.
4: Tehát azt mondtam, hogy nem hiszem, hogy bármelyik az önök diákjai közül megfelelne az ókorai egyházban a feladatoknak.
3: Now we got to take this seriously.
4: Komolyan kell ezt vennünk.
3: Come to Hebrews chapter 2.
4: Lapozzunk a Zsidók 2-höz.
3: And let's just read there.
4: És olvassuk el ott.
3: We could go to many scriptures, but we just look at a few.
4: Sok igéhez lapozhatnánk oda, de csak néhányat fogunk megnézni.
3: Chapter 2.
4: Második rész.
3: And let's come to verse 3 of chapter 2 of Hebrews.
4: Harmadik vers, Zsidók 2:3.
3: How shall we escape if we neglect so great a salvation?
4: Mi módon menekedünk meg mi, hogyha nem törődünk így nagy üdvösséggel?
3: Which at the first began to be spoken by the Lord, and was confirmed to us by those who heard him.
4: Amelyet miután kezdetben hirdetett az Úr, azok, akik hallották, biztosítottak számunkra. Hogyan biztosítottak ezek? A negyedik vers szerint.
3: God also bearing witness both with signs and wonders and various miracles and gifts of the Holy Spirit according to his own will.
4: Velük együtt bizonyságot tévén arról az Isten jelekkel meg csodákkal és sokféle erőkkel és a Szentléleknek közléseivel az ő akarata szerint.
3: So it wasn't just the Lord, it was also those who heard him and continued to speak the gospel of the kingdom.
4: Tehát nem csak az Úr volt ez, hanem azok is, akik őt hallották és utána tovább terjesztették a királyság üzenetét.
3: Come to Romans chapter 15.
4: Labozzunk a Róma 15-höz.
3: Romans 15 verse 18.
4: Róma 15:18.
3: For I will not dare to speak of any of those things which Christ has not accomplished through me in word and deed to make the Gentiles obedient.
4: Mert nem merek szólni semmiről, amit nem Krisztus cselekedett volna általam a pogányoknak engedelmességére szóval és tettel.
3: What was it that made the Gentiles obedient?
4: Mi tette engedelmessé a pogányokat?
3: Verse 19.
4: 19. vers.
3: In mighty signs and wonders.
4: Jelek és csodák ereje által.
3: By the power of the Spirit of God.
4: Az Isten szellemének ereje által.
3: So from Jerusalem.
4: Ugyannyira, hogy én Jeruzsálemtől.
3: And as far around as to Zada, which is his present name.
4: És környékétől fogva Zádáig, ami a jelenlegi neve ennek a helynek. Tehát én Zádát mondtam, ez a mai neve Illyricumnak, Illyriának.
3: So if you come from Zada, this is the Bible's talking about you here.
4: Tehát ugye Zádából jöttetek, a Biblia rólatok beszél itt.
3: If you come from Croatia, the Bible's talking about you.
4: Tehát ugye Horvátországból jöttetek, a Biblia itt rólatok beszél.
3: Amen. Go wake up.
4: Ébredjetek már fel.
3: You are allowed to shout in the meetings. It's perfectly okay.
4: Teljesen meg van engedve, hogy az összejöveteleken kiabáljatok.
3: So that's how the gospel came to Zada in the beginning, and that's how it's going to come to Zada again.
4: Tehát kezdetben így jutott el Zádába az evangélium, és az idők végén ugyanígy fog eljutni.
3: Amen. So it was by signs and wonders and by the power of the Spirit of God that from Jerusalem and as far round as Illyricum I fully preached the gospel of Christ.
4: Tehát jelek és csodák ereje által, az Isten szellemének ereje által ugyannyira, hogy a Jeruzsálemtől és környékétől fogva Illíriáig betöltöttem a Krisztus evangéliumát. Tehát teljességében hirdettem.
3: The gospel was not fully preached unless it was accompanied by signs and wonders.
4: Tehát az evangélium hirdetése nem teljes addig, amíg jelek és csodák nem kísérik.
3: Come to 2 Corinthians.
4: Lapozzunk a 2 Korintushoz.
3: 2 Corinthians chapter 12.
4: 2 Korintus 12.
3: Listen to the Apostle Paul.
4: Figyeljétek, mit mond Pál apostol.
3: Verse 12. For truly the signs of an apostle were accomplished among you.
4: Apostolságomnak jelei megbizonyosodtak közöttetek.
3: Truly the signs of an apostle were accomplished among you.
4: Apostolságomnak jelei megbizonyosodtak közöttetek.
3: How were they accomplished?
4: Hogyan?
3: by signs and wonders and mighty deeds.
4: Jelekben, csodákban és erőkben is.
3: So an apostle that did not move in mighty signs and wonders was unknown in the early church.
4: Tehát a korai egyházban nem ismertek olyan apostolt, akiben nem működtek hatalmas jelek, csodák és erők.
3: Now we're not talking here about a general healing ministry.
4: Itt nem egy általános gyógyító szolgálatról van szó.
3: We're talking about specific things that God does to break open a region and make them hear the gospel of our Lord Jesus Christ.
4: Hanem olyan jelekről, amiket konkrétan Isten azért cselekszik, hogy egy adott térséget megnyisson azelőtt, hogy meghallgassák az Úr Jézusról szóló evangéliumot.
3: So pioneering new churches.
4: Tehát bárki, aki új gyülekezeteket alapít,
3: if you are to be biblical,
4: hogyha biblikus akarsz lenni,
3: you've got to move in the same way.
4: Akkor ugyanígy kell, hogy működj.
3: Now I do not move in a gift of healing in the church.
4: Én az egyházban nem működök gyógyító szolgálatban.
3: That's not my calling.
4: Nem az elhívásom ez.
3: My calling is to be an apostle.
4: Nekem az az elhívásom, hogy apostol legyek.
3: But if God does not keep confirming the word with signs and wonders, I'm not a biblical apostle.
4: De nem vagyok bibliai szempontból apostol, hogyha Isten az általam hirdetett igét nem erősíti meg állandóan jelekkel és csodákkal.
3: And this is not the general flow of healings, it's certain special miracles which confirm the name of Jesus.
4: Ez nem a gyógyulások általános áradása, hanem konkrét jelek, amelyek Istennek, Jézusnak az üzenetét megerősítik.
3: And all the years of my ministry in apostolic ministry.
4: Az apostoli szolgálatom és általában a szolgálatom évei alatt.
3: Whether it's India, England, Africa, many nations, or even the United States of America.
4: Akár Indiában, akár Afrikában, akár Angliában, akár az Egyesült Államokban, akár sok más országban.
3: Only confirmed by the signs and wonders of miracles.
4: Az apostoli szolgálatomat kizárólag a jelek és csodák erősítik meg, bizonyítják be.
3: But in the early church, everybody did it down to the deacons.
4: De a korai egyházban mindenki csinált ezeket a dolgokat egészen le a diakónusokig.
3: They would not think of any kind of church planting ministry that was not accompanied by signs and wonders and miracles.
4: Eszükbe nem jutott olyan gyülekezet alapítási szolgálat, amit nem kísértek volna a jelek és csodák és erők.
3: Now God wants us to become truly biblical.
4: Isten azt akarja, hogy valóban biblikusak legyünk.
3: Amen. And I'm going to explain at the end of this session how to become functionally biblical.
4: És ennek a tanításnak a végén el fogom magyarázni, hogy hogyan lehetünk valóban a gyakorlatban biblikusak.
3: Now, you received an anointing last night.
4: Tegnap este kaptatok egy kenetet.
3: But it can remain dormant unless you do something about it.
4: De ez ott szúnyodhat bennetek, hogyha nem tesztek vele valamit.
3: Paul said to Timothy.
4: Pál azt mondta Timóteusnak.
3: He said, stir up the gift that is within you through the laying on of my hands.
4: Gerjeszt fel a benned levő ajándékot, ami az én kezeimnek rád tétele által van benned.
3: So I want to close this session by teaching you those practicalities.
4: Tehát ezt a tanítást azzal akarom befejezni, hogy ezeket a gyakorlati dolgokat tanítom nektek.
3: Now, I'm going to move on now to page 70. I'm just picking odd pieces out.
4: Most tovább lapozunk a 70. oldalra, csak megérintek itt néhány témát.
3: We get into page 70.
4: De mielőtt a 70. oldalt olvasnánk,
3: let's read the title.
4: Olvassuk el a címét.
3: The key of healing miracles and casting out of demons, making the kingdom known to be at hand.
4: A gyógyító csodák és a démonőzések kulcsa, ami ismertté teszi az emberek előtt, hogy elközelített Isten országa.
3: In 1966, I shared a conference with a young man in England at the headquarters of the WEC Missionary Society.
4: 1966-ban együtt szolgáltam egy konferencián egy fiatal emberrel Angliában, egy missziós társaságnak a konferenciáján. Ez egy kis indonéz volt, körülbelül másfél méter magas.
3: He was not Mel Terry, but it was actually someone who led came before him.
4: Nem Mel Terry volt az, hanem valamelyik elődje.
3: No one knows this guy, but I tell you, he's mighty through God.
4: Senki sem ismeri ezt az embert, de mondom nektek, hogy hatalmas ember Isten előtt.
3: And in that conference, he told the story.
4: Ezen a konferencián elmondott egy történetet.
3: In the statistics of world religion of 1960, Indonesia had no Christians. They were not statistically significant.
4: Az 1960-as világvallásokról szóló statisztika szerint Indonéziában nem volt mérhető. Olvassuk el a címét.
3: The key of healing miracles and casting out of demons, making the kingdom known to be at hand.
4: A gyógyító csodák és a démonőrzések kulcsa, ami ismertté teszi az emberek előtt, hogy elközelített Isten országa.
3: In 1966, I shared a conference with a young man in England at the headquarters of the WEC Missionary Society.
4: 1966-ban együtt szolgáltam egy konferencián egy fiatal emberrel Angliában, egy missziós társaságnak a konferenciáján. Ez egy kis indonéz volt, körülbelül másfél méter magas.
3: He was not Mel Terry, but it was actually someone who led came before him.
4: Nem Mel Terry volt az, hanem valamelyik elődje.
3: No one knows this guy, but I tell you, he's mighty through God.
4: Senki sem ismeri ezt az embert, de mondom nektek, hogy hatalmas ember Isten előtt.
3: And in that conference, he told the story.
4: Ezen a konferencián elmondott egy történetet.
3: In the statistics of world religion of 1960, Indonesia had no Christians. They were not statistically significant.
4: Az 1960-as világvallásokról szóló statisztika szerint Indonézia

0: Well, it wasn't Mel Tarry, but it was actually someone who for Lib came before him.
1: Nem Mel Tarry volt az, hanem valamelyik elődje.
0: No one knows this guy, but I tell you, he's mighty through God.
1: Senki sem ismeri ezt az embert, de mondom nektek, hogy hatalmas ember Isten előtt.
0: And in that conference, he told the story.
1: Ezen a konferencián elmondott egy történetet.
0: In the statistics of world religion of 1960, Indonesia had no Christians. They were not statistically significant.
1: Az 1960-as világvallásokról szóló statisztika szerint Indonéziában nem volt mérhető a keresztények száma.
0: There were a few little Christians, but they weren't worth putting on the statistical record.
1: Volt néhány kis keresztény, de nem voltak annyian, hogy statisztikába ki lehetett volna őket mutatni.
0: It was regarded as a 100% Muslim nation.
1: Úgy tekintették ezt a nemzetet, mint ami 100%-ig muszlim ország.
0: This little man was in touch with God, and he was a saved little man.
1: De ez a kis ember kapcsolatban volt Istennel, és egy üdvösséget nyert kis ember volt.
0: And one day God told him to go out into his community.
1: Egy nap azt mondta neki Isten, hogy menjen el a környékre az emberek közé.
0: And offer healing to anybody who was sick.
1: És ajánlja fel a gyógyulást minden betegnek.
0: He was not to try to convert them.
1: Nem kellett megpróbálnia megtéríteni őket.
0: But simply offer healing in the name of Jesus.
1: Egyszerűen fel kellett, hogy ajánlja a gyógyulást Jézus nevében.
0: Now, any Muslim community is always full of sick people. You probably know that, but it's a desperately sick community.
1: Valószínűleg tudjátok, de elmondom, hogy minden és bármely muszlim közösség mindig tele van beteg emberekkel. Rettenetesen betegek az emberek.
0: The devil's a weird dude.
1: Az ördög egy furcsa fickó.
0: The devil is strange.
1: Tehát nagyon furcsa.
0: He's so horribly tormenting even to people that worship him.
1: Szörnyen gyötri azokat az embereket is, akik őt imádják.
0: So he went, this man went out into his community, offered to heal in the name of Jesus.
1: Tehát ez az ember elment a szomszédaihoz, és felajánlotta nekik a gyógyulást Jézus nevében.
0: Two weeks, thousands of amazing healing miracles took place.
1: És a következő két hétben több ezer megdöbbentő gyógyulási csoda történt.
0: He didn't try to convert any of them.
1: Ez az ember nem próbált egy embert sem megtéríteni.
0: It's the power of Jesus' name which is causing these healing miracles.
1: Csak azt mondta, hogy Jézus nevének az ereje okozza ezeket a gyógyulási csodákat.
0: And the whole community was now in uproar. They were all coming to him to get healing.
1: És most már az egész környék felzúdult teljesen, mindenki jött gyógyulni hozzá.
0: Later,
1: két hónappal később,
0: an evangelizing team came and began to preach the gospel of the kingdom to these sensitized people. Hello.
1: Jött egy ilyen evangelizáló csoport, aki elkezdte a királyság evangéliumát hirdetni ezeknek az embereknek, akik már akkora érzékenyek voltak erre.
0: And he said, over the next 18 months,
1: és azt mondta, hogy a következő 18 hónap alatt
0: 250,000 Muslims gave their lives to Jesus Christ.
1: 250,000 muszlim adta át az életét Jézus Krisztusnak.
0: And that began the Indonesian revival.
1: És ez kezdte el az indonéz ébredést.
0: Now there's persecution and there's trouble, but it's only the devil desperately trying to hang on to what he cannot keep.
1: Volt sok üldöztetésben részük és sok bajban, de ezzel csak az ördög próbálta kétségbe esetten megtartani azt, amit nem tarthatott meg.
0: Today Indonesia is between 17% and 20% Christian.
1: Ma Indonézia lakosságának 17-20%-a keresztény.
0: And they are on fire for Jesus Christians.
1: És ezek olyan keresztények, akik égnek Jézusért.
0: Who are forcefully advancing the kingdom.
1: És akik erőteljesen foganatosítják a királyságot és terjesztik.
0: And I sort of prophesy.
1: És én úgy nagyjából profétálom ezt.
0: That within a decade Indonesia will be a Christian nation.
1: Hogy egy évtizeden belül Indonézia egy keresztény nemzet lesz.
0: It'll be many of the Muslim nations that totally turn to Jesus Christ.
1: És sok muszlim nemzet lesz, ami teljesen Jézushoz fog fordulni.
0: In the mid-70s, I came in contact with a little Nepali.
1: A 70-es évek közepén kapcsolatba kerültem egy kis nepálival.
0: Also about 1.5 meters tall.
1: Aki szintén körülbelül másfél méteres volt.
0: Before I met him, he'd been an ardent Hindu priest.
1: Mielőtt találkoztam vele, egy szenvedélyes, meggyőződéses hindu pap volt.
0: And he was militantly proclaiming, you know, the gospel of Hinduism.
1: És harcos módon hirdette a hinduizmus evangéliumát.
0: Now, in Nepal at that time it was forbidden to become a Christian.
1: Akkor Nepálban tiltva volt az, hogy

0: valaki keresztényé váljon.
1: If you converted to Christ, you went to jail for 1 year, just a conversion.
0: Hogyha valaki megtért Krisztushoz, akkor emiatt 1 évre bebörtönözték, csak azért, mert megtért.
1: If you were caught evangelizing, you went to jail for 6 years.
0: Hogyha azon kaptak valakit, hogy evangelizál, akkor 6 évre börtönözték be.
1: And we used to go from India into Nepal, do a 3 week raid and come back before the police caught us.
0: Indiából néha átrucoltunk Nepálba 3 hétre, gyorsan egy ilyen evangelizációt tartottunk, aztán visszamentünk Indiába, mielőtt elkapott volna a rendőrség.
1: And we saw amazing things happening.
0: És megdöbbentő dolgokat láttunk ott, amik történtek.
1: His name was Reshem Raj Pudel was his name.
0: De találkoztam ezzel az emberrel, akit úgy hívtak, hogy Reshem Raj Pudel.
1: Pudel. I'm sure nobody's ever heard of him.
0: Biztos vagyok benne, hogy még soha senki nem hallotta ezt a nevet.
1: This zealous young Hindu priest.
0: Ez a fiatal lelkes hindu pap.
1: He was given the responsibility to answer Christian teaching.
0: Azt a feladatot kapta, hogy vitatkozzon a keresztény tanítással, tehát mondjon ellenérveket rá.
1: Refute Christian teaching.
0: És döntse meg a keresztény tanítást.
1: He was required to read the New Testament.
0: Ehhez viszont el kellett, hogy olvassa az Új Szövetséget.
1: So he had the Bharata Gita, that's like the New Testament of Hinduism.
0: Tehát ott volt a Bharata Gita, ami a hinduizmusnak a tana, tehát mondjuk Új Szövetsége.
1: And you cheated. The Bharata Gita.
0: Tehát a Bharata Gita.
1: And he had the New Testament.
0: És volt egy Új Szövetsége.
1: And after reading comparatively these two books,
0: és miután elolvasta ezt a két könyvet és összehasonlította őket egymással,
1: he became convinced that the gospel of Christ has a much better message.
0: Meggyőződött arról, hogy Krisztus evangéliumának sokkal jobb az üzenete.
1: He was powerfully converted.
0: Erőteljes módon megtért.
1: He was terribly persecuted.
0: Szörnyű üldöztetést élt át.
1: He went to jail no less than 22 times.
0: 22-szer ment börtönbe.
1: They broke his legs, they broke his ribs, they beat him up so severely.
0: Eltörték a lábcsontjait, a bordáit, annyira borzasztóan megverték.
1: In prison he would preach Christ and miracles would take place.
0: A börtönben Krisztust hirdette és csodák történtek.
1: So they'd throw him out of prison because all the prisoners were gone.
0: Tehát kidobták a börtönből is, mert minden fogoly megtért.
1: He would preach Christ out of prison and they would be miracles all the time.
0: És akkor a börtönön kívül hirdette az evangéliumot és állandóan csodák kísérték a szolgálatát. De szörnyű árat fizetett ezért.
1: Finally, in 1990.
0: Végül 1990-ben.
1: The pressure of the world community.
0: A világközösség nyomására.
1: It forced the Nepali government.
0: Tehát a világközösség arra kényszerítette a nepáli kormányt.
1: To change the law.
0: Hogy változtassák meg a törvényt.
1: And Christians got a measure of freedom.
0: És a keresztények kaptak egy bizonyos fokú szabadságot.
1: Reshem Raj Pudel was freed from prison.
0: Reshem Raj Pudel kiszabadult a börtönből.
1: And I last had contact in 1997 with this man.
0: Legutóbb 1997-ben volt kapcsolatom ezzel az emberrel.
1: In 7 years.
0: 7 év alatt.
1: He had visited 37 of the 35 districts of Nepal.
0: Nepal 35 körzetéből 33-at meglátogatott.
1: He established churches by signs, wonders and miracles.
0: Jelekkel és csodákkal gyülekezeteket alapított.
1: More than 500,000 Nepalis are now on fire believers in our Lord Jesus.
0: Most már több mint 500,000 nepáli tűzzel égő hitben van Jézus Krisztusban.
1: And I heard him say this.
0: És hallottam, hogy ez az ember ezt mondta.
1: He said Jesus paid the price for the sins of the world at Calvary.
0: Azt mondta, Jézus kifizette az árat a világ bűneiért a Golgotán.
1: But we have paid the price for Nepal to be the precious jewel in his crown.
0: De mi megfizettük az árát annak, hogy Nepál Jézus koronájában egy drága kő legyen.
1: See, there's a price we pay for what, in order to enforce what he's already paid. Do you understand that?
0: Tehát ez volt az ára, amit fizettünk azért, hogy fogalatosítsuk azt, amiért Jézus már megfizetett. Értitek ezt?
1: He says, Nepal is ours, we paid the price for it.
0: Azt mondta a fiatal ember, Nepál a miénk, mert megfizettük az árát.
1: And it will be the jewel in the crown of Jesus.
0: És ez drága kő lesz Jézus koronájában.
1: Amen.
0: Amen.
1: So this has to flow. Now come to John.
0: Tehát ennek így kell áradnia. Jöjjünk a János 7-hez.
1: And I want us to come to these very well-known verses.
0: Szeretném, hogyha ezeket a nagyon jól ismert verseket néznénk most meg.
1: Verse
0: 37.
1: On the last day, that great day of the feast.
0: Az ünnep utolsó nagy napján.
1: Jesus stood and cried out.
0: Pedig feláll a Jézus és kiált a mondván.
1: Saying, if anyone thirsts.
0: Ha valaki szomjúzik.
1: Let me just explain here that every verb in the Greek manuscript is in what's called the present continuous tense.
0: Hadd mondjam el, hogy ezekben a versekben minden ige az úgynevezett folyamatos jelen időben áll a görög nyelvben.
1: You do and go on continually doing.
0: Tehát ez egy olyan dolog, amit folyamatosan tesz az ember.
1: Let me read it in that way.
0: Tehát hadd olvassam így.
1: If anyone is thirsty and goes on continually thirsting,
0: hogyha valaki szomjazik és folyamatosan szomjas,
1: let him come and go on continually coming,
0: jöjjön folyamatosan hozzám,
1: and drink and continually drink,
0: és igyon folyamatosan.
1: Now in verse 38,
0: a 38. versben,
1: in the English Bible there's a comma, take it out, it messes up the whole sense of that.
0: Van az angol fordításban egy vesző, ezt ki kell venni, mert teljesen elrontja a jelentését a mondatnak.
1: Now you may have to make the adjustment in the different translation.
0: A bennem utána a magyarban a vesszőt ki kell venni.
1: Let me read verse 38.
0: Tehát akkor a 38. verset olvasom.
1: And goes on continually believing in me.
0: Aki hisz én bennem folyamatosan.
1: Let me read it. He who believes in me and goes on continually believing in me, as the scriptures have said.
0: Az, aki folyamatosan hisz én bennem, amint az írás mondotta, hogy én milyen vagyok.
1: There's not a pause there.
0: És itt nincs szünet.
1: What we're being told is this.
0: Hanem a következőt mondja itt Jézus.
1: You have to believe and go on continually believing in Jesus the way the Bible describes him.
0: Hinnünk kell Jézusban folyamatosan, mint olyanban, amilyennek a Biblia őt leírja.
1: Many Bible-believing Christians have an unbiblical Jesus.
0: Sok Bibliát hívő kereszténynek az Jézus képe nem bibliai.
1: Because he's too small.
0: Mert Jézus túl kicsi ezekben a képekben.
1: He's my Jesus.
0: Ő az én Jézusom,
1: me,
0: aki szeret engem,
1: and me,
0: és megmentett engem,
1: and I have a relationship with him,
0: és kapcsolatom van vele,
1: and we have a happy time together on earth.
0: És nagyon jól el vagyunk itt a Földön.
1: One day we're going to heaven,
0: egy nap majd megyünk a mennybe,
1: me,
0: és nagyon örülök, hogy megmentett, és nagyon örülök, hogy szeret engem.
1: And I have a Jesus just big enough for me.
0: És van egy akkora Jézusom, aki nekem pont elég.
1: But my Bible says the blood of Jesus Christ, God's Son,
0: de az én Bibliám azt mondja, hogy Jézus Krisztusnak, Isten fiának a vére,
1: is the propitiation, it's the payment,
0: a váltságdíj,
1: not only for my sins,
0: nem csak az én bűneimért,
1: but also for the sins of the whole world,
0: hanem az egész világ bűneiért.
1: In other words, you've got to let God stretch you.
0: Más szóval engednetek kell, hogy Isten kitágítsa a látásokat, hogy lássátok, hogy a Biblia Krisztus amilyen nagy.
1: When your Christ is as big as the Bible says he is,
0: amikor a ti Krisztusotok akkora, amekkorának a Biblia őt mondja,
1: then something happens to you.
0: Akkor történik veletek valami.
1: You stop personalizing the gospel.
0: Nem fogjátok már csak a saját személyetekre vonatkoztatni az evangéliumot.
1: And his passion for the world starts to flow out of you to meet the needs of the world.
0: És elkezd belőletek kiáradni az ő világ iránti szenvedélye, és elkezdi a világ szükségeit ilyen módon betölteni. Tehát Jézus itt két feltételt szab.
1: The condition of hungrily or thirstily continually drinking.
0: Az egyik az, hogy folyamatos szomjúsággal ígyünk folyamatosan.
1: Because he's the source, there is no other source of supply.
0: Mert ő az egyetlen forrás, sehonnan máshonnan nincsen ellátásunk.
1: Continually believing in the bigness of who he really is.
0: Aztán folyamatosan higgyünk annak a nagyságában, hogy ő valójában kicsoda.
1: And when these two requirements are fulfilled,
0: és amikor ezt a két követelményt betöltjük,
1: then something automatically follows.
0: Akkor ezt automatikusan követi valami.
1: If we continually come,
0: ha folyamatosan jövünk,
1: if we continually drink,
0: és folyamatosan iszunk,
1: and if we continually believe,
0: és folyamatosan hiszünk,
1: in a Jesus as big as the scriptures,
0: egy olyan nagy Jézusban, ami ennek a Biblia őt leírja,
1: then continually out of us,
0: akkor belőlünk folyamatosan,
1: will flow rivers of living water.
0: Az élő víz folyamai fognak folyni.
1: And we begin to meet the needs of the whole world.
0: És elkezdjük az egész világ szükségeit betölteni.
1: We're not the source.
0: Nem mi vagyunk a forrás, ő a forrás.
1: But we are an effective conduit of that endless supply of this living water.
0: De mi hatékony csatornái vagyunk az élő víz végtelen folyamának.
1: It's one thing to know for yourself where there is a refreshing well of water.
0: Az egy dolog, hogy a magunk számára tudjuk, hogy hol találunk egy üdítő vízzel teli forrást.
1: It's to lay a pipeline and flood the whole city with that water.
0: Az már egy másik dolog, hogy lefektetünk egy csatornát, és az egész várost ellátjuk ezzel a vízzel.
1: And too many Christians are coming to the well to drink, but they're not being the pipe that carries that living water to flood a whole city with its refreshing power and glory.
0: Nagyon sok keresztény oda megy a folyóhoz, hogy ő maga igyon, de nem fekteti le a csatornát, hogy egy egész város az elvezesse az életet adó dicsőséges erőteljes folyót, hogy az egész város abból táplálkozhasson.
1: So the flow of miracles for his glory and for their sake.
0: Tehát a csodák áradása Isten dicsőségére és az emberek javára.
1: It's God's method to prepare a people for the kingdom.
0: Isten módszere arra, hogy előkészítse az embereket a királyságra.
1: Now we could turn to many scriptures, and I'm sure you can think of many yourself.
0: Sok igéhez lapozhatnánk, és biztos vagyok benne, hogy nektek is sok az eszetekbe jut.
1: Everybody Jesus sent out to preach the gospel of the kingdom.
0: Mindenki, akit Jézus kiküldött arra, hogy az ő evangéliumát, a királyság evangéliumát hirdesse, mindenkinek ezt az utasítást adta Jézus. Gyógyítsátok a betegeket.
1: Cast out demons.
0: Üzzetek démonokat.
1: And tell people the kingdom of God is near.
0: És mondjátok meg az embereknek, hogy elközelített Isten királysága.
1: Now, healing miracles do not produce disciples.
0: A gyógyító csodák nem hoznak létre tanítványokat.
1: It's the kingdom that produces disciples.
0: Isten királysága hozza létre a tanítványokat.
1: But signs and wonders and miracles and healings, they make people open and sensitive to the gospel of the kingdom.
0: De jelek, csodák és gyógyulások nyitottá és érzékenyé teszik az embereket arra, hogy elfogadják a királyság üzenetét.
1: And in these demon-bound regions of Europe.
0: És Európa démonoktól megkötözött térségeiben.
1: Whether it's secular materialism.
0: Ahol itt a világi materializmus.
1: Whether it's bondage to Mary worship.
0: Ahol a Mária imádás kötelékei vannak.
1: Whether it's captivity by some other orthodox Christian religion.
0: Ahol néhány egyéb más ortodox keresztény vallásnak a kötelékei vannak.
1: Whether it's Islam or whether it's atheism.
0: Legyen az iszlám vagy ateizmus, ami a probléma.
1: Mighty miracles have an amazing power to make people open to the gospel of Jesus Christ.
0: Néhány hatalmas csodának teljesen meggyőző ereje van arra, hogy az emberek nyitottá tegye az evangélium számára.
1: I found myself in a strange position once in India.
0: Egyszer Indiában egy furcsa helyzetben találtam magamat.
1: I can't tell you how I got there, it would take too long.
0: Nem tudom elmondani nektek, hogy jutottam oda, nagyon hosszú lenne.
1: But I was asked to be the person to conduct a retreat for all the redemptorist priests of the Catholic Church of India.
0: De megkértek arra, hogy vezessek egy szemináriumot a India összes ilyen megváltásra foglalkozó katolikus papja számára.
1: And this retreat was to be held in the Jesuit headquarters in southern India.
0: És Dél-Indiában a jezsuita főhadiszálláson kellett tartani ezt a szemináriumot.
1: And I've never met a more cynical, unbelieving, godless company of people in all my life.
0: Egész életemben nem találkoztam még egy olyan csoporttal, ami tele lett volna ilyen hitetlen, cinikus embercsoporttal,
1: kételkedőkkel.
0: Teljesen értelmiségiek voltak, és semmi nyoma nem volt bennük a Szentléleknek.
1: They were full of intellectualism and totally without the Spirit.
0: Nagyon értelmiségiek voltak, és nem volt bennük Szentlélek.
1: This retreat center, they were all smoking their cigars and cigarettes and talking intellectual rubbish.
0: És amikor a buszon utaztunk ebbe a központba, ami a helyszín volt, akkor ott cigarettáztak, szivaroztak, és a maguk értelmiségi szemetjükről beszélgettek, és azt mondtam, Istenem, mit csinálok én itt? És amikor az első összevetel volt,
1: and they discovered that this idiot that was going to take their retreat actually believed the Bible.
0: És ők rájöttek, hogy ez az idióta, aki vezetni fogja a szemináriumokat, az tulajdonképpen elhiszi a Bibliát.
1: They laughed at me in open ridicule.
0: Akkor nyílt gúnyolódással kinevettek.
1: It was a very difficult first meeting.
0: Nagyon nehéz volt az első alkalom.
1: I was offended, wanted them all to drop dead, and I wanted to go home.
0: Nagyon megsértődtem, azt akartam, hogy holtan essenek össze, én meg haza akartam menni.
1: I went to my room, all hurt and offended. I said, Lord, I want to go home. Let me out of here.
0: Teljesen megsértve mentem a szobámba, és azt mondtam, hogy Uram, hadd menjek el innen, haza akarok menni.
1: While I was praying, I began to see a series of physical conditions in bodies. I saw it like a television screen.
0: És miközben imádkoztam, elkezdtem látni, mint egy TV képernyőn mindenféle fizikai betegséget.
1: It wasn't just an ulcer, I could locate in the stomach the exact location of the ulcer.
0: És nem csak annyi, hogy láttam egy gyomorfekét, hanem pontosan láttam a gyomorban, hogy hol van ez a fekély a gyomron.
1: There's someone else with something spondylitis, you know, the arthritic curvature of the spine.
0: Volt ott valaki, akinek volt a gerincében egy olyan görbület, amit ilyen ízületi gyulladás okozott.
1: Someone else had dislocated or hip and he walked with a limp. I saw them in my bedroom.
0: Valaki válság csípőficam jellegű problémája volt, sántikált, és mindezt láttam a hálószobámban. Egy egész sor dolgot, és jegyzeteltem egy kis papírdarabra ezekről. Aztán jött a második összejövetel. És elkezdtem a táblára felírni azokat a dolgokat, amiket láttam.
1: And as I looked through the room, I knew which person this was referring to.
0: És ahogy áttekintettem a csoportot, mindig tudtam, hogy melyik probléma melyik emberre vonatkozik.
1: I said, there's someone in agony of pain with a stomach ulcer. It's just here in your stomach, and that's you.
0: Azt mondtam, van itt valaki, akinek nagyon nagy fájdalma van a gyomorfekéje miatt, te vagy az, és itt van a gyomrodon a fekély.
1: I said, right, Jesus loves you in spite of your attitude.
0: És azt mondtam, hogy Jézus szeret téged a hozzáállásod ellenére.
1: And I said, he's willing to heal. Come forward.
0: És kész meggyógyítani téged, gyere előre.
1: And they came forward, and this man with the curvature of spine, he came forward like this.
0: És előre jöttek ezek az emberek, ez az ember, akinek a gerinc ferdülése volt, így jött előre. És amikor hozzáértem, olyan volt, mint hogy egy ilyen sorozatvető puskát sütöttek volna el. Szóval így, és akkor így felállt ez az ember egyenesen.
1: And the noise was every arthritic seizure was being broken off in the name of Jesus.
0: És ez a zaj az attól volt, hogy a gerincéről letört mindenféle ilyen izületi beszűkölődés, keményedés Jézus nevében.
1: Ran round the room crying with joy.
0: És ez az ember ott futkározott körül a teremben és sírt örömében.
1: That's where I got this phrase. I've seen many, many men in the Catholic Church kick the habit.
0: Azóta szoktam azt mondani, hogy nagyon sok katolikus embert láttam, aki felrúgta a szokásait.
1: I've seen many men and women in the Catholic Church kick the habit.
0: Tehát láttam sok férfit és nőt a katolikus egyházban, aki felrúgta a korábbi szokásait. Mindegy, nagyon mély ez a szólás, úgyhogy lehet, hogy nem értitek.
1: The Americans will understand.
0: Az amerikaiak azok megértik, hogy mit gondolok ez alatt.
1: Anyway, when all this happened,
0: tehát az a lényeg, hogy amikor mindez megtörtént,
1: they sat there with eyes like saucers.
0: Ezek az emberek ott ültek ilyen nagy szemekkel, mint a csésze lett volna
1: and
0: a szemük.
1: I proceeded to teach them without any more problem.
0: És minden további probléma nélkül taníthattam nekik bármit, amit akartam.
1: Every single one of them got saved.
0: Mindegyikük üdvösséget nyert.
1: Delivered of their demons.
0: Megszabadultak a démonjaiktól.
1: And were filled with the Holy Spirit.
0: És betöltekeztek Szentlélekkel.
1: We're going to stop now while they change the tape.
0: Most megfordítják a kazettát.
1: Now the principle of the Jesuit College for training Jesuit priests for the whole of India was attending also these meetings.
0: A jezsuita főiskolának a vezetője, aki egész India számára képezte jezsuita papokat, ott volt szintén ezen a szemináriumon, és odajött, hogy beszélgessen velem.
1: In the privacy of his study, he told me the secret sins which were in his life.
0: És a dolgozó szobájának a csendjében elmondta nekem a titkos bűneit az életéből, amik kötözték őt.
1: Powerful, filthy demons came out of him.
0: Erőteljes, tisztátalan démonok jöttek ki belőle.
1: He was totally delivered.
0: Teljesen megszabadult.
1: Powerfully converted.
0: Erőteljes módon megtért.
1: And is now a mighty minister of the gospel. I won't say where and I won't say who. Okay, but he's.
0: Tehát nem mondom meg a nevét, nem mondom pontosan hol, de most erőteljes módon szolgálja az evangéliumot.
1: Now it wasn't the power of argument, it was the power of miracles which transformed that situation.
0: Nem az érvek ereje, hanem a csodák ereje változtatta meg ezt a helyzetet.
1: Now, if you will come and drink,
0: tehát hogyha jöttök és isztok,
1: continually,
0: folyamatosan,
1: because you never yourself can be the source.
0: Mert soha nem ti lesztek a forrás.
1: You can only be the conduit, the pipe through which the power of God flows.
0: Ti csak a csatorna lehettek, amin keresztül átfolyik Isten ereje.
1: So if the power is going to flow, you have to remain connected to the source.
0: Tehát, hogyha az erőnek áradnia kell, akkor folyamatosan kapcsolatban kell maradnotok a forrással.
1: It's not enough to have a few great evenings in David's tabernacle. We have to live there permanently.
0: Nem elég néhány nagyszerű estét eltölteni Dávid sátorában, hanem folyamatosan ott kell élnünk.
1: And then, if you believe in Jesus to be as big as the Bible says he is.
0: És aztán, hogyha hiszitek, hogy Jézus akkora, amekkorának a Biblia őt mondja.
1: Then you have a passion to be the communicator of that greatness to a dying world.
0: Akkor az lesz a legnagyobb vágyatok, hogy közvetítsétek az ő nagyságát egy haldokló világnak.
1: And rivers will flow through you.
0: És akkor folyók fognak rajtatok átfolyni.
1: It's an absolute promise of God.
0: Az Istennek a feltétlen ígérete.
1: Notice what he says.
0: Figyeljétek meg, mit mond.
1: If anyone.
0: Ha bárki.
1: Goes on if anyone is continually thirsty.
0: Ha bárki folyamatosan szomjas.
1: Continually comes.
0: És folyamatosan jön.
1: Continually drinks.
0: Folyamatosan iszik.
1: Continually believes.
0: És folyamatosan hisz.
1: There will be a continual supply to meet the needs of those all around you.
0: Akkor folyamatosan árad belőle majd mindez, ami betölti a körülötte lévők szükségeit.
1: And rivers will flow out of you.
0: És folyók fognak folyni belőletek.
1: Now, it's obvious if you read the Bible.
0: Nyilvánvaló, hogyha olvassátok a Bibliát.
1: That this is one of the most powerful keys to open whole communities to the kingdom of our Lord Jesus Christ.
0: Ez az egyik legerőteljesebb kulcs, ami kinyithat egész közösségeket Jézus Krisztus evangéliuma számára.
1: It powerfully opens door after door after door.
0: Ez erőteljesen nyitja az ajtókat egymás után.
1: And you've got to be ready to use that key because Jesus has given it to you.
0: És késznek kell lennetek arra, hogy használjátok ezt a kulcsot, mert Jézus adta nektek.
1: Now the Apostle Peter, who is our model building material.
0: Péter apostol, aki az építőkőnek a példája számunkra.
1: He's a pioneer, an example for us of many, many things.
0: És sok dologban úttörő és példa számunkra.
1: And Peter came out to use the key of signs and wonders and miracles to open up several nations to the power of the gospel of Jesus Christ.
0: Péter is a jelek és csodák kulcsát használta arra, hogy több nemzetet megnyisson Jézus evangéliuma és Isten királysága számára. Így van?
1: So he took the, he said, thank you Lord, I'm going to use these keys.
0: Azt mondta, köszönöm Uram, használni fogom ezeket a kulcsokat.
1: And he began to use them.
0: Elkezdte használni őket.
1: From the day of Pentecost.
0: Pünkös napjától kezdve.
1: And many, many situations were liberated by the power of that key which he turned.
0: És ennek a kulcsnak az ereje által, amit ő elfordított, nagyon sok helyzet megnyílt.
1: He opened the door to Jerusalem.
0: Megnyitotta Jeruzsálem ajtaját.
1: He opened the door to Judea.
0: És Judea ajtaját.
1: He opened the door to the Gentiles, although Paul became the specialist apostle. It was Peter who opened the door.
0: És a pogányok ajtaját is megnyitotta, noha Pál volt az apostol, aki konkrétan a pogányok felé szolgált, mégis Péter nyitotta ki az ajtót előttük, így van?
1: So we can be just the same as him.
0: Tehát lehetünk mi is ugyanolyanok, mint ő.
1: All right.
0: Rendben.
1: Let me just see what I want else to cover.
0: Nézzük, mit akarok még mondani.
1: Okay. Let me just now. I want to teach you some principles.
0: Most szeretnék néhány alapelvet megtanítani.
1: Of how to become effective as an instrument of signs, wonders, and miracles.
0: Azzal kapcsolatban, hogyan lehetünk hatékonyan eszközök a jelek és csodák megtörténésében.
1: For miracles to flow.
0: Ahhoz, hogy csodák áradjanak.
1: There are three conditions which need to come together.
0: Három feltételnek kell betöltődnie.
1: It's not in your notes. This is all a free extra, okay?
0: Ez nincs a jegyzetetekben, ezt úgy ingyen adom pluszban.
1: There's no charge, but do it.
0: Nem számítok fel érte semmit, csak tegyétek meg. Lapozzatok a Lukács 5-höz.
1: We read in verse 16.
0: Azt olvassuk a 16. versben.
1: Jesus himself often withdrew into the wilderness and prayed.
0: Jézus maga is.
1: 16 of chapter 5 of Luke.
0: Lukács 5. 16. Maga Jézus is visszavonult sokszor a pusztába imádkozni.
1: In Luke's gospel you find Jesus at prayer on 8 different occasions.
0: Lukács evangéliuma 8-szor jegyzi fel különböző esetekben, hogy Jézus imádkozott.
1: And they teach us many principles about effective prayer life.
0: És ezek az imák nagyon sok alapelvet tanítanak nekünk a hatékony ima életről.
1: You can do that for homework.
0: Ezt házi feladatként megcsinálhatjátok. De Lukács 5:16.
1: He was in the habit of going into the wilderness and praying.
0: Az volt Jézus szokása, hogy félrevonult a pusztába és imádkozott.
1: And that was the powerhouse, that was the personal David's tabernacle that he himself was.
0: És ez volt az erőmű, ez volt az az egyéni dávidi sátor, ami az ő saját személye volt.
1: Until the Spirit came, he had to be a one-man David's tabernacle.
0: Amíg a Szentlélek el nem jött, addig neki egy ilyen egyszemélyes Dávid sátrának kellett lennie.
1: But once the Spirit came, the community of the upper room became that tabernacle powerhouse.
0: De miután eljött a Szentlélek, a felházban összegyűlt csoport lett ez a csoportos testületi erőmű.
1: And the power of that prayer life produced something.
0: És Jézus ima életének az ereje létrehozott valamit.
1: It was an atmosphere of the possibility of healing miracles.
0: Egy olyan légkört, amiben megvolt a lehetősége a gyógyítási csodáknak.
1: Now that's the number one requirement.
0: Ez az első számú követelmény.
1: Is that we have the right kind of corporate prayer life.
0: Hogy meglegyen a megfelelő fajta testületi ima életünk.
1: That produces an environment where healings are a possibility.
0: Ami olyan légkört hoz létre, amelyben lehetségesé válnak a csodák.
1: Now the prayer of itself rarely produces the miracle, it produces the possibility of the miracle.
0: Az ima nagyon ritkán hozza létre magát a csodát, hanem a csoda lehetőségét hozza létre az ima.
1: In verse 17 of Luke,
0: a 17-es versben itt,
1: it tells
0: us
1: the power of the Lord was present to heal.
0: Azt olvassuk, hogy jelen volt az Úr ereje a gyógyításra.
1: So it was an atmosphere which made miracles a possibility.
0: Tehát olyan légkör volt, ami lehetővé tette a csodákat.
1: In San Antonio, maybe 2 years ago,
0: San Antonióban, talán 2 évvel ezelőtt,
1: God directed the intercessors that one of the main problems was the fighting and division amongst the Hispanic pastors in the southern part of the city.
0: Isten azt mutatta a közbenjáróknak, hogy a megoszlások és a problémák egyik fő oka az, hogy a város déli részében a spanyol ajkú pásztorok között nagy megoszlások és nagy viták vannak.
1: For 4 months, we were to target our prayers on these carnal, fighting, arguing, dividing pastors of the Hispanic churches.
0: Azt mondta Isten, hogy 4 hónapon keresztül a közbenjárásunkat irányítsuk ezekre a vitatkozó, testies, mindenféle ellentétekben élő spanyol ajkú pásztorokra.
1: As that prayer was focused on this problem, all sorts of things began to happen.
0: És ahogy az imáinkat erre a problémára összpontosítottuk, mindenféle elkezdett történni.
1: These pastors began to repent.
0: Ezek a pásztorok elkezdtek megtérni.
1: Be reconciled to each other.
0: Megbékélni egymással.
1: Even some church splits merged back together again to be one church.
0: Még néhány korábban szétszakadt gyülekezet is újra egybeállt, hogy egy gyülekezet legyen.
1: 9 groups of pastors agreed to meet every morning for prayer out of that bombardment of our prayers.
0: 9 pásztorcsoport egyezett meg abba, hogy különböző reggeleken találkozni fognak, hogy együtt imádkozzanak, és mindez, ami ima bombázásunk eredménye volt, úgyhogy minden reggel imádkoztak a térségükért.
1: But nothing physically happened, it was just the atmosphere was changing.
0: Fizikailag még semmi nem történt, csak a légkör változott meg.
1: Then we had a phone call from a group of businessmen.
0: Aztán felhívott minket egy csoport üzletember.
1: They say, we're Christian businessmen.
0: Azt mondták, mi keresztény üzletemberek vagyunk.
1: We own our own business.
0: Vállalkozók vagyunk.
1: And we have decided to tithe our time.
0: És úgy döntöttünk, hogy tizedet adunk az időnkből.
1: So 5 weeks in the year we leave our businesses.
0: Tehát évente 5 hétre ott hagyjuk a vállalkozásunkat.
1: And we go to a city for 1 week.
0: És elmegyünk egy-egy városba egy-egy hétre.
1: And we keep together as a company of about 40 to 50 business men.
0: Ez körülbelül 40 vagy 50 főből álló üzletember csoport volt.
1: In the morning we spend the time in prayer.
0: Azt mondják, délelőtt imádkozunk.
1: In the afternoon we prayer walk the streets looking for every opportunity to pray for businesses.
0: Délután imasétát tartunk az utcákon és keressük a lehetőségeket, hogy különböző vállalkozásokért imádkozhassunk.
1: And we pray for whatever need there may be.
0: És imádkozunk bármilyen szükségükért, ami van nekik.
1: It could be financial prosperity.
0: Ez lehet a pénzügyi bővölködés problémája.
1: A sickness needs to be healed.
0: Vagy egy betegség, aminek meg kell gyógyulni.
1: Or we look for people we can lead to salvation.
0: Vagy keresünk olyan embereket, akiket üdvösségre vezethetünk.
1: We feel God's told us to come to San Antonio.
0: És úgy éreztük, hogy Isten azt akarja, hogy San Antonióba jöjjünk.
1: We want to come under the covering of your prayer ministry.
0: És a ti ima szolgálatotoknak a befedezése alatt akarunk oda jönni. Tehát jöttek.
1: And our prayers agreed to cover their activity with prayer.
0: És megegyeztünk abban, hogy a mi imáink majd befedezik az ő tevékenységüket. Megkérdezték, hova menjünk?
1: We said, well, the southern part of the city is full of small businesses of the kind that you are looking for.
0: Azt mondtuk, hogy például a városnak a déli része tele van olyan kicsi üzletekkel, vállalkozásokkal, amilyeneket ti kerestek.
1: And it happens to be the Hispanic area.
0: Ez történetesen a spanyol ajkú terület volt.
1: Now, no one at that time connected these two things.
0: Ekkor még senki sem hozta összefüggésbe egymásra ezt a két dolgot.
1: So they agreed to go to the southern part of the city, and for 4 weeks they would concentrate on that southern part of the city.
0: Úgyhogy ők beleegyeztek abba, hogy oda mennek a város a város déli részére, és 4 napig a tevékenységüket a városnak erre a részére koncentrálták. Aztán azt mondták, hogy hát az északi részre is elmegyünk a maradék 3 napra.
1: We said okay.
0: Azt mondtuk jó.
1: These men came.
0: Ezek az emberek jöttek.
1: We and they were amazed at what happened.
0: Mindannyian meglepődtünk azon, hogy mi történt.
1: In 4 days they led 1,563 businessmen to Christ.
0: 4 nap alatt 1,463 üzletembert vezettek Krisztushoz a déli részén a városnak.
1: Amazing miracles of healing took place.
0: Megdöbbentő gyógyulási csodák történtek.
1: It's full of amazing stories which I haven't time to tell you.
0: Az egész esemény tele volt megdöbbentő történetekkel, amiknek nincs időm, hogy elmondjam nektek az összeset.
1: Tripled in size in 4 days.
0: 4 nap alatt néhány kicsi spanyol ajkú gyülekezet meg kétszereződött a tagságában, meg háromszorozódott, aztán elmentek a város északi részére.
1: And they did the same thing for 3 days.
0: És ugyanezt csinálták 3 napig ott is.
1: Nothing at all happened.
0: És egyáltalán semmi nem történt.
1: Because it was not prepared by the prayer. Hello.
0: Mert nem készítette elő a terepet az ima ott.
1: So we learned a tremendous lesson with that.
0: Tehát hatalmas leckét tanultunk meg ebből.
1: Requirement number one is a climate of prayer.
0: Tehát az első számú követelmény az ima légköre.
1: Now, when Jesus came to his own hometown,
0: amikor Jézus elment a saját városába,
1: he was unable to do any mighty miracle because of their unbelief.
0: Képtelen volt ott hatalmas csodákat tenni az emberek hitetlensége miatt.
1: So the atmosphere is a big factor.
0: Tehát a légkör az egy nagyon jelentős tényező.
1: And all of us have responsibility for that.
0: És mindannyian felelősek vagyunk ezért.
1: Through our prayers we produce the right climate.
0: Az imáink által hozzuk létre a megfelelő légkört.
1: And when that climate is produced,
0: és amikor létrejön ez a légkör,
1: we can step into that climate.
0: Beléphetünk ebbe a légkörbe.
1: And start to do things which are effective.
0: És elkezdhetünk hatékony dolgokat cselekedni.
1: Come to Luke chapter 6.
0: Lapozzatok a Lukács 6-hoz.
1: And come to verse 12.
0: 12. vers.
1: And it says there, he went out into the mountain to pray and continued all night in prayer.
0: Azt mondja, hogy Jézus kiment az egész éjszakát az Istenhez való imádkozásban töltötte el, kiment a hegyre imádkozni.
1: Bottom line of the life of Jesus.
0: Meg fogjátok látni, hogy Jézus életének ez az alaptétele.
1: And we find from verse 17 down to 18 a flow of miracles, healings, demons coming out.
0: És a 17-18. Versben azt látjuk, hogy rengeteg gyógyulás és csoda történt, és nagyon sok démont kiűzött Jézus.
1: But it didn't happen while he prayed on the mountain. Listen to me.
0: De ez nem akkor történt, miközben ő imádkozott a hegyen. Figyeljetek ide.
1: He had to go into the city and reap what his prayers had produced.
0: Be kellett menniük a városba, be kellett menni a városba és learatni azt, amit az imái létrehoztak.
1: Now, verse 19.
0: 19. vers.
1: It says this.
0: Következőt mondja.
1: And power went from him and healed them all.
0: Mert erő származék belőle és mindeneket meggyógyítta.
1: So now he's being the conduit for the power of God to flow through him to meet their needs.
0: Tehát most Jézus Isten erejének a csatornája, és ez az erő az, ami átárad belőle, és meggyógyítja az embereket.
1: So that's factor number two.
0: Tehát ez a második tényező.
1: It's not enough to pray.
0: Nem elég imádkozni.
1: It's very necessary to pray.
0: Nagyon fontos imádkozni.
1: But once the right climate has been produced,
0: de miután létrejött a megfelelő légkör,
1: we have to have the clean channels that the power of God can flow through.
0: Annak a tiszta csatornának kell lennünk, amelyen keresztül átfolyhat Isten ereje.
1: We have to go to where the need is and be the channel to meet that need.
0: És oda kell mennünk, ahol a szükség van, és nekünk kell lenni annak a csatornának, amin keresztül a szükség betöltődik.
1: Now, do you want to be that channel?
0: Akartok ilyen csatornák lenni?
1: Right. Let me just give you the conditions.
0: Hadd mondjam el nektek a feltételeket.
1: Number one, you've got to be holy.
0: Először is szentnek kell lennetek.
1: You know what I don't mean religious holy, I mean real Bible holy.
0: Nem úgy értem, hogy vallásos szentnek, hanem olyan igazi bibliai szentnek.
1: I'm not trying to explain it, but I think you know what I mean.
0: Most nincs időm ezt elmagyarázni, de gondolom értitek, mire gondolok.
1: Number two, you've got to be humble.
0: Másodszor alázatosnak kell lennetek.
1: It's never you, and it's never by anything that you have that these things happen.
0: Soha nem ti vagytok az oka, és semmi, ami nektek van, nem az oka annak, hogy ezek a dolgok megtörténnek.
1: You're just the human instrument that he's using.
0: Ti csak az emberi eszköz vagytok, akit Isten használ.
1: When Van Gogh painted these great paintings,
0: amikor Van Gogh a nagyszerű festményeit készítette,
1: people did not come and worship the brush that he used.
0: Az emberek nem jöttek, hogy imádják azt az ecsetet, amit ő használt.
1: Amen. You understand what I'm saying?
0: Értitek, hogy mit mondok?
1: You don't worship the brush, you worship the artist that used the brush.
0: Tehát nem az ecsetet dicsérik az emberek, hanem azt a festőt, aki használja az ecsetet.
1: Amen.
0: Így van.
1: He'll use you, but it's his glory and his power that makes the miracle happen.
0: Isten használ titeket, de az ő ereje és ő dicsősége az, ami által megtörténnek a csodák.
1: Number three, you've got to be childlike.
0: Harmadik pont, olyanok kell lennetek, mint a gyermekek.
1: You've got to be childlike.
0: Gyermekieknek kell lennetek.
1: Don't try and understand, just do whatever he tells you to do.
0: Ne próbáljatok mindent megérteni, csak tegyétek meg, amit Isten parancsol.
1: If you've got intellectual problems, you want to understand it, you'll never go anywhere or do anything.
0: Ha értelmiségi problémáitok vannak, és meg akarjátok érteni a dolgokat először, akkor soha nem fogtok sehova menni, és nem fogtok semmit csinálni.
1: In Europe particularly.
0: Különösen Európában találom ezt a problémát.
1: Although things are changing for the better.
0: Noha most már javulnak a dolgok itt is.
1: Every time I used to teach,
0: valahányszor tanítottam itt,
1: particularly in Austria,
0: különösen Ausztriában,
1: az
0: emberek odajöttek hozzám utólag, és azt mondták, testvér, van egy kérdésem.
1: I said, blow your question, obey.
0: Azt mondtam, el a kérdéseddel, engedelmeskedj.
1: The best way to understand the word of God is to do it.
0: Isten igéjét legjobban úgy lehet megérteni, hogyha megcselekesszük.
1: Do it without understanding, and eventually you will begin to understand what you are doing.
0: Tedd meg mielőtt értenéd, és a végén elkezded majd megérteni, hogy mit csinálsz.
1: But you can do it for years without understanding, it doesn't stop you.
0: De évekig csinálhatod úgy, hogy nem érted, ettől nem kell leállnod.
1: You can drive a car without understanding the mechanics, you can get in a plane without knowing how it flies.
0: Vezeted autót, anélkül, hogy értenéd, hogyan működik, ülhatsz egy repülőn, anélkül, hogy tudnád, hogy hogyan működik.
1: Why have we got to understand God before we let him use us?
0: Hát akkor miért kell megértenünk Istent, mielőtt engednénk, hogy használjon minket? Így van.
1: Which leads me on to the fourth point, which is obey.
0: Ez a negyedik ponthoz vezet engem, hogy mi az, hogy engedelmeskedj.
1: Whatever he says to you, do it.
0: Bármit mond Jézus, tedd meg.
1: Here's the third factor.
0: Ez a harmadik tényező.
1: Come to Luke chapter 8.
0: Lapozzatok a Lukács
1: 8-hoz,
0: 43. vers.
1: Now a woman having a flow of blood for 12 years spent all her livelihood on physicians and she wasn't healed by any.
0: És egy asszony, ki vérfolyásban volt 12 esztendőtől fogva, és bár minden vagyonát az orvosokra költötte, senki meg nem tudta gyógyítani.
1: She came and touched Jesus, believing that if she, don't read it. She came and touched Jesus, believing that if she touched him, she would be healed.
0: Ez az asszony jött és megérintette Jézust, mert hitte azt, hogyha megérinti, akkor meg fog gyógyulni.
1: Don't read it. Just say the story. It's not there. No. The moment she touched Jesus.
0: Abban a pillanatban, amikor megérintette Jézust.
1: He felt power go out from.
0: Jézus érezte, hogy erő folyt ki belőle.
1: He said, "Who touched me?"
0: Azt kérdezte, ki érintett meg engem?
1: Said, "You're crazy. Everybody's touching you."
0: Azt mondták az emberek, hát észnél vagy, hát mindenki itt szorongat téged. De ez egy másféle érintés, azt mondta Jézus.
1: I felt power go out from me.
0: Éreztem, hogy erő származott ki belőlem.
1: You know, there's some people that they have such expectation for their healing.
0: Tudjátok, vannak emberek, akikben akkora elvárás van a gyógyulásokkal kapcsolatban.
1: It's like a vacuum cleaner.
0: Olyanok, mint egy porszívó.
1: They come near you.
0: Közeledbe mennek.
1: They suck it out of you.
0: És így kiszívják belőled az erőt, a gyógyítást.
1: And they're healed.
0: És meggyógyulnak.
1: Now, you see, some people are like a block of plastic.
0: Aztán vannak emberek, akik olyanok, mint egy műanyag tömb.
1: And they stand there in this block of unbelieving plastic.
0: Ott állnak, mint egy nagy hitetlen műanyag tömb.
1: This happened to me in one meeting.
0: Egyszer megtörtént ez velem egy összejövetelen. Ez az ember ott állt előttem, mint egy műanyag tömb.
1: And I said, "Are you expecting to be healed?"
0: És én megkérdeztem tőle, számítasz arra, hogy meggyógyulsz?
1: And this man said, "No, not really."
0: Ő azt mondta, hogy hát nem igazán.
1: He said, "I've had all the best people pray for me."
0: Már a legjobb szolgálók mind imádkoztak értem.
1: He said, "None of them were able to heal me."
0: De egyik sem tudott meggyógyítani.
1: But I thought I'd come and see what you could do.
0: De arra gondoltam, hogy eljövök és megnézem, te mit tudsz csinálni.
1: I said, "You might as well go back to your seat now. I can't do anything for you."
0: Mire azt mondtam, hogy nyugodtan visszamehetsz akkor a helyedre, mert semmit nem tehetek érted.
1: In another meeting, this was in Waco, Texas.
0: Egy másik összejövetelen, ez Texasban volt.
1: I was doing a healing seminar, a series of teachings on healing.
0: Ez egy gyógyító szeminárium volt, amit tartottam, egy csomó tanítást a gyógyulásról.
1: Finished at midday Saturday.
0: szombat délben fejeződött be.
1: We were going to have a power meeting that Saturday night.
0: És szombat este egy az erő összejövetelére készültünk.
1: Lady with very advanced Parkinson's disease.
0: És volt ott egy hölgy, akinek nagyon előre haladott állapotban volt a Parkinson kórja.
1: Walker, she came into the meetings like this.
0: És ilyen járókával jött be az összejövetelre.
1: And she sat painfully down in her seat.
0: És fájdalma között leült a székére.
1: And she listened intently to all the teaching.
0: És nagy figyelemmel hallgatott minden tanítást.
1: At the end of the Saturday morning.
0: És a szombat délelőtt végén.
1: You stay there. She came up to me.
0: Oda jött hozzám így.
1: And she said, I think my time's come for healing.
0: És azt mondta, azt hiszem, hogy eljött az időm a gyógyulásra.
1: And I said, let's wait till tonight till the power's come.
0: És én azt mondtam, hogy várjunk ma estig, amikor majd jön az erő.
1: She said, no, now's the time.
0: Ő azt mondja, nem, most van itt az idő.
1: So I thought, well, to get rid of her, I better pray for her.
0: Arra gondoltam, jó, hát ahhoz, hogy megszabaduljak tőle, azt legjobban teszem, ha imádkozom érte.
1: Put my hands on her.
0: Rátettem a kezemet.
1: And she got up off the floor.
0: Amikor felkelt a padlóra.
1: And there was a slight trembling in one hand.
0: Tehát volt még az jobb kezében egy pici görcs. Az körbe szaladgált a teremben, így felrohant a lépcsőken, így járkált körben.
1: Came back that night,
0: este visszajött,
1: even the trembling in the hand completely.
0: És akkor már a kezében a remegés sem volt benne.
1: She sucked it out of me like a vacuum cleaner.
0: Mint egy porszívó kiszívta belőlem a gyógyító erőt.
1: Now, if you have all three together, you've got healing.
0: Hogyha ez a három tényező együtt van, akkor megvan a gyógyulás.
1: If you've got the right environment.
0: A megfelelő környezet kell hozzá.
1: If you've got the right channels to conduct the power.
0: Hogyha megfelelő csatornák vannak ahhoz, hogy Isten erejét továbbítsák.
1: To receive.
0: És megvan a megfelelő hozzáállás, hogy elfogadja a beteg azt, ami kell neki. Akkor jönnek a csodák.
1: Anyone can work to some extent alone.
0: Egy bizonyos fokig mindenki dolgozhat egyedül is.
1: But when all three come together, you've got power.
0: Tehát ha mindegyik tényező működhet egyedül is, de hogyha az három együtt van, akkor igazi erő van benne, és akkor csodák történnek. És akkor Jézus nevét dicsőítjük meg.
1: Can quickly tell me how much time I've got, someone quickly.
0: Gyorsan, mennyi időm van? Még mondjátok meg nekem, mennyi időm van.
1: 30?
0: 13 perc.
1: One, three. Oh, that's enough. I can't understand.
0: Az elég. Okay. Csak nem értettem.
1: Right, let me just continue on then. Three things.
0: Akkor folytatom. Három dolog.
1: I'll do these before we break.
0: Ezt a szünet előtt elmondom még.
1: You have to do.
0: Három dolgot kell tennetek.
1: Here's number one.
0: Az első.
1: Come to Acts chapter 9.
0: Lapozzunk az Apcsel 9-hez.
1: You've got to believe.
0: Hinnetek kell.
1: In what you have.
0: Abban, amitek van.
1: Here's the first condition.
0: Ez az első feltétel.
1: Acts chapter 9.
0: Abcsel 9.
1: Let me just find the verse. It's about 30 something. Let me
0: ez a 30 valahanyadik vers.
1: Come to verse 33.
0: 33. vers.
1: Peter comes to a man called Aeneas.
0: Péter elment egy Éneás nevű emberhez.
1: He's been bedridden 8 years.
0: Aki 8 esztendő óta ágyban feküdt.
1: Now listen to what he says in verse 34.
0: Figyeljetek, mit mond a 34. versben Péter.
1: Peter said to him.
0: És mondanék ki Péter.
1: Aeneas.
0: Éneás.
1: Jesus Christ heals you.
0: Gyógyítson meg téged a Jézus Krisztus.
1: Get up.
0: Kelj föl.
1: Make your bed.
0: Vesd meg magad az ágyadat.
1: And he arose immediately.
0: És azonnal felkelt.
1: You see, Peter was aware of what he had inside him, or rather, who he had inside him.
0: Péter tudta, hogy mi, illetve ki van benne.
1: How aware are you of what or who lives inside you?
0: Te mennyire tudod, hogy mi, illetve ki él benned?
1: Is it theology or is it fact?
0: Ez teológia vagy tény?
1: A theological presence of Jesus doesn't get anybody healed.
0: Jézus teológiai jelenléte senkit nem gyógyít meg.
1: But a real presence of Jesus does.
0: De Jézus valódi jelenléte igen.
1: In 2 Kings chapter 4.
0: A Kettő Királyok 4-ben.
1: A widow woman in a pathetic situation comes to Elisha.
0: Egy profétai helyzetben egy özvegyasszony oda megy Elizeushoz.
1: A husband's dead.
0: Meghalt a férje.
1: They're in debt.
0: Adósságuk van.
1: All to become slaves.
0: Hamarosan mindannyian rabszolga sorsa jutnak.
1: Elisha says to her.
0: Elizeus azt mondja neki.
1: Yeah, let me give you a check to help you to stay in your misery.
0: Akkor adok neked egy csekket, egy kicsit kisegítelek a bajodból, aztán maradj benne nyugodtan nyomorodban. Nem, azt mondta, hogy asszony.
1: What have you got in your house?
0: Mi van a házadban?
1: She said,
0: azt mondta a nő.
1: Just this little pot of oil.
0: Hát egy kis korsó olaj.
1: Now, the oil is a picture of the Holy Spirit.
0: Az olaj az a Szentléleknek a képe.
1: Oh yes, I was baptized in the Spirit.
0: Ó, igen, bemerítkeztem Szentlélekben.
1: But that was years ago, and
0: it's évekkel,
1: just a little pot of oil.
0: Az évekkel ezelőtt volt, és egy kicsit már elenyészett ez a dolog, csak egy kicsi korsó olaj van.
1: Find all the empty vessels you can.
0: Azt mondta Elizeus, menj asszony, és találj meg minden üres edényt, amire csak a kezedet rá tudod tenni.
1: Start pouring into them, and you'll find the supply is there.
0: És kezd el önteni beléjük az olajat, és azt fogod találni, hogy ott van az ellátmány.
1: What does that mean?
0: Mit jelent ez?
1: You've got to find situations which need the power of God, and then you be the channel for that power.
0: Olyan helyzeteket kell keresned, amelyeknek szükségük van Isten erejére, hogy megoldódjanak, és akkor legyél te Isten erejének a csatornája, ami megoldja ezeket.
1: The evangelizing attitude of the cell groups in Seoul, South Korea.
0: Nagyon szeretem Dél-Koreában, Szöulban a házi csoportoknak az evangelizáló hozzáállását.
1: They meet together to reach their region for Jesus.
0: Azért találkoznak, hogy a térségüket elérjék Jézus számára.
1: Here's a typical South Korean cell group meeting that I've been in.
0: Voltam Dél-Koreában egy ilyen tipikus házi csoport találkozón.
1: We'll come together.
0: Összejövünk, imádkozzunk.
1: Who knows anybody near your house that's dying of cancer, got some terrible sickness?
0: Ki tud a szomszédságában bárkit, aki éppen rákban haldoklik, vagy valami egyéb borzasztó betegsége van? Ó, én ismerek kettő embert az utcámban. Nagyon jó.
1: Let's pray.
0: Imádkozzunk. Aztán elmennek oda, és meggyógyítják őket.
1: The heart and passion of these people.
0: Ezeknek az embereknek ez van a szívében, ezért ez a szenvedélyük.
1: They're looking for empty vessels.
0: Keresik az üres edényeket.
1: Places where they can pour the power of the Spirit into.
0: Olyan helyeket, ahova beáraszthatják a szellemnek az erejét.
1: Now when your eyes open, you can see all around you empty vessels.
0: Amikor nyitva van a szemed, akkor magad körül láthatsz rengeteg üres edényt.
1: Needy people that need the power of God.
0: Szükségbe levő embereket, akinek szükségük van Isten erejére.
1: Despising what you've got and start pouring it out.
0: A továbbiakban ne vesd meg azt, amit van, hanem kezd kiönteni.
1: As you pour it out, you'll find the flow is endless.
0: Ahogy kiöntöd, elkezded tapasztalni, hogy ez az áradat végtelen.
1: So she poured out into every vessel she could find.
0: Tehát ez az asszony.
1: And it only stopped when she stopped pouring.
0: Az asszony elkezdte önteni az olajat minden üres edénybe, amit csak talált. És amikor már nem volt több üres edény, akkor abban maradt a folyam.
1: And then Elisha said this.
0: És aztán Elizeus ezt mondta.
1: He said, now use all this oil to pay your debts.
0: Most használd mindezt az olajat fel arra, hogy kifizesd az adósságaidat.
1: And you and your sons can live on the rest.
0: És a maradék pénzből pedig élhetsz te és a fiad.
1: In the church we got it round the wrong way.
0: Az egyházban ezt pont fordítva csináljuk.
1: We say, oh, the Holy Spirit is first for me to enjoy him.
0: Azt mondjuk, ó, hát a Szentlélek először is nekem szól, hogy én élvezem a jelenlétét.
1: And then maybe I'll give a little bit away to other people.
0: És aztán majd keveset adok neki, adok belőle még más embereknek is, akiknek szükségük van. Nem fordítva kell ezt csinálni.
1: Paul said, I'm a debtor to all men.
0: Pál azt mondta, hogy mindeneknek adósa vagyok.
1: Woe is me if I do not preach the gospel.
0: Jaj nekem, ha nem hirdetem az evangéliumot.
1: The Holy Spirit was given to you for them, not for you in the first instance.
0: A Szentlélek elsősorban nem magad érdekében kaptad, hanem a többiek érdekében, akik körülötted vannak.
1: If you try and keep him from yourself, you are robbing the purpose for which you were given the Holy Spirit.
0: Hogyha megpróbálod megtartani magadnak, akkor megfosztod a Szentlélek attól a céltól, amiért adatott.
1: Stop pouring out what you've got.
0: Kezd kiönteni azt, amit van.
1: And you'll have plenty to live on yourself.
0: És akkor utána nagyon sok marad neked is, amiből megélhetsz.
1: Amen.
0: Amen.
1: So, here's the first thing then.
0: Tehát itt az első dolog.
1: Don't despise what you have, but believe that all, you see, in John 14, Jesus said, the Father and the Son and the Spirit will come to live in you.
0: Ne vesd meg, amit van. Azt mondta a János 14-ben Jézus, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek belétek fog költözni.
1: Do you believe that?
0: Hiszitek ezt?
1: We will come and make our home with you.
0: Azt mondta Jézus, hogy hozzátok költözünk, belétek költözünk.
1: If you are indwelt by the Father, by the Son and by the Holy Spirit, what can that do?
0: Hogyha benned lakik az Atya, a Fiú és a Szent Szellem, mit tud ez elvégezni?
1: All the fullness of the Godhead living in you.
0: Az Istenség teljessége benned lakozik.
1: Boy, that's a explosive combination.
0: Hát ez egy igen robbanóképes összeállítás.
1: So number one, believe in what you have.
0: Tehát először is higgy abban, amit van.
1: The Holy Spirit has healed millions of cancer. I don't have to try.
0: A Szentlélek már több ezer rákot meggyógyított, nekem nem kell megpróbálnom.
1: I just let him do it.
0: Én csak hagyom, hogy ő megtegye.
1: I get out of the way, say, please Lord, use my humanity and you sock it to them.
0: Elmegyek az útból, és azt mondom, Uram, használd az én emberi lényemet, és te add ezeknek az embereknek ezeket a dolgokat.
1: No problem being God. It's not a problem to him.
0: Istennek nem probléma, hogy ő Isten.
1: He is God.
0: Ő Isten.
1: And he can do all things.
0: És mindent megtehet.
1: And he can do all things even through my humanity.
0: És még az én emberi lényemen keresztül is megtehet mindent.
1: That's number one. Number two.
0: Ez az első pont, a második.
1: Luke chapter, I'm sorry, Acts chapter 3.
0: Apcsel 3.
1: Peter at the gate called Beautiful.
0: Péter az ékes kapunál.
1: He meets the lame man.
0: Találkozik a bénával.
1: Peter says, "Silver and gold I do not have."
0: Péter azt mondja, nincsen aranyom és ezüstöm.
1: But listen to this.
0: De figyeljétek ezt.
1: But what I do have, I give it to you.
0: De amin van, azt adom neked.
1: What I do have,
0: amin van,
1: I give it to you.
0: Azt adom neked.
1: In the name of Jesus Christ of Nazareth.
0: A názareti Jézus Krisztus nevében.
1: Get up.
0: Kelj fel.
1: And the man got up.
0: És az ember felkelt.
1: Now, this is hard to explain.
0: Nehéz ezt elmagyarázni.
1: What you have to do is a kind of faith mechanism.
0: De tulajdonképpen egy ilyen hitgépezetet kell működtetnünk.
1: Where you don't, the last thing I do is to pray for people to be healed.
0: Ahol általában, tehát az én általában utoljára teszem azt, hogy imádkozom azért, hogy az emberek gyógyuljanak meg. Jézus soha nem imádkozott azért, hogy az emberek gyógyuljanak meg.
1: He just said, be healed, get out, whatever is necessary.
0: Soha, csak azt mondta, hogy gyógyulj meg. Gyere ki belőle, meg minden olyat mondott, ami szükséges volt.
1: Ready to meet people's needs.
0: Tehát nekem olyan az ima életem, ami készé tesz engem arra, hogy az emberek szükségeit betöltsem.
1: But when I meet the need,
0: de amikor betöltöm a szükséget,
1: I give them what I've got.
0: Akkor azt adom az embereknek, amin van.
1: Explain, it's like a faith switch goes over, and I say, right, what I've got, I give it to you in the name of Jesus.
0: Ezt nehéz elmagyarázni, de ez olyan, mint hogyha lenne egy hitkapcsoló, és azt mondom, hogy amin van, azt adom neked, bekapcsolom és átadom neked.
1: And the power of God flows and things happen.
0: És akkor Isten ereje árad, és dolgok történnek.
1: Okay, so you got to learn to give what you have.
0: Tehát meg kell tanulnotok odaadni azt, amitek
1: as
0: van.
1: As an act of faith.
0: A hit cselekedeteként.
1: As an act of spirit. Will inside you. You just loose what you've got in Jesus.
0: Tehát egyszerűen felszabadítod azt, ami benned van a Szentlélek által Jézus nevében.
1: The Spirit will teach you how to do that.
0: A Szentlélek majd megtanít, hogy kell ezt csinálni.
1: Number three.
0: Harmadik pont, ez az utolsó.
1: When a little baby grows to about, say, 11 or 12 months, about one year.
0: Amikor egy csecsemő olyan 11-12 hónapos lesz, tehát körülbelül egy éves.
1: It's been walking around on its hands and knees quite happily.
0: Addig elég boldogan mászott négy kézláb.
1: And then it sees its elder brother.
0: Aztán látja a bátyját.
1: Walking around with his big legs of it.
0: Aki a nagy lábain járkál.
1: And it sees his daddy walking around on legs.
0: És látja, hogy az apukája is lábakon jár.
1: Thinks, oh, that looks cool. I'd like to do that.
0: És azt mondja, ez klassznak tűnik, én is szeretném ezt csinálni.
1: So he suddenly one day you find him. Not on his hands and knees like a baby should.
0: Hirtelen egy napon már ezt a gyereket nem négy kézláb találod, ahogy egy csecsebőnek illik lenni.
1: Holding onto some chair or table.
0: Hanem ott átsorog valami székbe vagy asztalba kapaszkodva. Így.
1: Now just imagine, here's the elder brother comes into the room.
0: Képzeljétek, a bátyja bejön a szobába.
1: Or the father comes into the room.
0: Vagy az apja bejön a szobába.
1: Have you ever seen a loving father behave like this?
0: Láttál már szerető atyát, aki így viselkedett volna?
1: You be the baby.
0: Akkor te leszel a csecsemő, már a Tomás nő.
1: What do you think you're doing?
0: Mit gondolsz, mit csinálsz te?
1: Get on your hands and knees where you belong.
0: Vissza gyorsan négy kézlábra, oda tartozol, az a te helyed.
1: Have you ever seen a loving father behave like that?
0: Tehát láttatok már szerető atyát, aki így csinált volna? Nem, a következőt teszi. Nézzétek, Johnny elkezd járni, gyere papához, ess el!
1: Oh. Now, the first try to walk is very painful.
0: Az első járási próbálkozások nagyon fájdalmasak.
1: The is, she'll try again and again and again.
0: Az a lökött dolog, hogy ez a csecsemő ezt újra és újra megpróbálja. Na gyere papához, na gyere, gyere! Már megint, dur!
1: Now over 3 months.
0: 3 hónap alatt.
1: When that little one's learning to walk.
0: Amikor már ez az apróság megtanult járni.
1: There are many painful experiences.
0: Sok fájdalmas élmény van a háta mögött.
1: Many disappointments.
0: Sok csalódás.
1: Many cuts and bruises.
0: És sok sérülés.
1: Pray for you right now.
0: Majd mindjárt imádkozom érted.
1: But eventually.
0: De végül.
1: They always get it.
0: Mindig sikerül.
1: And they start to walk like their dad and their brother.
0: És úgy kezdenek járni a gyerekek, mint a bátyjuk és az apjuk. Hamarosan már a plafonról se lehet őket leszedni. Ez a következő, tanítja meg nekünk. 1 János 2.
1: Verse 6 says this.
0: 6, ezt mondja.
1: Let me just think what it says.
0: Megnézem, mit mond.
1: If you, as you have received the Lord Jesus Christ.
0: Ahogy kaptátok az Úr Jézus Krisztust.
1: No, it's not the right word.
0: Nem ez a megfelelő szó.
1: As many as, let's get the word right. 1 John.
0: 1 János.
1: Chapter 2.
0: 2.
1: I know what it says now.
0: Most már tudom,
1: as
0: mit mond.
1: As many as say they abide in him.
0: Aki azt mondja, hogy ő benne marad.
1: As many as say they abide in him.
0: Aki azt mondja, hogy ő benne marad.
1: Do you abide in Jesus?
0: Te Jézusban maradsz?
1: Amen. Does he abide in you?
0: Ő benned marad.
1: Well, see what it says.
0: Nézzük, mit olvasunk itt.
1: They ought also to walk even as he walked.
0: Annak úgy kell járnia, amint ő járt.
1: So here's your elder brother Jesus.
0: Tehát itt van a bátyád Jézus.
1: And he walks in the power of signs and wonders and miracles.
0: És ő a jelek és csodák erejében jár.
1: Look at that and say, oh, I'd love to do that.
0: És te ránézel és azt mondod, én is szeretném ezt csinálni.
1: But come on, that's what you were born for.
0: Akkor Jézus azt mondja, gyere, hát erre születtél.
1: So, why does this baby keep getting up saying, I've got to learn to walk, I've got to learn to walk?
0: Miért van az, hogy a kisbaba állandóan föltápászkodik és azt mondja magában, hogy meg kell tanulnom járni, meg kell tanulnom járni.
1: You learn to walk like he walked.
0: Nem számít, tanulj meg úgy járni, ahogy ő járt.
1: Now, we've run out of tape, but I'm not gonna stop.
0: Elfogyott a kazetta, de azért nem hagyom abba.
1: Here's the next. Amen. Colossians.
0: A Kolossé levében azt mondja.
1: As you have received the Lord Jesus Christ.
0: Ahogy elfogadtátok az Úr Jézus Krisztust.
1: So walk ye in him.
0: Úgy járjatok is ő benne. 1 János.
1: Chapter 2.
0: 2.
1: I know what it says now.
0: Most már tudom, mit mond.
1: As many as say they abide in him.
0: Aki azt mondja, hogy ő benne marad.
1: As many as say they abide in him.
0: Aki azt mondja, hogy ő benne marad.
1: Do you abide in Jesus?
0: Te Jézusban maradsz?
1: Amen. Does
0: Amen.
1: He abide in you?
0: Ő benned marad.
1: Well, see what it says.
0: Nézzük, mit olvasunk itt.
1: They ought also to walk even as he walked.
0: Annak úgy kell járnia, amint ő járt.
1: So here's your elder brother Jesus.
0: Tehát itt van a bátyád Jézus.
1: And he walks in the power of signs and wonders and miracles.
0: És ő a jelek és csodák erejében jár.
1: And you look at that and say, oh, I'd love to do that.
0: És te ránézel és azt mondod, én is szeretném ezt csinálni.
1: Come on, that's what you were born for.
0: Akkor Jézus azt mondja, gyere, hát erre születtél.
1: So, why does this baby keep getting up saying, I've got to learn to walk, I've got to learn to walk?
0: Miért van az, hogy a kisbaba állandóan föltápászkodik és azt mondja magában, hogy meg kell tanulnom járni, meg kell tanulnom járni.
1: You learn to walk like he walked.
0: Nem számít, tanulj meg úgy járni, ahogy ő járt.
1: Now, we've run out of tape, but I'm not gonna stop.
0: Elfogyott a kazetta, de azért nem hagyom abba.
1: Here's the next. Amen. Colossians.
0: A Kolossé levében azt mondja.
1: As you have received the Lord Jesus Christ.
0: Ahogy elfogadtátok az Úr Jézus Krisztust.
1: So walk ye in him.
0: Úgy járjatok is ő.

0: életemet csinálni.
1: Come on, that's what you were born for.
0: Akkor Jézus azt mondja, gyere, hát erre születtél.
1: So, why does this baby keep getting up saying, I've got to learn to walk, I've got to learn to walk?
0: Miért van az, hogy a kisbaba állandóan föltápászkodik és azt mondja magában, hogy meg kell tanulnom járni, meg kell tanulnom járni.
1: You learn to walk like he walked.
0: Nem számít, tanulj meg úgy járni, ahogy ő járt.
1: Now, we've run out of tape, but I'm not going to stop.
0: Elfogyott a kazetta, de azért nem hagyom abba.
1: Here's the next. Amen. Colossians.
0: A Kolossé levében azt mondja,
1: as you have received the Lord Jesus Christ,
0: ahogy elfogadtátok az Úr Jézus Krisztust,
1: so walk ye in him.
0: Úgy járjatok is ő benne.
1: How did you receive Jesus?
0: Hogyan fogadtátok el Jézust?
1: By faith.
0: Hitáltal.
1: How do you walk in him?
0: Akkor hogyan jártok benne?
1: By faith.
0: Hitáltal.
1: Now, as you leave this conference,
0: ahogy elmentek erről a konferenciáról,
1: I'm calling you to start to walk as he walked.
0: Felhívlak titeket, hogy kezdjetek el úgy járni, ahogy ő járt.
1: Start to pour out what you've got into other people's lives.
0: Kezdjetek el más emberek életébe bele árasztani azt, ami nektek van.
1: If you fall flat on your face,
0: hogyha arcra estek közben,
1: fall flat on your face, it doesn't work the first time,
0: hogyha elsőre nem működik,
1: just get up and do it again.
0: De keljetek fel, kezdjétek újra.
1: Do it again, do it again.
0: Tegyétek újra, tegyétek újra.
1: I was born to walk like Jesus, and I'm going to walk like Jesus.
0: Mert arra születtél, hogy úgy járj, mint Jézus, ezért döntsd el, hogy úgy fogsz járni, mint Jézus. És akkor látni fogjátok az áttörést.
1: And the miracles will begin.
0: És elkezdődnek a csodák.
1: And this mighty key of the kingdom will now be available to us.
0: És a királyságnak ez a hatalmas kulcsa elérhető lesz a számunkra.
1: In Jesus' mighty
2: name. Elhangzott Ellen Vincent, Dávid Csátora című tanítássorozatának 13.
3: Ez volt a Hitünk Alapjai.
4: Hitünk Alapjai.
3: Apostoli Fundamentumok.
4: A Rádió Sansz műsorán.

0: You know, when a generation starts singing hallelujah together, that's really powerful, you know what I'm saying? You know, talk about spiritual warfare and the devil and all that sort of stuff, but you know, when we sing together, we can change nations, can't we?
1: Most szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzser országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzser ország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
2: Köszöntelek, Feri, újra itt a stúdióban.
3: Köszönöm a kedves hallgatókat!
2: Már kétszer megígértük a hallgatóknak, hogy a tanulási stílusokról fogunk beszélni, úgyhogy ma ez lesz a témánk. Egy olyan érdekes gondolatot mondtál egy pár rovattal ezelőtt, hogy ha egy gyermek vagy egy fiatal nem örömmel tanul, az lehet, hogy azért van, mert nem találta meg a saját stílusát a tanulásban. Mit értünk ez alatt, hogy van vagy lehet saját stílusunk, amit ha megtalálunk, tanulási stílusra gondolsz? Akkor örömmel fogunk tanulni.
3: Azokat az egyéni adottságokat, vonásokat, ahogy az információt megszerezzük, és az információt feldolgozzuk, és az információt előhívjuk, azt nevezzük tanulási stílusnak. Hogyan észlelem az információt? Már ez egy érdekes dolog, hogy direktben gondolkodok, tehát például a kedves rádióhallgató csak arra gondoljon, hogy utaznak a férfeleség mondjuk az autóval, és azt mondja, nézd, ott mi van, és a férje elfordítja a fejét. Pedig csak a feleség csak az arra kíváncsi, hogy meséli, hogy ott mit lát épp a plakáton, de a félnek meg kell róla győződni, hogy miért mi van. Tehát, hogy vannak, aki konkrétan észlelünk dolgokat, látásunkon keresztül, a hallásunkon keresztül, tapintásunkon keresztül, vagy akár a különböző érzékszerveinken keresztül. Hát a tanulási folyamatban részt vesz akár az étkezésünk, az is egy tanulási folyamat, hogy megtanuljuk, hogy mit szeretünk, mit nem. Vagy a mozgásunk részt vesz valamit a tanulási folyamatban, és ugyanígy az ismeretnek a megértésében és az ismeret feldolgozásában, valamint az ismeret visszaadásában is óriási szerepe van a tanulásunknak, hogyan tanulunk, míg az azonos körülmények között lévő gyerekek, mondjuk képzeljünk el egy ikerpárt, lehet, hogy az egyiknek az asztala egy ilyen teljesen rendezett, és minden élére van állítva, a másiknak meg egy ilyen halomkupac könyv van, vagy jegyzett az asztalán.
2: És lehet, hogy az utóbbi tanul jobban és eredményesebben.
3: Szerinted, Andi, én melyik vagyok?
2: Nem tudom. Hát most, hogy elnézem így a könyveket előtted, rendes vagy?
3: Nem vagyok rendes.
2: Nem vagy rendes. Nem,
3: neked nem megy a rendezettség, hanem én szétszórok dolgokat feleségemnek nagy bánatára, tehát akivel 25 éve vagyunk házasok, és amikor meg elpakolja a könyveimet, akkor biztos, hogy nem találom azt, amit végre megtaláltam.
2: Igen.
3: És mondjuk 3 napig keresel egy idézetet, vagy 3 napig keresel egy gondolatot, és utána megvan, néha be is jelölöm, vagy teszek vele ilyen posztítot, vagy bármit, és ő meg elrakja a könyveimet, annak nem szoktam örülni.
2: Akinek az íróasztalán rumli van, azt szoktam mondani, hogy én pontosan tudom, hogy abban a rumliban hol van az acetlina, de gondolom nem ettől függ, hogy én, tehát nem csak ezt értjük az alatt, hogy
3: igen, de
2: milyen tanulási
3: stílusa. Igen, de hogyha nincs rend az íróasztalán, akkor annyira elfoglalja azt, hogy mindent megfelelően rendeznem kell az íróasztalon, hogy addig el sem tud kezdeni tanulni.
2: Uh-huh.
3: Tehát, hogy vannak olyan dolgok, ami a tanulástól elvonják a figyelmünket. Uh-huh. Valaki meg csak úgy tud tanulni, hogy mondjuk zenét hallgat közben. Uh-huh. És azt mondja a szülő, hogy hát ez a gyerek, ez állandóan zenét hallgat, ez nem is tanul. De egy auditív tanulási stílusra, ami a hallás mint preferencia tanulási stílusra, nagyon is ez jellemzi, hogy hallanom kell az információt. Hallanom kell újra és újra. rutina. A vizuálisnak látnia kell, annak le kell rajzolni. Egy vizuális tanulási stílussal rendelkező, az színes papírokat használ, az csomagoló papíron, az gondolattérképet rajzol, az megpróbálja a leágazásokat megtalálni. Valahogyan is, aki pedig úgy tanul, hogy neki aktívan benne kell lenni a tanulási folyamatban, a testével, tehát mozgásával. Hallottam ilyet, hogy az egyik gyerek a történelmet úgy tanulta, hogy ment a lépcsőn, és így járt egyik lépcsőfokról a másikra, és akkor mondta, hogy 1492 Mátyás halála, és akkor mondta a következőt.
2: És ő így memorizált.
3: És így memorizált. És a tanár csak annyit vett észre, hogy dolgozatírás közben így jár a
2: trappog.
3: Lába. Trappog. És kérdezte, hogy mit csinálsz, miért csináld ezt. És mondta a tanárnak a gyerek, hogy keresem, hogy melyik lépcsőn van az évszám. És nem tudtak mivel mit kezdeni, hogy ő most hogy tanul. A másik, valaki sokkal inkább asszociatívan tanul, kitalál valamit hozzá. Saját lányom mondta már többször, megpróbálom egy 6 éves gyereknek elmagyarázni azt a tananyagot, amit tanulok. Mert minél jobban lehet tudom egyszerűsíteni a bonyolult dolgokat, hogy egy 6 évesnek hogyan magyaráznám el, annál jobban rögzül bennem. Ez az asszociatív tanulás, tehát akinek különböző képzelettársítási tanulás van. Amikor a 3. osztályos voltam általános iskolában, volt egy tanárom, aki mindig azt mondta, hogy apropó, erről mi jut eszedbe. Semmit nem tudtunk akkor még így pedagógiailag asszociatív tanulásról, de ez a tanárnő ezt alkalmazta. Azt mondta, hogy hóvirág. Apropó, mi jut erről eszedbe. És valakinek az jutott eszedbe, hogy hóvirág van a kertjébe, van aki azt, hogy hóvirág a nagymama legkedvesebb virág, van aki azt, hogy a hóvirágot szereti rajzolni. De ugyanaz a dolog más-más juttatott eszünkbe, és azért mondtam azt, hogy ha a tanár csak egysíkúan, csak vizuálisaknak ad információt, mondjuk csak kivetít, akkor az, aki például interpersonális tanuló, tehát társas tanulásban vesz részt, hogy neki el kell magyaráznia valakivel azt, amit megértett, föl kell dolgoznia, ő például nagyon szeretik az ilyen tanulók a csoportmunkát, és ő úgy fogja megérteni. Én hajlamos vagyok arra, hogy ilyen interpersonális tanuló legyek, tehát, hogy másokkal együtt tudok legjobban vizsgára készülni. Feleségemet nagyon is bosszantotta, mert volt olyan, hogy az autóval mentünk csak le, közben ő olvasta nekem a tételt, megmagyarázta, én meg bementem és levizsgáztam 5-ösre. És azt mondja, nekem ezt meg ki kell jegyzetelnem, meg kell értenem, összefüggéseket, gondolatokat, te meg csak így bemész és ilyen könnyen vizsgázol. De nekem segített az, hogy ő elmagyarázta és úgy rögzítettem. Vannak az intrapersonális tanulók, azok pedig egyedül tudnak tanulni, néma csöndben, se zene, semmi nem szólhat, és neki magába kell szívnia a tudást. Ilyenek például nagyon szeretnek naplót írni. Kifejezik az érzelmeiket, a gondolatvilágukat. A művészek hajlamosak erre az intrapersonális tanulásra, hogy nekem ott belül kell először megszületni a zenének, vagy Michelangelo-t kérdezték, hogy faragsz ki ilyen gyönyörű szobrokat. És azt mondja, nem faragok én szobrokat. Benne van az angyal, én csak kiszabadítom. Tehát, hogy ők bele látnak dolgokat, ez az intuitív típusú tervezés, ez sokat jelent. És ma az oktatás nagyon sokszor egysíkú, illetve minél kreatívabb egy gyerek, ahány évet megy előre az iskolába, annál jobban kiöljük belőle a kreativitást. Emlékszek rá, hogy a lányomnak volt egy olyan feladata, hogy rajzoljon egy tulipánt. És nem pirosra és nem sárgára rajzolta, hanem ilyen cirkásra. És azt mondta a tanárnő, lányom, döntsd el, piros vagy sárga a tulipán? Erre azt mondta a lányom, hogy hát nálunk ilyen van a kertben. És fogta és elhozta, és azt mondta, hogy ez van. És mi nagyon szeretnénk pirosat, meg sárgát rajzoltatni a gyerekekkel, ahelyett, hogy megengednénk, hogy a kreativitását kifejezze. Az önbizalom növelde programunkban gyakran kapok olyan megoldásokat is, ami eddig még nekem sem jutott eszembe. Önbizalom sprét, vagy önbizalom gerjesztők, munkacsoportot hoznak létre, vagy magabiztosság applikációt az egyik diák, és akkor azt mondom, hogy bárhol én is tanulok tőlük.
2: Ez nagyon érdekes, az önbizalom nevelde, ezt is ki kell, hogy vesézzük majd az egyik kis rovatunkban, de visszatérve és akkor így befejezve a mai gondolatokat, mit tudsz javasolni a gyerekeknek, a fiataloknak, hogyan tudják megtalálni, hogyan találjanak rá az ő tanulási stílusukra. Rendkívül jó volt ez a sokféle, amit felsoroltál, és tényleg már mi mindegyikkel találkoztam én is annak idején valóban. Talán el is tudnám mondani, és most így össze tudnám tenni, hogy nekem mondjuk melyik a tanulási stílusom. Mit tudsz nekik javasolni? Próbálják ki mindegyiket?
3: Próbálkozzanak. A másik, hogy valamire rájön arra, hogy fú, nekem így megy, akkor az próbálja megtartani. Azt szoktam mondani, hogy mi nagyon sokszor IQ-ra mérünk csak. Milyen az intelligencia hányadosod? De elfeledkezünk, hogy van egy EQ, egy érzelmi intelligencia, van egy belső intelligencia, hogy én magammal mennyire vagyok békességben. Vannak olyanok is, akik használják azt is, hogy van egy térbeli intelligenciánk, mint térlátás, amit a mérnökök használnak, meg a tervezők, hogy látják azt is, ami nincs. Tőlem sokszor megkérdezte a műszaki rajztanárom, hogy mit látok, hát semmit. Na, nekem nem volt ez meg, de a fiamnak meg megvan. Van, akinek a mozgásos intelligenciája nagyon erős, tehát én mozgásában tudja kifejezni, gondoljunk egy táncművészre, balettművészre, neki mennyire fontos. Valaki a nyelvi intelligenciája nagyon erős, tehát hogy verbálisan nagyon ki tudja magát fejezni, és vannak, akinek meg az empatikus készség, a szociális intelligenciája nagyon erős, hogy együtt tud érezni másokkal. Harmadik osztályos volt a lányom, és megkérdezte a tanárnő, hogy mindenki mutatkozzon be, és mondjon valamit, ami rá nagyon jellemző. És azt mondta a lányom, hogy Teodorának hívnak, és nagyon erős a szociális érzékenységem. És erre harmadik osztályosként ezt a kifejezést használta, szülőktől ilyet is hallott, nem csak a piroska és a farkast, és mondta találni, hogy hát Teodora sem tudja, hogy mi az a szociális érzékenység. Erre azt mondta Teodora, azt is mondhatnám, hogy az átlagnál jobban tudom az empatikus készségemet kifejezni. Tehát, de ez harmadik osztályban is, azóta sok ilyen helyzet volt, hogy néztük a jégvarázs cím, nem a jégvarázs, hanem a jégkorszak, igen, tehát a jégkorszakot, és akkor nézzük a jégkorszakot, talán harmadik vagy negyedik rész, amikor a kisbaba elveszik, és meg kell találni a szülőt, és akkor mondja a lányom, hogy apa, talán megkérdezi, hogy miről szól ez a kis rajzfilm, és azt mondja a lányom, hogy azt is mondhatnánk, hogy a családban lévő akcidentális krízis miatt egy gyermek elhelyezési kérdés merül föl, hogy hova tegyék a gyermeket, és megtalálni a megfelelő nevelő szülőt. Pont épp gyermekvédelmi témában tanult a feleségem. Tehát, hogy verbálisan nagyon ki tudja magát fejezni, és vannak, akinek meg az empatikus készség, a szociális intelligenciája nagyon erős, hogy együtt tud érezni másokkal. Harmadik osztályos volt a lányom, és megkérdezte a tanárnő, hogy mindenki mutatkozzon be, és mondjon valamit, ami rá nagyon jellemző. És azt mondta a lányom, hogy Teodorának hívnak, és nagyon erős a szociális érzékenységem. És erre harmadik osztályosként ezt a kifejezést használta, szülőktől ilyet is hallott, nem csak a piroska és a farkast, és mondta találni, hogy hát Teodora sem tudja, hogy mi az a szociális érzékenység. Erre azt mondta Teodora, azt is mondhatnám, hogy az átlagnál jobban tudom az empatikus készségemet kifejezni. Tehát, de ez harmadik osztályban is, azóta sok ilyen helyzet volt, hogy néztük a jégvarázs cím, nem a jégvarázs, hanem a jégkorszak, igen, tehát a jégkorszakot, és akkor nézzük a jégkorszakot, talán harmadik vagy negyedik rész, amikor a kisbaba elveszik, és meg kell találni a szülőt, és akkor mondja a lányom, hogy apa, talán megkérdezi, hogy miről szól ez a kis rajzfilm, és azt mondja a lányom, hogy azt is mondhatnánk, hogy a családban lévő akcidentális krízis miatt egy gyermek elhelyezési kérdés merül föl, hogy hova tegyék a gyermeket, és megtalálni a megfelelő nevelő szülőt. Pont épp gyermekvédelmi témában tanult a feleségem.
2: Hány tehát, hogy a, ami, amikor

0: Igen, azt mondta Teodóra, azt is mondhatnám, hogy az átlagnál jobban tudom az empatikus készségemet kifejezni. Tehát, de ez harmadik osztályban is, azóta sok ilyen helyzet volt, hogy néztük a Jégvarázs cím, nem a Jégvarázs, hanem a Jégkorszak, igen, tehát a Jégkorszakot, és akkor nézzük a Jégkorszakot, talán harmadik vagy negyedik rész, amikor a kisbaba elveszik, és meg kell találni a szülőt, és akkor mondja a lányom, hogy apa, talán megkérdezi, hogy miről szól ez a kis rajzfilm, és azt mondja a lányom, hogy azt is mondhatnánk, hogy a családban lévő akcidentális krízis miatt egy gyermekelhelyezési kérdés merül föl, hogy hova tegyék a gyermeket, és megtalálni a megfelelő nevelőszülőt. Pont épp gyermekvédelmi témában tanult a feleségem.
1: Hát,
0: hogy amikor itt tanulunk, akkor észre se veszük, hogy mennyit tanítjuk a gyerekeinket. A tanulási stílusokban én azt mondanám, hogy a legfontosabb az, hogy legyünk jó példa a gyerekek előtt, mutassuk meg, hogy mi szeretünk tanulni. Ennél jobb példa nem lehet a szülő részéről.
1: A legjobb végszó. Köszönöm szépen is a jó sztorit is a végére.
2: Szakértőnk válaszolt. Életképek Tinédzser országból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.

있을 때와 같이 있었다.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sansz műsorán.
2: A következő percekben az Áldás házának beindítása című tanítássorozat 6. része következik, melyben Ellen Vincentet hallhatjuk.
3: Dicsőség az Úrnak!
4: What a joy to meet such a wonderful man.
3: Micsoda öröm találkozni egy ilyen csodálatos emberrel.
4: Amen.
3: Így van.
4: Why don't we all pray for such a man to come into our cities that we represent here?
3: Imádkozzunk azért, hogy mindannyiunk városaiban ilyen polgármesterek legyenek.
4: Amen. Well, I want to continue. I want to just spend another session on understanding the lessons we learn from these two great patriarchs.
3: Szeretném most ezen a tanításon folytatni annak a kifejtését, hogy milyen alapelveket tanulhatunk meg ettől a két nagy
4: pátriárkától. For our instruction.
3: Mert azok a megírt dolgok a mi okulásunkra írottak meg.
4: And then it says this in 1 Corinthians.
3: Azt olvassuk az 1 Korintus.
4: Chapter 10.
3: 10. részében.
4: They're specially written for those on whom the end of the ages come.
3: Hogy különösen azoknak íratott ez meg, akire a korszak vége elérkezett.
4: I can't go through all these notes and fill it all out as I would like to.
3: Jegyzetet végignézni és kirészletezni úgy, ahogy szeretném.
4: And the reason we gave you such full notes is that you may continue to study after this conference.
3: És azért adtunk ilyen részletes jegyzeteket, hogy a konferencia után tovább tanulmányozhassátok a témát.
4: Now the thing that characterizes Abraham is that he became the great example, the great father of a man of faith.
3: Abrahamnak az a jellemzője, hogy nagy példa lett, és a hitnek a nagy atya lett. A hitben nagy példa lett.
4: And if we're going to actually accomplish anything for God,
3: és ha Istenért bármit el akarunk végezni,
4: it's by the activity of faith that these things will happen.
3: A hit működése által történhetnek meg ezek a dolgok.
4: We have these two statements in scripture.
3: Az igében ott ez a két állítás.
4: Without faith, it is impossible to please God.
3: Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni.
4: And then it says that those that come to God must believe that he is.
3: Azután az is meg van írva, hogy akik Istenhez jönnek, azoknak hinniük kell, hogy ő van.
4: And that he is a rewarder of those that diligently seek him.
3: És hogy megjutalmazza azokat, akik szorgalmasan keresik őt.
4: It tells us in Romans chapter 12.
3: A Róma 12.
4: The first three verses are very, very important.
3: Az első három vers nagyon fontos.
4: In the first 11 chapters of Romans, Paul sets out the great cosmic purpose of God.
3: Első 11 részében Pál kifejti Isten nagy kozmikus céljait.
4: And it's a masterly explanation of what God is after in the world and what he will accomplish in the world.
3: Ez egy mesteri leírása annak, hogy Isten mit akar a világban és hogyan működik a világban.
4: When, as with the Apostle Paul in all his writings, when he's finished the teaching, then he begins the application.
3: És Pál apostol minden írására jellemző módon, amikor befejezi a tanítást, akkor elmondja azoknak az alkalmazását, amit tanított.
4: Becoming knowledgeable of the things of God if it doesn't lead to the right practice.
3: Semmi értelme nagy tudásúvá válni Isten dolgaival kapcsolatban, hogyha mindezt nem tudjuk a gyakorlatba átvinni.
4: We must be doers of the word and not hearers only.
3: Az ige cselekvőinek kell lennünk, nem csak hallgatóinak.
4: In Romans chapter 12,
3: a Róma 12-ben
4: the first three verses are very crucial.
3: Az első három vers döntő fontosságú.
4: All right, we've had this great, wonderful explanation of God's cosmic purpose.
3: Miután ilyen csodálatosan elmagyarázta Isten kozmikus céljait,
4: what should we do in response?
3: Pál elmondja, mit kell tennünk ezzel kapcsolatban.
4: Verse 1 tells us that we must give our bodies as a living sacrifice.
3: Vers elmondja, hogy a testünket oda kell adnunk élő áldozatul.
4: That he can actually take possession of our bodies as if they were his very own.
3: Hogy Isten olyan módon birtokba vehesse a testünket, mint hogyha az az ő teste lenne valóban.
4: I want to ask you that question, have you done it?
3: Meg akarom kérdezni tőletek, hogy ti már megtettétek-e ezt?
4: Can you honestly say to God, there isn't a part of me which doesn't belong to you?
3: Mondhatok-e már Istennek, hogy nincs olyan rész a testetekben, életetekben, ami nem Istené?
4: All my physical body,
3: teljes fizikai testem,
4: my intellect and my
3: az értelmem, az ajándékaim,
4: and all my resources, they're yours, they're not mine.
3: Erőforrásom a tiéd, nem az enyém.
4: And you can actually take them and use them exactly as you think fit.
3: És Uram, te mindezeket veheted és pontosan úgy használhatod, ahogyan megfelelőnek látod.
4: And I will be immediately obedient to whatever you say.
3: Azonnal engedelmeskedni fogok, bármit mondasz.
4: Now, you can't get anywhere till that's a settled issue between you and God.
3: Amíg Isten és közted ez a kérdés nem dől el, addig sehova nem juthattok Istennel.
4: Once we've accepted the principle,
3: miután elfogadtuk az alapelvet,
4: it is harder to work it out in practice.
3: Már nehezebb azt átvinni a gyakorlatba.
4: Because we're so used to running our own lives, we forget that it's not ours, that it's His life, and we have to be corrected by the Lord.
3: Mert annyira megszoktuk, hogy a saját életünket mi irányítjuk, hogy könnyen elfelejtjük, hogy most már Istené az.
4: But if you will accept the principle,
3: helyre kell minket igazítania. De amikor elfogadjuk az alapelvet,
4: akkor Isten kiképez minket arra, hogy hogyan engedelmeskedhetünk
3: pontosan úgy, ahogy Jézus is tette.
4: As we will see tomorrow, Jesus is the perfect model.
3: Jézus a tökéletes példa.
4: And he was perfect and complete in the surrender of his humanity for the sole exclusive use of the Father and of the Holy Spirit.
3: És maradéktalan átadta az emberi lényét arra, hogy kizárólag az Atya és a Szent Szellem használhassa őt.
4: And that's what holiness really means.
3: Igazából ezt jelenti a szentség.
4: Holiness isn't some sort of sanctified look on your face.
3: A szentség nem az arcodra kiülő megszentelt
4: arckifejezés,
3: hanem azt jelenti,
4: for the exclusive use of God.
3: El vagy különítve Istennek kizárólagos használatára.
4: Now the question is, have you done it?
3: Az a kérdés, hogy ezt meglépted-e már?
4: And if that's your life,
3: és hogyha te így élsz,
4: then you have to impart that to all those for whom you have father responsibility.
3: Akkor ezt tovább kell adnod mindazoknak, akik fölött atyai felelősséged van.
4: That's the first thing you've got to teach them, train them in.
3: Ez az első dolog, amiben ki kell őket képezned, amit meg kell nekik tanítanod.
4: Then verse 2 of Romans says that we need a total transforming of our mind.
3: Hogy teljesen át kell változni az elménknek.
4: The Greek word used is the word metamorpho.
3: Itt a metamorpho a görög szó, amit
4: we get our English word, I don't know the German, metamorphosis.
3: A metamorphosis szó ebből származik.
4: And that is dying to a lower form of life in order to
3: jelenti,
4: be raised again to a higher form of life. That's what the word means.
3: Az élet egy alacsonyabb rendű változatának azért, hogy feltámadhassunk egy magasabb rendű életre. Ezt jelenti ez a szó.
4: We've got to stop thinking like the world.
3: Nem szabad már úgy gondolkodnunk, mint a világ.
4: Not so much in the sin, but in just in the mental attitudes of the world.
3: Nem csak, hogy a bűnök tekintetében, hanem a világ elmebeli beállítottságainak a tekintetében.
4: The goals and ambitions which drive our lives.
3: Hogy milyen célok és törekvés és kirendják az életüket, nem szabad világinak.
4: Because the great example in scripture is the caterpillar.
3: Az igében,
4: I'm sorry, the great example in nature is the caterpillar.
3: Bocsánat, a természetben erre nagy példa a hernyó.
4: A caterpillar starts life wriggling around on a few leaves.
3: Úgy kezdi a hernyó az életét, hogy néhány levélen mászkál.
4: And that's where most Christians begin.
3: És a legtöbb keresztény is így kezdi.
4: Most Christians live a caterpillar life.
3: A legtöbb keresztény ilyen hernyó életet él.
4: They have three leaves that they live on and eat and munch.
3: Három levélen élik le az életüket, és sokat esznek belőle.
4: My home.
3: Az én
4: my family.
3: Az én családom.
4: And my church.
3: Az én gyülekezetem.
4: Just those, I'm sorry, my job,
3: bocsánat,
4: my family,
3: az,
4: my church.
3: Munkám, I'm not doing that. A családom és a gyülekezetem.
4: And we look to God to bless us in all these three areas.
3: És azt akarjuk, hogy Isten megáldja ezt a három területet.
4: And that's the limit of the vision and the limit of the concern.
3: És ez a vége a látásunknak is, és csak ennyivel foglalkozunk az életben.
4: If I'm healthy,
3: ha egészséges vagyok,
4: if I'm happy,
3: ha boldog vagyok,
4: if my family is healthy and happy,
3: ha a családom egészséges és boldog,
4: if I'm doing well in my job,
3: hogyha jól teljesítek a munkahelyemen,
4: and if things are going well in the church,
3: és hogyha jól mennek a dolgok a gyülekezetben,
4: then life is complete.
3: Akkor teljes az életem.
4: And most Christians live in a three-leaf world of these things.
3: És a legtöbb keresztény egy olyan világban él, ami ebből a három levélből áll.
4: God wants to metamorphosize us.
3: De Isten át akar minket metamorfózisozni.
4: We find God shutting us in and constricting us, and it's a painful period.
3: És lehet, hogy Isten egy ilyen nagyon szűk helyre bezár minket, és ez egy fájdalmas időszak lehet.
4: It feels like we're dying.
3: Úgy érezzük magunkat, mintha meghalnánk.
4: And we are.
3: Meg is halunk.
4: But it's not the end, it's the beginning of a new resurrection life in all the fullness of God.
3: Az új feltámadott élet kezdete, amely Isten teljességében terik el.
4: Because the day comes when the chrysalis burst open and out comes a glorious butterfly which can now soar over great distances.
3: A burok szétreped, és kijön a gyönyörű lepke, amely már nagy távolságokat be tud repülni.
4: And when God's truly metamorphosized you,
3: és amikor Isten már igazán átmetamorfózisozott minket,
4: then you see things his way,
3: akkor az ő módján látjuk a dolgokat,
4: you carry his burdens,
3: az ő terheit hordozzuk,
4: and the world fills your heart.
3: És a világ tölti be a szívünket,
4: amen?
3: Egész világ.
4: Now, has that happened to you?
3: Ez veletek megtörtént már?
4: And if it has, you've got to make sure it happens to your sons and your daughters.
3: Ha igen, akkor gondoskodatok kell arról, hogy a fiaitokkal és lányaitokkal is megtörténjen ugyanez.
4: Then the third thing comes in in verse 3.
3: Aztán a harmadik versben jön a harmadik dolog.
4: And let's just read that.
3: Olvassuk
4: I want to make sure I get it, the wording correct.
3: Mert biztosan jól akarom a szöveget mondani. Roma 12.
4: Chapter 12, verse 3. Did I say something wrong? Yeah. Romans chapter 12, verse 3.
3: Roma 12, 3.
4: Here's the third thing.
3: Ez a harmadik.
4: For I say, through the grace given to me, to everyone who is among you, not to think of himself more highly than he ought to think.
3: A nékem adott kegyelem által mondom mindenkinek közöttetek, hogy feljebb ne bölcselkedjék, mint ahogy kell bölcselkedni, hanem józanon bölcselkedjék, amint az Isten adta kinek a hit mértékét. Tehát, hogy önmagáról ne bölcselkedjék.
4: But to think soberly, as God has dealt to each one a measure of faith.
3: Józanon gondolkodjon mindenki, amint adta Isten kinek a hit mértékét.
4: Afraid this is broken, I'm sorry. I don't know what to do with it. Just hold on. Stop the tape.
2: Elhangzott az Áldás házának beindítása című tanítássorozat 6. része, melyben Ellen Vincent tanított.
0: Ez volt a Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sanszmű során.

0: The one is that Jesus was in the underworld and he brought people with him as he went back to heaven.
1: Az egyik az, hogy Jézus az alvilágban volt, és amikor visszament a mennybe, akkor magával hozott embereket.
0: But for some reason they decided to make a stop in Jerusalem so everybody could see that these people were raised from the dead.
1: De valamilyen oknál fogva úgy döntöttek, hogy tartanak egy megállót Jeruzsálemben, hogy a többiek lássák, hogy feltámadtak a halottak.
0: You know, the big discussion between the Pharisees and the Sadducees was over whether there was a resurrection of the dead.
1: Tudjátok, hogy a farizeusok és a saduceusok közötti nagy vita arról szólt, hogy létezik-e halottakból való feltámadás.
0: And Paul says in Romans 4:17, he says, he talks about God who gives life to the dead and calls into existence things that do not exist.
1: És a Róma 4:17-ben Pál arról beszél, hogy Isten a holtakat megeleveníti, és azokat, amelyek nincsenek, előszólítja, mint meglevőket.
0: So this is God.
1: Szóval ez Isten.
0: He is the God who raises, who gives life to the dead.
1: Ő az az Isten, aki életet ad a holtaknak.
0: He calls things into existence that don't exist.
1: És előhív olyan dolgokat, amik nem léteztek.
0: That's what he's like.
1: Ő ilyen.
0: You need to know that for your life.
1: És ezzel tisztában kell lennetek a saját életetekre nézve is.
0: Before we're Christians, we are dead in sin.
1: Mielőtt keresztények lettünk volna, holtak voltunk a bűnben.
0: He gives us new life.
1: Új életet ad nekünk.
0: Obviously he raises the dead on resurrection day.
1: Nyilvánvalóan feltámadás napján feltámasztja a holtakat.
0: But there are areas of our life that are dead and without life.
1: De az életünknek vannak olyan területei, amelyek halottak, és nincs élet bennük.
0: He loves surprising us with his power and his goodness.
1: És ő szeret meglepni minket az ő erejével és jóságával.
0: That's what Christianity is about.
1: Erről szól a kereszténység.
0: The dead coming to life.
1: Hogy a halottak megelevenednek.
0: You know, sin kills us and kills our soul.
1: Tudjátok, a bűn megöl minket, megöli a lelkünket.
0: Jesus Christ came to undo the work of sin and the devil, and he gives us life.
1: És Jézus Krisztus azért jött, hogy lerombolja az ördög munkáját, és életet ad nekünk.
0: So I am not here today to call you to a self-help program.
1: És én most nem azért vagyok itt, hogy egy önsegítő programba hívjalak titeket.
0: And honestly, sometimes Christianity ends up being that.
1: És ha őszinték vagyunk, gyakran a kereszténység azzá válik.
0: You have to try harder.
1: Ez a még jobban próbálkoznak.
0: Come on, exercise your will.
1: Ó, gyakorold az akaraterődet.
0: Persevere a little longer.
1: Tarts ki egy kicsit tovább.
0: And actually there is value in perseverance.
1: És igen, jogos, hogy ki kell tartani, és van ebben érték.
0: But for me, I feel that sometimes the value of my perseverance is to persevere until I get a breakthrough from him.
1: De én számomra személy szerint a kitartásban sokszor az az érték, hogy tartsak ki addig, amíg nem jön meg az áttörés Istentől.
0: Dealing with sin is not sin management.
1: A bűnnel való elbánás az nem a bűn menedzselése.
0: We're not talking about an anger management class here.
1: Mert most nem a mondjuk a düh kezelő kurzusról beszélünk.
0: We are to reckon sin dead.
1: Hanem halottá kell nyilvánítanunk a bűnt.
0: And in that area of our life, God gives us new life in that place.
1: És az életünknek azon a területén Isten új életet ad a bűn helyére.
0: Here is the most important thing you can believe about God.
1: És elmondom a legfontosabb dolgot, amit hihettek Istenről.
0: And I really believe this.
1: És én tényleg így gondolom.
0: The single most important thing that you need to believe about God is that he's good.
1: Az egyedüli legfontosabb dolog, amit el kell hinnetek Istenről, az az, hogy ő jó.
0: He has many characteristics.
1: Nagyon sok jellemzője van.
0: And you can memorize them all.
1: És mindet megtanulhatod.
0: But if you don't believe that he's good, you probably won't see much of the rest.
1: De hogyha nem hiszed el azt, hogy ő jó, akkor nagy valószínűséggel nem fogod meglátni a többi jellemzőjét
0: so,
1: sem.
0: Remember when Moses is crying out, show us your glory?
1: Emlékeztek, amikor Mózes ott imádkozott, hogy mutasd meg nekünk a te dicsőségedet?
0: What was it that God paraded before him?
1: Mit vitt át Isten Mózes előtt?
0: He showed him his goodness.
1: Megmutatta neki az ő jóságát.
0: It is the key to moral and spiritual sanity.
1: Ez az erkölcsi és szellemi épp elméjűségnek a kulcsa.
0: See, we know God can do miracles, but we struggle

0: to believe whether his goodness will do miracles, he'll do miracles for us.
1: Tehát tudjuk azt, hogy Isten képes csodákat tenni, mégis kételkedünk abban, hogy az ő jóságában meg fogja tenni azt a csodát.
0: I can confidently tell all of you,
1: de teljes bizonyossággal elmondhatom,
0: that God is better than you think.
1: Hogy Isten jobb, mint amilyennek gondoljuk őt.
0: Even if you're amazing, even if they are amazingly mature Christians,
1: még akkor is, hogyha ti elképesztően csodálatosak vagytok, és nagyon érett keresztények vagytok,
0: he is more good than what you imagine or know.
1: Ő sokkal jobb, mint amilyennek elképzelitek, vagy mint amit tudtok róla.
0: It's just not possible for you to understand his goodness, totally.
1: Sorry?
0: It's not possible
1: tehát,
0: for us.
1: Lehetetlen, hogy megértsük az ő teljes jóságát.
0: His goodness is beyond our ability to comprehend.
1: Tehát a mi értelmi felfogásunknál sokkal nagyobb az ő jósága.
0: It's a struggle for many people to believe in the goodness of God.
1: És nagyon sok ember küzd azzal, hogy elhiggye Isten jóságát.
0: Sin has left us a little bit unsure about him.
1: Mert a bűn bizonytalanná tett minket Isten felől.
0: We know that we were rebels.
1: Tudjuk azt, hogy lázadók voltunk.
0: We've made peace with the king.
1: Tudjuk azt, hogy a békét kötöttünk a királlyal.
0: But we're not really sure if we draw close to the king exactly how he will respond to us.
1: De nem vagyunk egészen biztosak abban, hogyha közeledünk a királyhoz, hogy fog reagálni rá.
0: So his goodness is beyond our ability to comprehend.
1: Tehát az ő jósága, ami felfogásunkon túlmutat.
0: But not beyond our ability to experience.
1: De nem túl nagy ahhoz, hogy megtapasztaljuk.
0: Now I'm one preacher that believes that we need experiences with God.
1: Én egy olyan prédikátor vagyok, aki hiszi azt, hogy szükségünk van megtapasztalásokra Istennel.
0: I grew up with preaching that said don't trust experiences.
1: Én olyan tanítással nőttem fel, ami azt mondta, hogy ne bízz a tapasztalatban.
0: Don't seek experience.
1: Ne a megtapasztalást keresd.
0: Just believe the word.
1: Csak hidd el Isten beszédét.
0: So we sang Jesus loves me, this I know because the Bible tells me so.
1: De ezen mondjuk azt, hogy Jézus szeret, és ezt tudom, mert a Biblia így mondja.
0: And that's probably the first step, is that we believe that it's true.
1: És ez valószínűleg az első lépés, hogy elhisszük, hogy igaz.
0: But at some point, his love needs to move beyond the fact that I believe it's true, but I need to experience it.
1: De egy adott ponton túl kell lépjünk azon, hogy elhisszük, hogy jó, és meg kell tapasztalnunk azt, hogy ő jó.
0: And the whole Bible, when you think about it, is a collection of stories of people that had experiences with God.
1: És ha belegondoltok, az egész Biblia tulajdonképpen egy történet gyűjtemény olyan emberekről, akik megtapasztalták Istent.
0: So I believe God wants you to experience his goodness in your life.
1: Szóval én hiszem azt, hogy Isten azt akarja, hogy megtapasztaljátok az ő jóságát az életetekben.
0: I was filled with the Holy Spirit when I was 17.
1: Én 17 évesen töltekeztem be Szent Szellemmel.
0: And refilled many times.
1: És újra meg újra töltekeztem nagyon sokszor.
0: But what I've been praying the last 2 years is that I need more significant encounters with him.
1: De az elmúlt 2 évben azért imádkoztam, hogy jelentősebb megtapasztalásra van és találkozásra van szükségem vele.
0: Did the movie The Shack come to Hungary?
1: A Viska megjelent magyarul is? A film?
0: Yeah. So, you've read the book. The movie's better.
1: Magyarul megvan a film már?
0: The movie, I think, this is my personal opinion. Not to be confused with the opinions of the house. I think the movie's better than the book.
1: Szerintem a film jobb, mint a könyv.
0: And I know it's controversial.
1: És tudom, hogy ellentmondásos.
0: But I told our church the movie is not a systematic theology class.
1: De azt mondtam a gyülekezetemnek, hogy a film az nem egy szisztematikus teológia
0: óra.
1: It's
0: a dramatic depiction of the Trinity.
1: Hanem a Szent Háromságnak a drámai leírása.
0: And I was impressed by several things in the movie.
1: És rám nagy hatással volt több dolog is a filmből.
0: One is that God wants a relationship with us where we can talk with him easily.
1: Az egyik az, hogy Isten olyan kapcsolatot akar velünk, ahol könnyedén beszélgetünk egymással.
0: And another thing was that he's very good and wants good things for us.
1: A másik dolog, ami mély hatással volt rám, az, hogy ő nagyon jó és jó dolgokat akar számunkra.
0: The man in the movie was dealing with an incredible amount of pain.
1: A film főszereplője rendkívül nagy fájdalmakkal küszködött éppen.
0: And God took initiative toward him to bring him out of the pain.
1: És Isten tette meg az első lépést felé, hogy kihozza őt ezekből a fájdalmakból.
0: I'm not going to read this chapter, but in Ezekiel 37 the prophet has a vision.
1: Nem fogom felolvasni ezt a részt, de Ezekiel 37-ben a prófétának van egy látomása.
0: And you'll remember the story, the angel, the spirit of the Lord takes him out in the middle of a valley full of bones.
1: Emlékeztek a történetre, hogy az úrangyala kiviszi egy völgybe, ami tele van csontokkal.
0: The valley floor was full of a lot of bones and it says they were very dry.
1: Tehát a völgy az tele van csontokkal, és azt írja, hogy a csontok nagyon szárazak voltak.
0: So these bones were dead a long time.
1: Szóval már régóta halottak voltak.
0: No flesh.
1: Semmi hús nem volt már rajtuk.
0: I would think of a Western movie where you just see a carcass that's just bones and it's well, we call it a Western movie, cowboy
1: ja,
0: movie.
1: Ja, hogy ilyen Western film jut eszembe róla, hogy így csak látod ott a tetemet.
0: So the bones are dead, and the spirit says, can these bones live?
1: Szóval a csontok halottak voltak, és azt kérdezi a szellem, hogy életre kelhetnek-e ezek a csontok?
0: How do you answer a question like that?
1: Hogyan válaszolsz egy ilyen kérdésre?
0: Because by all natural means or probabilities, they're not going to live. The flesh is gone. It's just a dry bone.
1: Mert mindenféle természetes valószínűség szerint nem fognak életre kelni, mert meghaltak, lerohadt róluk a csont, ezek vagy a hús, és ezek már csak száraz csontok.
0: The prophet answered very smartly. He said, "Lord, you know."
1: És a próféta nagyon okosan válaszolt, azt mondta, hogy Uram, csak te tudod.
0: In other words, you know if they're going to live, because if you make them live, they'll live, if you don't, they won't.
1: Azt mondta, hogy hát te tudod, hogy élhetnek-e, ha életre kelted, élni fognak, ha nem, akkor nem.
0: Then he said to the prophet, I want you to prophesy over the dead bones.
1: Majd azt mondta az Úr a prófétának, hogy azt akarom, hogy prófétálj a halott csontoknak.
0: I want you to talk to this stuff that's dead.
1: Azt akarom, hogy szólj ehhez a dologhoz, ami halott.
0: I want you to tell the dead bones to hear and listen.
1: Azt akarom, hogy szólj ezeknek a halott csontoknak, hogy figyeljenek és hallják meg.
0: Tell the dead parts they need to hear the word of the Lord.
1: Szólj a halott részekhez, hogy meg kell hallaniuk az Úr szavát.
0: And he says, when you do that, I'm going to cause breath to enter it, and they'll live.
1: És azt mondja, hogy amikor ezt kimondod nekik, akkor én életet lehelek beléjük, és élni fognak.
0: See, with God, it's never over.
1: Szóval Istennel soha nincs vége.
0: And there are parts of our lives, experiences we had, or maybe certain aspect of our life that seems hopeless.
1: És vannak az életünkben olyan területek, amik lehetetlennek tűnnek.
0: And by no natural probabilities there would ever be life there.
1: És a természetes valószínűség szerint ott már nem lesz élet.
0: So you know the story, he did prophesy over the bones and there was noise and there was rattling and the bones came together.
1: Ismeritek a történetet, hogy a próféta szólt a csontoknak, és akkor nagy zaj meg csörgés zörgés volt, a csontok összeálltak.
0: And skin grew over the bones.
1: És bőr és hús nőtt a csontokra.
0: Then he prophesied that the breath of God would come and God life came into them.
1: Majd prófétált, hogy Isten lehellete szálljon beléjük, és életre keltek.
0: And they stood up a great army.
1: És felállt egy nagy hadsereg.
0: You know, that's how God builds his armies.
1: Tudjátok, Isten így építi a hadseregét.
0: He doesn't look for the perfect people to bring them together and build an army out of them.
1: Nem azt nézi, hogy hol vannak a tökéletes emberek, hogy őket összehozza és ebből építsen fel egy sereget.
0: He finds us.
1: Hanem megtalál minket.
0: He sends his word to us.
1: Kiküldi az ő szavát hozzánk.
0: And the dead come alive.
1: És a halott életre kell.
0: God builds his army with dead people that he gives new life to.
1: Tehát Isten halott emberekből építi fel a hadseregét oly módon, hogy új életet lehel beléjük.
0: I think I mentioned this the other day.
1: Azt hiszem, hogy ezt már említettem valamikor.
0: Bill Johnson says that God wants to colonize earth with the life from heaven.
1: Hogy Bill Johnson azt mondja, hogy Isten gyarmatosítani akarja a földet a menny élete szerint.
0: So he wants to take a life form from up there and he wants to introduce it to the earth.
1: Tehát ő azt akarja, hogy a fenti életforma megvalósuljon itt a földön.
0: See, Jesus didn't only die to take you to heaven, but also to bring heaven here to you.
1: Tehát Jézus nem csak azért halt meg, hogy minket a mennybe vigyen, hanem azért is, hogy a mennyet lehozza ide hozzánk.
0: So here's the essence of my message this morning.
1: Szóval itt van az üzenetem lényege most délután.
0: Jesus is a life giver.
1: Jézus életadó.
0: It's who he is.
1: Ez ő.
0: It's what he does.
1: És ő ezt cselekszi.
0: He's so much more than the one who died for you.
1: Tehát ez sokkal több, mint az, aki meghalt, érted?
0: And his life is the only hope for a lot of things in our life.
1: Tehát az ő élete az egyetlen megoldás nagyon sok dologra az életünkben.
0: Paul said the first Adam became a living being.
1: Pál apostol azt mondja, hogy az első Ádám életre kelt.
0: The last Adam became a life-giving spirit.
1: És az utolsó Ádám pedig életet adó szellem lett.
0: So Jesus Christ is the last Adam.
1: Tehát Jézus Krisztus az utolsó Ádám.
0: He became a life-giving spirit.
1: És ő életadó szellem.
0: He says, I must ascend to heaven so that the Comforter can come to you.
1: Azt mondta, hogy fel kell mennem a mennybe, hogy lejöhessen a vigasztaló hozzátok.
0: You know, out of all the words and titles that you could give for the Holy Spirit, I like the one, the Comforter.
1: Tudjátok, a Szent Szellem összes nevek közül én nagyon kedvelem ezt a nevet, hogy a vigasztaló.
0: But Jesus ascended so that he could give his life to come into us.
1: De Jézus azért ment fel, hogy az ő életét adhassa nekünk.
0: There is sometimes a process where we die and then God gives new life.
1: Időnként van egy olyan folyamat, ahol mi meghalunk, majd Isten új életet ad.
0: Paul talks about carrying in the body the death of Jesus.
1: Pál apostol beszél arról, hogy a testünkben viseljük Jézus halálát.
0: So that the life of Jesus might be manifested in our bodies.
1: Hogy Jézus élete megnyilvánuljon a testeinkben.
0: John talks about the fact or Jesus that the thief comes to steal, kill and destroy, but Jesus came to give us life.
1: János, illetve Jézus beszél arról, hogy a tolvaj azért jön, hogy öljön, lopjon és pusztítson, de Jézus azért jön, hogy életet adjon.
0: And it's not talking about eternal life that you get when you go to heaven, because it's talking about life abundantly, which means more of, it's a quantitative word attached to it.
1: És itt nem az örök életről szól, amit majd megkapunk, mert itt azt mondja, hogy bővölködő életet, tehát ez egy mennyiségi dolog, ami csatlakozik ehhez a szóhoz.
0: So here's what the devil's doing right now.
1: És itt van, amit az ördög próbál.
0: The devil knows he's damned to death.
1: Az ördög tudja, hogy ő halálra van ítélve.
0: All he can do is try to drag people with him.
1: És ő csak annyit tud tenni, hogy megpróbál minél több embert magával rántani.
0: To bring death to parts of our life.
1: Hogy halált hozzon életünk különböző területeire.
0: Could be a certain area of our life where we just don't have victory.
1: Ez lehet életünknek egy olyan területe, ahol egyszerűen nem tudunk győzelemre jutni.
0: Could be a relationship.
1: Lehet egy kapcsolat.
0: But he'll use all kinds of things to oppress even God's people.
1: De ő mindenféle dolgot felhasznál ahhoz, hogyha lehet még Isten népét is elnyomja.
0: It's no secret that Christians even deal with discouragement and depression.
1: És ez nem titok, hogy még a keresztényeknél is előfordulhat az elcsüggedés és a depresszió.
0: Maybe we deal with it more.
1: Lehet, hogy nálunk még gyakrabban előfordul.
0: There's the normal kind of depression that all humans can fall to, but then there is the spiritual warfare type. That is just very oppressive upon us.
1: Tehát van a normális depresszió, amit minden ember megtapasztalhat. Aztán ott van a szellemi depresszió, ami a szellemi hadviseléshez kapcsolódik, és sokkal súlyosabb és mélyebbre visz.
0: So Romans 8:2 says, the law of the spirit of life has set you free in Christ Jesus from the law of sin and death.
1: A Róma 8:2 azt mondja, hogy a Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől.
0: So I'm sure you've heard Alan give this illustration, but I'm going to give it again.
1: Biztos vagyok benne, hogy láttátok, hallottátok Alannek ezt az illusztrációját, de én is megmutatom.
0: So every time I get in a 787, it wonders, I'm amazed that they can actually get the beast off the ground.
1: Tehát ahányszor egy 787-es gépbe szállok be, mindig elképedek azon, hogy egyáltalán a levegőbe tud emelkedni.
0: Because the law of gravity affects everything that is particle.
1: Mert a gravitáció törvénye mindenre hat.
0: Right now it's pulling me against the floor.
1: Engem például jelen pillanatban a földre, a talajra húz.
0: Even if I crawl up on a ladder, the law of gravity is going to be calling for me.
1: Még akkor is, ha mondjuk felmásznék egy létrán, a gravitáció lefele húzna.
0: I'm holding this paper up, at the other end is pulled to the floor by gravity. It's a law.
1: Feltartom ezt a papírt, és a másik vége lefele lóg, mert a gravitáció lefele húzza. Ez a törvényszerűség.
0: This is like the law of sin and death.
1: Ez olyan, mint a bűn és a halál törvénye.
0: This is what we live with on the earth.
1: Ezzel élünk együtt a földön.
0: It pulls you down.
1: Lehúz.
0: Continually the enemy's trying to do that.
1: Tehát az ellenség folyamatosan megpróbál lehúzni.
0: But there's another law called the law of lift.
1: De van egy másik törvény, amit a felhajtó erőnek nevezünk.
0: This is how they fly airplanes.
1: Így működnek a repülőgépek is.
0: So if I just blow on top of the paper, the air moving across the top lifts the paper.
1: Tehát, hogyha ráfújok a papír tetejére, akkor az felemeli az alsó részét a papírnak.
0: The one law supersedes the other.
1: Az egyik törvény felülírja a másikat.
0: So the law of life supersedes the law of sin and death.
1: Tehát az élet törvénye felülírja a bűn és a halál törvényét.
0: So if we sow according to the flesh, we reap in the flesh, we reap sin.
1: Tehát, hogyha test szerint vetünk, akkor test szerint aratunk bűnt.
0: But God invites us to live by a higher law, which is the law of the life of the Spirit.
1: De Isten arra hív minket, hogy egy magasabb rendű törvény szerint éljünk, ami az életnek a törvénye.
0: Every Christian needs this.
1: És minden kereszténynek szüksége van erre.
0: Christianity is not a self-help program.
1: A kereszténység az nem egy önsegítő program.
0: There is nothing wrong with you.
1: Mert semmi baj nincs veled.
0: You don't need to try harder.
1: Tehát nem kell még jobban próbálkoznod.
0: And I'm not saying you should just give in to sin. I'm just saying there's a higher law that can help lift you from this.
1: És én most nem azt mondom, hogy engedj a bűn csábításának, hanem azt mondom, hogy van egy magasabb rendű törvény, ami fel tud emelni belőle.
0: It's the law of the Spirit of life.
1: Ez az élet szellemének a törvénye.
0: The Holy Spirit can give us life in any place of our being where there is death.
1: A Szent Szellem a lényünk bármelyik területére életet tud hozni, ahol halál van.
0: So Jesus, he breathes on his disciples and he says, receive the Holy Spirit.
1: Tehát Jézus rálehelt a tanítványaira, és azt mondta, hogy vegyétek a Szent Szellemet.
0: It's a command.
1: Tehát ez egy parancs.
0: In the Greek, it's a command.
1: A görög nyelven ez parancsként hangzik
0: you
1: el.
0: You have to receive it.
1: El kell fogadnotok.
0: You need it.
1: Szükségetek van rá?
0: I want to give it to you. I want to breathe my life into you, but you have to.
1: Oda akarom adni nektek, rátok akarom lehelni az életet, de nektek kell azt elvenni.
0: Have I told my story about how we teach cats to drink?
1: Meséltem már arról, hogy hogyan.
0: I'll tell you again. Cats, kittens.
1: Hogyan tanítjuk meg a kis cicákat arra, hogy igyanak?
0: I grew up on a farm, and all farms have a lot of cats.
1: Farmon nőttem fel, minden farmon nagyon sok macska van.
0: They help us with the mice problem.
1: Segítenek az egér problémákkal.
0: But this, the one cat we had 5-6 kittens maybe 3 times a year.
1: De volt egy macskánk, amelyik évente legalább háromszor ellett olyan 5-6 kis cicát.
0: But we wanted them to drink milk out of a dish.
1: És meg akartuk tanítani, hogy kis tálkából igyanak tejet.
0: So my mom said it was my job to teach them how to drink.
1: És anyukám azt mondta, hogy az én feladatom megtanítani nekik azt, hogy hogyan igyanak.
0: So I would take their furry little heads.
1: Hogy fogtam a kis szőrös fejüket.
0: Gently dipped them into the milk dish.
1: Óvatosan belemártottam a teljes edénkébe.
0: And they would taste the milk.
1: És körbenyalogatták az arcukat, yeah, megízlelték a tejet.
0: It's a lot like mom.
1: És azt mondja, hú, ez olyan ízű, mint anya.
0: And they go back to the dish.
1: És akkor visszamentek a tálkához.
0: As Christians, you need to learn how to drink the Holy Spirit.
1: keresztényként meg kell tanulnunk, hogyan ígyunk a Szent Szellemből.
0: You just have to taste it and see, and once you learn how to drink, you can go back and get more and more all the time.
1: Tehát meg kell ízlelni és meglátni, és amint megízlelitek, akkor meg kell tanulni azt, hogy hogyan menjünk vissza még többért újra meg újra.
0: How many of you came out of the womb learning, knowing how to use a straw?
1: Hányan születtetek úgy meg, hogy már tudtátok, hogyan kell szívószálat használni?
0: Sometime later we have to learn how to do that.
1: Tehát valamikor később meg kell tanulnunk.
0: It's the same way in terms of receiving the Holy Spirit.
1: Ugyanez áll arra is, hogy megtanuljuk elfogadni a Szent Szellemet.
0: It's just something that we need to learn.
1: Tehát ez olyasmi, amit meg kell tanulni.
0: But when we receive the breath of God.
1: De amikor megkapjuk Isten lehelletét.
0: Particularly when it touches an area of our life where there is death or decay.
1: Különösen ha életünknek olyan területét érinti, ahol rothadás vagy halál van.
0: God enjoys bringing it back to life.
1: Isten nagy élvezettel hozza vissza életre.
0: He loves taking a desert where nothing has grown and watering it to the point that a lot of things grow.
1: Isten nagyon élvezi azt, hogy egy teljesen száraz sivatagot, ahol semmi sem növekszik, addig öntözzön, amíg kizöldel.
0: And you can see this all over the Old Testament, the pictures, but you can also see it in Israel.
1: És ezt végig lehet látni az Ószövetségben, de Izrael képeinél is lehet látni.
0: He can take a bare place in our life that's dry and has no life, and he can water it, and he can bring for fruit.
1: Tehát veheti életünknek egy puszta területét, ahol nincs élet, és megöntözi, és életet lehel belé addig, míg az gyümölcsöt terem.
0: I can't promise you instantaneous everything.
1: Én nem tudok nektek azonnali, instant mindenfélét ígérni.
0: Some things in my life God has allowed me to wrestle with for a long time.
1: Vannak dolgok az életemben, amiket Isten hagyott, hogy nagyon sokáig küzdjek velük.
0: But every now and then he does a miracle.
1: De időnként egy ilyen pillanatnyi csodát végez.
0: I want to pray for you today.
1: És szeretnék értetek imádkozni.
0: For those areas of your life where you believe, where you know there's death, and I'm going to ask God to breathe on it.
1: Életeteknek azon területeiért, ahol tudjátok, hogy halál van, és arra fogom kérni Istent, hogy leheljen rá azokra a területekre.
0: Let's stand together.
1: Álljunk fel.
0: I believe that God specializes in the impossible.
1: Én hiszem azt, hogy Isten a lehetetlenre szakosodott.
0: And he specializes in the unlikely.
1: A valószerűtlenre szakosodik.
0: And while I'm not magic, I believe God wants to do some miracles today.
1: És én ugyan nem vagyok varázsló, de én hiszem azt, hogy Isten csodákat akar tenni ma.
0: Is there an area of your life that's dead and needs resurrection?
1: Van az életedben olyan terület, ami halott és feltámadásra van szüksége?
0: Could be an area of sin that you've wrestled with.
1: Ez lehet egy olyan bűn, amivel régóta küzdesz.
0: Maybe you've lost hope in that area.
1: Lehet, hogy már elvesztetted a reménységedet azon a területen.
0: Could be a relationship.
1: Ez lehet egy kapcsolat.
0: I believe in counseling for relationships, but I've also seen God do miracles. I mean, literal miracles with relationships.
1: És én hiszek a tanácsadásban, a kapcsolati tanácsadásban, de én személyesen láttam olyan helyzeteket, ahol Isten csodákat művelt.
0: Maybe there's a portion or a part of your heart where there is some incredible pain.
1: Lehet, hogy a szívedben van olyan rész, ahol nagyon nagy fájdalom lakozik.
0: Or just some kind of rottenness or darkness that you just need God to breathe on.
1: Vagy valamilyen rothadás vagy sötétség, amire Istennek rá kell lehelnie.
0: Maybe you're here today and you say, Pastor, I've been attending church, but I'm not sure if I was ever born again.
1: Vagy lehet, hogy úgy vagy itt, hogy rendszeresen jársz gyülekezetbe, de azt mondod, hogy Pásztor, én járok gyülekezetbe rendszeresen, de nem vagyok biztos abban, hogy valaha is újjászülettem.
0: If that's you and you're born again today, it'll change your life.
1: Ha ez te vagy, és ma újjászületsz, akkor az megváltoztatja az életedet.
0: I've seen that happen many times.
1: És én ezt nagyon sokszor láttam megtörténni.
0: So what I'm going to do is I'm going to pray for all of you.
1: Azt fogom tenni, hogy mindenkiért imádkozok.
0: But if you have some specific area where you need God to breathe on, I'm going to ask you to come forward.
1: De hogyha van valami konkrét terület, ahol szükséged van arra, hogy Isten rá leheljen, akkor majd meg foglak kérni, hogy gyere előre.
0: I'm not going to ask you what it is.
1: Nem fogom megkérdezni, hogy mi az.
0: I'm not going to counsel you.
1: Nem foglak lelki gondozni.
0: I'm just going to ask the Holy Spirit to breathe on it.
1: Egyszerűen megkérem a Szent Szellemet, hogy leheljen rád. Ennyi.
0: So you don't have to be concerned, you're going to have to tell me what it is.
1: Úgyhogy nem kell aggódnod amiatt, hogy esetleg el kell mondanod.
0: But when I was preparing to preach, I believe that some of you are going to have encounters with God today.
1: De amikor készültem erre az alkalomra, én hiszem azt, hogy vannak köztetek olyanok, akik találkoznak ma Istennel.
0: And I can't promise a miracle for everybody, but I believe some of you are going to have some dramatic changes in your life.
1: És nem tudok mindenkinek csodát ígérni, de hiszem azt, hogy drámai változásokat fogtok látni az életetekben.
0: So let's just bow our heads.
1: Úgyhogy hajtsuk meg fejeinket.
0: Father, I just thank you for this. Again, I thank you for this church.
1: Atyám, én újra hálát adok neked ezért a gyülekezetért.
0: I know you've moved here many times.
1: Tudom, hogy te már nagyon sokszor mozdultál meg itt.
0: But I ask you to manifest your presence right now.
1: De arra kérlek, hogy most nyilvánítsd meg a te jelenlétedet.
0: Come, Holy Spirit.
1: Jöjj, Szent Szellem.
0: Holy Spirit, there are some of us that just need to encounter you in a fresh, real way again.
1: Szent Szellem, vannak itt olyanok, akiknek szükségük van arra, hogy újra, friss módon találkozzanak veled.
0: Some of us have an area in our life that we know that we need you to breathe on.
1: És vannak olyanok, akiknek van az életükben olyan terület, ahol tudják, hogy rá kell lehelned.
0: Come, Holy Spirit.
1: Jöjj, Szent Szellem.
0: I just ask you even now to begin to move.
1: És arra kérlek, hogy kezdj el mozdulni.
0: We need your breath.
1: Szükségünk van a te leheletedre.
0: We need your life.
1: Szükségünk van a te életedre.
0: Search out every place that is void of your life and breathe into us now.
1: Kutass fel minden olyan területet, amiből hiányzik a te életed, és lehelj rá életet most.
0: Come, Holy Spirit.
1: Jöjj, Szent Szellem.
2: Ez volt a Növekedjünk Hitben.
3: Növekedjünk Hitben.
2: Felnőtté válás Krisztusban.
3: Felnőtté válás Krisztusban.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: Ez a Rádió Sansz.

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.
3: Azért írtam a Gábornak, hogy ezt elmondaná, mert szeretnék arról néhány szót négy pontban, hogy tudjátok, hogy hol tartunk. Hogyan küzd és győz a szexuális kísértések ellen. Olvastam egy történetet, és ebből indult az egész gondolat, hogy elment egy vadász, egy szarvasvadász, a nem tudom, Kittenberger Kálmán életéről olvastatok-e írásokat, és ahogy átmászott egy sziklás szurdokon, és fölemelte a fejét, hogy kinézzen ott a párkány mögött, valami villám gyorsan csapott az arca felé, és akkor mielőtt eltalálta volna, hirtelen félre tudta rántani a fejét. Egy csörgő kígyó volt, ami csapott és támadt, és ahogy elrántotta a fejét, egy kicsivel ugyan, de elhibázta a kígyó. Hát annyira közel volt azért mégis, hogy a kígyónak a fogai, tehát a méreg fogai beleakadtak a pulóver nyakába. És emiatt a kígyó a férfi nyakára tekeredett. Tehát a vadásznak a nyakára tekeredett, és hát megragadta ugye a feje mögött a nyakát a vadász, és hát hallotta, hogy sziszeg, meg hát csörög, meg minden. Úgyhogy közben érezte, hogy lefolyik a nyakán a méreg, a forró méreg, nem őt marta meg, hanem ahogy bele marta a pulóverbe, és akkor a méreg elindult, és hát ahogy kiszakította a pulóveréből a méregfogat, ugye hátra esett, és akkor a töltésen úgy elkezdett úgy legurulni. És hát ahogy kiszabadult a kígyónak a feje újból, tehát egyszerűen az arcát támadta volna, azt akarta megmarni, és nagyon messzire nem tudta elvinni, mert rá volt tekeredve. Úgyhogy nem volt más választása, azt mondta, hogy halálra kellett folytanom, ezt így írta, ez volt az egyetlen kiút, hogy életben maradjak. Tehát nem volt más lehetősége, meg kellett folytani. Ki kellett nyírni, meg kellett ölni. Csak a Finneas jutott eszembe, és az tényleg egy olyan a Shalomnak a szövetségét, amit a Hédi is mondott, ugye a Linwoodnak a prédikája benne van a hírlevélben, olvassátok el, az egy apostoli üzenet, hiszem, mert az ördögi hatalmak tekintélyének a káoszt okozó erejét rontja meg az Isten Shalomja, és ő a Jahve Shalom. És a Shalom szövetsége az azt jelenti, hogy Isten benne van a veled való közösségben, amikor az ördöggel, a gonosz erejével, hatalmával szembe megállsz, és adja az ő erejét, hogy megrontja a lábaid alatt, ahogy elhangzott, a sátánt hamar. Tehát amikor kísértéssel kerülünk szembe, bármilyen furcsa is, de veszélyesebb a csata, mint ezzel a csörgő kígyóval a vadásznak. Mert az csak az arcában marna az embernek, de a gonosz, a kísértő az embernek a szívébe, a szellemét akarja megmarni és elszakítani a bűnre csábítás által Istennel való közösségből és kapcsolatból. És a Szentírásra megnézzük, az ördögöt kígyóhoz is hasonlítja. Nem véletlenül, mert olyan szenvedélyeket képes fölgerjeszteni bennünk, ami a lelkünk elleni harcot indítják el és mozdítják be. És halálra kell folytani a kísértőt. Halálra kell bizonyos esetekbe folytani a kísértés, mert ez az egyetlen kiút, és akkor nézzünk négy módot, hogy hogyan küzdj, amikor megtámad, például a paráznaság. Az első, hogy imádkozz. Imádkozz. És nem csak akkor, amikor támad, hanem nézzük meg Lukács 22-ben a 40-es és a 46-os vers is azt mondja, hogy Jézus azt mondta a tanítványainak, hogy imádkozzatok, hogy ne essetek kísértésbe. Tehát nem azt mondta Jézus, hogy amikor jön a kísértés, akkor imádkozzatok, hanem azt mondja, hogy imádkozzatok, hogy amikor majd jön a kísértés, akkor ne essetek el. Tehát ne jöjjön. Tehát még előtte imádkozásra buzdít bennünket Jézus, mert igaz az, ami a Máté 26-ban is ott van leírva a 41-es vers, hogy a szellem az kész van, de a test gyenge és erőtlen. Hát emlékeztek, ott a Gecsemáné kertbe Jézus hívta a három legközelebb álló tanítványt, és kérte, hogy segítsenek vidasztani, imádkozni, könyörögni, de elaludtak. A szívükben teljesen ott voltak mellette, Jézus mellett, de a test az gyenge volt. És ha Jézus azt mondta a tanítványainak, hogy imádkozzanak a kísértés előtt, akkor mennyivel inkább kell nekünk imádkozni, hogyha a kísértés éppen ott van. És ha jön a kísértő, akkor azt mondom, hogy amikor megérkezik, akkor kiálts az Úrhoz. Kiálts az Úrhoz. És igaz az, amit a Gábor is mondott, hogy mikor kiáltottam, meghallgattál, fölbátorítottál, és a lelkemben erő támadt. Mert szükséged van erőre, hogy a kísértésekben megállj és megmaradj. A szívedbe, a szellemedbe, de a lelkedbe, a pszichédben is, hogy legyen erőd nemet mondani, legyen erőd ellenállni a gonosznak. Amikor a kísértés meglátogat, hív, csalogat, egyszerűen imádkozni kell. És isteni beavatkozása van gyakran szükségünk ahhoz, hogy megszabaduljunk a kísértőnek a halálos mérgétől, a halálos marásától. És nem kell azt szégyelni, hogy egyszerűen nincs annyi erőm, hogy egyedül megálljak. Isten azt ígérte, hogy ő veled van, és ebben megsegít. Igényeljük a kísértésekbe Istennek a szabadítását. Igényeljük a kísértésekbe az Úr Jézus Krisztusnak a nevét. Mert megvan írva, aki segítségül hívja az én nevemet, azt én megszabadítom. Nem valami bonyolult imákra van szükség, egyszerű Istenre hagyatkozó gyermeki kiáltásokra. Csak kettőt hadd olvassak föl. A Máté 6.13-ban ismeritek a hegyi beszédbe, ott a mi atyánknak a része. Azt mondja, hogy ne vigyél, ne vezess engem a kísértésbe, hanem szabadíts meg a gonosztól. Tehát emlékeztek, hogy a pusztába, a kísértésekbe Jézust a Szent Szellem vezette bele. És van úgy, hogy Isten belevezett téged, ugyanakkor pedig tanított Jézus arra, hogy kérjük az atyától, ne vigyél, ne engedj bele a kísértésbe, hanem szabadíts meg a gonosztól. Tehát valamilyen módon, ha el is kezd vezetni a puszta felé, nem mindegy, hogy mikor jön a szabadító. Fél úton, egy nap után, egy hét után, 20 nap után, vagy 40 nap után. Jézusnál 40 napot várt, mire vége lett, mire elhagyta őt az ördög, de mi imádkozunk azért, hogy nem biztos, hogy kell neked 40 napon keresztül kísértettetned és küzdened, lehet, hogy már az első fél nap megadja Isten a szabadulást, vagy az első fél percbe. Vagy az 1 Korintus 10:13-ban, ugye Isten megígérte, azt, hogy azt mondja, hogy csak emberi kísértés ért titeket, ám hű az Isten, aki nem enged titeket erőtökön és képességeiteken felül kísérteni. Sőt, a kísértéssel együtt a kimenekülést is megadja úgy, hogy a kísértést el tudjátok hordozni, el tudjátok viselni. És kiáll olyankor az Úrhoz, hogy Uram, mutasd meg a kimenekülésnek az útját. Uram, mutasd meg azt az utat, amit te már elkészítettél. Én ki akarok ebből kerülni, győztesen akarok kikerülni. Az ima azt csinálja, hogy fölemeli a tekintetedet a kísértésnek, a bűn megtévesztő ajánlatáról és csábító lehetőségéről a názereti Jézus Krisztusra. Az ima azt csinálja, hogy képessé tesz arra, hogy ellenállj az ördögnek és közeledj Istenhez. Amikor bármilyen, és itt most leginkább szexuális kísértésekről beszélek, belekerül vagy próbál közelíteni, állj ellene az ördögnek. Ehhez a kulcs pedig az, kiálts az Úrhoz, vagyis közeledj Istenhez. Amikor segítségül hívjuk az ő nevét, minden bizonnyal számíthatsz rá, hogy ő meg fog szabadítani, mert megígérte. És nem ember, hogy hazudjon. Kérjük Istent, hogy adjon erőt a kísértésnek az megfojtásához, hogy a bűn ne tudjon elérni. A bűn ne tudjon megfoganni. Ha kísértésbe esel, tehát ez a legfontosabb, kiálts Istenhez, imádkozz Istenhez, ő az, aki megsegít és megőriz attól, hogy eless. A második dolog, menekülj el onnan, fuss el onnan, lehet és van, amikor nincs más megoldás. Emlékezzetek Józsefre, amit felolvastunk a Máté vezetésével az istentisztelet elején. Jó képű volt, és az urának, a Potifárnak a felesége ugye szemet vetett rá. És hát ahogy a kéj égett ebbe a nőbe, állandóan ajánlkozott, állandóan próbálkozott Józsefnél. És először csak egy titkos együttlétre, házasságtörésre próbálta rávenni, József újból meg újból ellenállt. Hűséges volt az Úrhoz, hűséges volt az ő urához, Potifárhoz is, és egyszerűen nem engedte. Hát hogyan tehetem hát ezt a nagy gonoszságot és bűnt Isten ellen? Ő nagyon tudta, itt nem csak arról van szó, hogy mostan a felesége etyepetye, meg félrelép, nem csak erről van szó, nem csak arról van szó, hogy a Potifárt megsérti és megbántja, hanem arról van szó, hogy Isten ellen vét. Az elhívását tette volna kockára. Tudod, mit jelent az? Egy egész nép elpusztult volna. Sőt, megmerem kockáztatni, hogy lehet, hogy több nép is elpusztult volna, mert több népet megmentett Józsefen keresztül Isten az óriási éhség alatt, mert ő lett ugye Egyiptom második embere, és az ő útmutatása, amit Isten adott az a fáraó álmának a megmagyarázása során, az annak kapcsán adott Isten megmenekülést egész Izraelnek, és több népnek és nemzetnek is. Ugye az asszony próbálkozásai napról napra erőteljesebbek voltak, folytatódtak, aztán egyszer úgy történt, hogy kettesben maradtak az épületbe, és sarokba szorította Józsefet. És akkor megragadta ugye a Józsefnek a ruháját. Józsefnek nem volt más választása. Kirohant onnan, a ruhája is ott maradt. Ez persze az asszony még inkább földühödött, és azzal rágalmazta meg, hogy meg akarta erőszakolni. De az a helyzet, hogy van olyan eset, amikor nincs más megoldás. Szégyennek tartod, vagy nem tartod szégyennek. Ott van, ott jár az agyadba, hogy mit gondolnak rólad. Nem tehetsz mást, fuss el onnan. Hagyd ott. És ne foglalkozz azzal, hogy mit fognak mondani az emberek. József emiatt börtönbe került, majdhogy nem kivégezték. Pedig tiszta volt. Pedig hűséges volt. Pedig nem követett el bűnt. Emiatt került börtönbe, mert tiszta maradt. Emiatt került börtönbe, mert hűséges maradt. Emiatt került börtönbe, az a férfi vetette börtönbe, akit hűséggel szolgált és megvédett a felesége hűtlen paráznoságától. Talán tudta, nem tudom, ezt Isten tudja, lehet, hogy talán az volt benne, hogy túl gyenge ahhoz, hogyha most erőszakoskodik tovább az úrnőjének a felesége ellenálljon, mert nem tudott, mert hát ura volt. Tehát ő egy rabszolga volt, azért ezt tudnunk kell. Ő egy rabszolga volt József. És nem tudott más csinálni. És hát megfojtotta a kísértést, megfojtotta a kísértőt. És nem ott maradással vagy belső harccal győzött, hanem azzal, hogy elfutott. És kifutott ezzel onnan arról a helyről. És én arra kérlek, hogy ha tudod, hogy nem tudsz abba a helyzetben megállni, menj el, hagyd ott. Ne szégyenkezz, amiatt, hogy mit gondolnak, ne azon járjon az agyat, hogy most hülyének fognak, gyengének fognak, prűdnek fognak tartani. Nem baj. Nem baj. Vállald föl. Tudod, a kísértő gyakran meg akar győzni afelől, hogy Még egy kattintás a keresőben, belefér, még egy perc a kanapén, vagy még egy bájos ölelés, mert a kísértés az kedves, bájos és szórakoztató. De ne dőlj be ennek, erre kérlek, ne dőlj be. Amikor a belső krisztusi természetedet lebénítja a kísértő az ő marásával, akkor azt mondom, hogy egyszerűen a szellemet késztetésére testből ugorj föl és fuss el onnan. Nincs más megoldás. Minél tovább hagyjuk elhúzódni olyankor a kísértőnek az érzelmeinkre, a gondolatainkra, a testünkre való hatás gyakorlását, annál erőtlenebb lesz az akarat a gonosszal szembe. Ne engedd, hogy a szabad akaratodat megfertőzze, megmérgezze az ördög. Ezért mondta Pál apostol Timóteusnak is, a 2 Timóteus 2:22-t már látom föl is vetítették, menekülj el, fuss el a fiatalkori kívánságok elől, és maradj távol tőlük. Tehát az azt jelenti, hogy vannak korok, korszakok az életünkben, amikor más-más kísértések vannak. Van, amikor a paráznosság, van, amikor az irítség, van, amikor a törtetés, van a egzisztenciateremtés, van, amikor a hatalom, tekintély, mit tudom én, hogy mi, más-más korszakok. Az ifjúkori kívánságokba tartozik leginkább a paráznosság. Ez nem azt jelenti, hogy később nem, de talán jobban egy krisztusi élettel jobban megtanulta kezelni az ember. Viszont teljes erővel törekedj arra, hogy Isten tetszése szerint élj. Törekedj hitre, isteni szeretetre és a békességre. Fuss ezek után, mindazokkal együtt, akik tiszta szívvel bíznak az Úrba. Tehát tegyél meg mindent annak érdekében, hogy eltávolodj attól, ami kísért és csábít. Tegyél meg mindent annak az érdekében. És ne engedj az ördögnek. Ha szükséges, akkor kapcsold ki a számítógépedet. Ha szükséges, akkor töröld le azt az applikációt, és ne használd. Ha nem tudsz uralkodni, hanem ő uralkodik rajtad, akkor töröld le. Ha kell, akkor kapcsold ki a telefonodat. Nem tudom, hogy mi. Vagy fuss ki a szabadba. Vagy ülj be az autódba, és kezdj el vezetni. Nem tudom, hogy mi. Tégy meg mindent, ami csak szükséges, hogy elmenekülj a kísértő elől. Ha nem megy úgy, hogy ott maradsz fizikálisan, érzed, hogy a szellemed vagy a lelked, a pszichéd gyengül, akkor fuss, fuss, mint József. És Isten megtalálta a módját, eljutott az üdvösségébe. Nem tudta az ördög ezt a Potifár feleséges sztorit se felhasználni attól, hogy egy egész népet vagy népeket megszabadítson József által. Harmadik. Hívj föl egy barátot, keresd meg egy érett testvért, ha nő vagy, akkor testvérnő. Egy konkrét eset, egy fiatal főiskolás testvérnő mondta, egyszerűen a szülei ugye bejelentették, egy hétre elutaztak. Elég jól felszerelt, fényűző helyen élt, és a hétvégén egyedül lett volna ugye a szülei házába, és hát az iskolai baráti körébe ugye eléggé dívott ez az egész éjszaka ott alvós helye húja, dinom-dánom, stb. Csináljunk bármit. És a kísértő az elméjében rendkívül sok lehetőséget hozott föl. És ahelyett, hogy ebben a kísértési harcban egyedül maradt volna, egy bölcsdöntést hozott. Fölhívta a gyülekezetbe az egyik testvérnőt, akivel egy baráti kapcsolatban volt, egy idősebb, nála idősebb, érettebb testvérnőt, és elmondta neki, hogy gyengének érzi magát ebben a helyzetben, és milyen kísértési gondolatok jönnek be, és segítséget kért. Tudod, mit javasolt a barátnője? Azt mondta, hogy csomagolj össze, és gyere el hozzám. És a hétvégét a barátnőjén, a testvérnőnél töltötte. Ez mi volt? Menekülés? Én azt látom, hogy győzelem. Ez egy győzelem volt. Beleegyezett, és így a testvérnője segítségével elkerülte a sátánnak a csapdáját. És ne akar sokszor egyedül megküzdeni a kísértővel. Merj odafordulni érettebb, tiszta életű testvérekhez, testvérnőkhöz. És ahogy a zsidókhoz írt levél 3. fejezet 13-as verse mondja, azt mondja, hogy buzdítsuk és segítsük egymást minden nap, amíg tart a ma. Hogy egyikünk se keményedjen meg a bűn álnoksága, vagy a ravasz megtévesztése által. Tehát a bűn, a kísértő el akar hitetni minket afelől, hogy a segítségkérés az tulajdonképpen a gyengeségnek a jele, az a pipogyasság, a szégyenletes és felesleges is. Meg tudod te azt csinálni? De az ördög a hazugságnak az atya. És ezt a hazugságot is beléd akarja súlykolni. Ez egy újabb hazugság. A bűn nem tud működni és nem tud létezni világosságban. Ahogy ezt kihozom világosságra, behozom egy tiszta testvéri kapcsolatba, ami Krisztusra irányul, ami Jézus tanítványságára irányul. Egyszerűen a bűnnek, a kísértésnek az ereje megtörik a világosságban, mert ez a világosság. És emlékeztek a János első levelének az első részében, azt mondja, hogy ha világosságban járunk, akkor közösségünk van egymással, Istennel is és egymással is, és Jézus Krisztusnak a vére elkezd egy olyan tisztító munkát, megtisztít azoktól is, ami az eszembe se volt, a lelkembe, a pszichémbe, a hozzáállásaimba, az attitűdjeimbe egy tisztító munkát kezd végezni. És az a helyzet, hogy ha kísértés támad, és látod, hogy egyedül kevés vagy, jó az, hogyha bátor vagy ahhoz, hogy segítséget kérsz. Írsz egy SMS-t, Messenger-t, vagy fölhívod, de ne hagyd, hogy az ördög becsapjon. És jusson eszedbe az, hogy a világosság fiai vagyunk, és te is a világosságot választ. Te is választ azt, hogy nem mész el a bokor alá, a sötétbe, a homályba, és hogyha az általad fölhívott személy ezt nem veszi komolyan, akkor próbáld sürgetni. Ha akkor se, akkor keresd mást, de ne csüggedj el, ne bátortalanodj el, akkor is keres segítséget, és kér segítséget. Jó? 4. Szeretném azt mondani, hogy ha vannak olyan területek az életedben, amiket látsz, találsz, akár a szexuális terület, vagy a szexuális területnek bármely része, amivel az ördög szeret kísérteni, mert úgy látja esetleg, hogy van hely, van mit keresni, akkor kell egy hosszú távú tervet készíteni saját magad számára, egy protokollt előállítani, vagy fölállítani magadnak, hogy miket fogok csinálni, amikor kísértés jön, vagy a kísértési helyzet előállna. Saját magam számára elvárásokat és követendő lépéseket kell fölállítanom, hogy ne kerüljek bele. Ha sétáltál már olyan erdőben, amiben mérges kígyók vannak, akkor biztosan neked is elmondta az idegen vezető azt, hogyha az ösvényen jársz, és az ösvényen egy keresztbe dőlt fa van, akkor azt hogy lépd át? Soha ne úgy, hogy átléped a fát, hanem mindig lép föl a keresztbe levő fára, és onnan lépj tovább. Miért? Általában a mérges kígyó az hol van? A homályba, a fának, ott az árnyékos, párodú, sötét rejtekébe. Ha átléped, közvetlen oda lépsz, és a sarkadat megíjed, mert mozog valami, és nagyon könnyen támadhat. Ha viszont föllépsz a fára, akkor onnan tudsz egy nagyobb távolságra lépni, és akkor ki tudod kerülni. Nem sétálgathatsz veszélyes ösvényeken csak úgy saját magad, és nem sétálgathatunk olyan utakon, amikor tudjuk, hogy azon az úton kísértés érhet szexuális területen. Ezt tudatosan el kell dönteni, és határozatot kell hozni, és ahhoz az egy nagyon jó dolog, hogy egyszer el tudtuk kerülni a kígyómarást, de sokkal jobb, ha egy olyan stratégiát állítunk föl, egy olyan protokollt állítunk föl magunk számára, amit kötelezővé teszek a saját magam számára, hogy ezt követve el fogok kerülni egy csomó kígyómarásos esetet. És ezt tedd meg te is. A példabeszédek könyve 5. fejezet 8. verse, ott a parázna asszonyról van szó, de azt mondja, hogy messze kerüld el. Ne közelíts még a háza ajtajához se. Tehát ne azon gondolkozz, mikor a kilincsre tesznéd a kezedet, hogy Úram, ez most te tőled van, vagy nem tőled van. Te akaratod, hogy bizonyságot tegyek neki, vagy nem? Most hirdessem neki a te királyságodnak az üzenetét, vagy ne? Tudod, hányat hallottam már ilyet? Felejtsd el! Felejtsd el! Ne is menj! Nem a kilincs közelébe, az ajtó közelébe se. Messze kerüld el. Tehát amikor te tudod, nagyon jól tudod, hogy azzal a személlyel, még lelkileg is, pszichikailag is, és most nem csak fizikai testi kapcsolatra gondolok, még pszichikailag is, nem engedheted meg a kapcsolatot, akkor messze kerüld el még a házának az ajtaját is. Ez fontos. Érdemes tudatosan kidolgozni ilyen tervet, hogy Róma 13-14-ben Pál apostol azt mondja, öltözzétek föl az Úr Jézus Krisztust, és ne tápláljátok a te, el fogok kerülni egy csomó kígyó marásos esetet. És ezt tedd meg te is. A példabeszédek könyve 5. fejezet 8. verse, ott a parázna asszonyról van szó, de azt mondja, hogy messze kerüld el. Ne közelíts még a háza ajtajához se. Tehát ne azon gondolkozz, mikor a kilincsre tesznéd a kezedet, hogy Úram, ez most te tőled van, vagy nem tőled van. Te akaratod, hogy bizonyságot tegyek neki, vagy nem? Most hirdessem neki a te királyságodnak az üzenetét, vagy ne? Tudod, hányat hallottam már ilyet? Felejtsd el! Felejtsd el! Ne is menj! Nem a kilincs közelébe, az ajtó közelébe se. Messze kerüld el. Tehát amikor te tudod, nagyon jól tudod, hogy azzal a személlyel, még lelkileg is, pszichikailag is, és most nem csak fizikai testi kapcsolatra gondolok, még pszichikailag is, nem engedheted meg a kapcsolatot, akkor messze kerüld el még a házának az ajtaját is. Ez fontos. Érdemes tudatosan kidolgozni ilyen tervet, hogy Róma 13-14-ben Pál apostol azt mondja, öltözzétek föl az Úr Jézus Krisztust,

szerint, vagy ne? Tudod, hányat hallottam már ilyet? Felejtsd el! Felejtsd el! Ne is menj, nem a kilincs közelébe, az ajtó közelébe se. Messze kerüld el. Tehát amikor te tudod, nagyon jól tudod, hogy azzal a személlyel, még lelkileg is, pszichikailag is, és most nem csak fizikai testi kapcsolatra gondolok, még pszichikailag is, nem engedheted meg a kapcsolatot, akkor messze kerüld el még a házának az ajtaját is. Ez fontos. Érdemes tudatosan kidolgozni ilyen tervet, hogy Róma 13-14-ben Pál apostol azt mondja, öltözzétek föl az Úr Jézus Krisztust, és ne tápláljátok a testet kívánságokra. Ismeritek nagyon jól, ott van a testi természet. Az óember, azt halálba adtuk a bemerítkezés által. De a testi természet, azt minden nap meg kell feszítenünk. Igen, meghalt a bemerítkezés által Jézus Krisztus eltemettetéssel az óemberünk. De a testi természetet minden nap, azt mondta Jézus, aki föl nem veszi az ő keresztjét, és úgy nem követ engem, nem képes tanítványomként élni. Vagyis meg kell feszítenem a testi természetemet minden nap. Ez csak úgy lehet, hogy nem táplálom. Van egy kis applikációm a mobilomon, ilyen akvárium, és akkor etetnem kell a halakat. Játék, és hát minden nap meg kell etetnem legalább kétszer, mert elpusztulnak. Tehát, és az természetes szinten is így van. Ez egy akvárium, és akkor halakat kell etetni. Ez egy olyan dolog, hogy a testi természetet, ha etetem, erősödik. Ha nem etetem, elpusztul. Legyengül, és egyre sikeresebb leszel a krisztusi természetednek a megnyilvánításába. Ami lehet, vág le. Ami kilóg, azt vág le. A Máté evangélium 5. fejezetében Jézus ott a hegyi beszédben emlékeztek, azt mondta, azt mondom nektek, ha valaki asszonyra tekint gonosz kívánságból, már paráználkodott az ő szívébe. Hoppá. Ha pedig a te jobb szemed megbotránkoztat, vájd ki, vesd el. Mert jobb neked, hogy egy vesszen el a tagjaid közül, mint hogy az egész tested a gyehennára kerüljön. És ha a jobb kezed megbotránkoztat téged, vágd le, vesd el magadtól, mert jobb neked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül, mint hogy az egész tested a gyehennára jusson. Hát néhány védelmet biztosító döntést és korlátot kell saját magad számára fölállítanod. Hogy bizonyos körülményeket elkerülök. Bizonyos élethelyzetekben nem megyek bele, mint pásztor is. Nem megyek a sötétbe ki az LH mögé bűnvallásért X hajadonnal. Ebbe biztos lehetsz. Te sem menj ki. Jó? Az a helyzet, hogy ebben segítettem másoknak is, de miért van ez? Hogy megnehezítsük a kísértést. Megnehezítsük a kísértőt. Megnehezítsük a bűnös vágyaknak a teljesedését, beteljesedését. Kérj egy olyan szemét, aki érett, aki fele van bizalmad, hogyha vannak leküzdendő, újra-újra visszatérő, és még nem teljes győzelmet aratott területek, akkor dolgozzatok ki együtt az életedre egy stratégiát, egy protokollt, mi mindent csinálj. Néhány kérdést fölírtam, néhány területet, hogy mit is jelent ez. Például segíthetnek az indulásban. Az Istennel való öröm az egy kulcs dolog az ember életébe, és a bűn az meglopja. A bűn által meglopja az életedből az örömöt. És a kérdésem, hogy mi az a terület, mi az a bűn leginkább, amivel az ördög el tudja lopni ezt az örömödet.

0: becsületesnek kell lenni. Fölteszem majd a YouTube videó alá ezeket a kérdéseket segítségül. Ha a sátán most megkísértene, gondolj bele, mely területen szerinted hogyan próbálkozna? Mert azt fogja, ami a leggyengébb. Szerinted mely területen próbálkozna? Mert akkor azt a területet kell erősítenem. Következő, ha most hozzá tudnál férni a bűnhöz, csak úgy, akkor hogyan találnád meg a legkönnyebben? Hogyan tudnál legkönnyebben vétkezni? Mert akkor azt a területet meg kell erősíteni, és meg kell nehezítenem. Természetes szinten is. Volt egy ember, aki megkért, hogy a számítógépére telepítsek föl olyan tiltó programokat, aminek a passzvörgyét csak én tudtam, és beállítottam mindenfélét, hogy mindenfélét letiltson. És jól is működött. A gond az volt, hogy elszállt a gépem, és a passzvörgyet elvesztettem. És évek múlva kellett volna neki újra húzni a gépét, és nem volt meg a passzvörgy, de jól működött. Jól működött a dolog. Következő kérdésem, tehát hogyan lehet fölvértezned és használnod az elektronikai eszközeidet olyan módon, hogy bizonyos bűnök elkövetését lehetetlenné tedd azok által. Érdemes ezt is végig gondolni. Nem biztos, hogy az a megoldás, hogy dobd ki a gyerekednek a mobilját. Mert megtalálja a módot, és úgyis talál más csatornát. Nem ez a megoldás, hanem akkor lehet, hogy kell valami eszközt keresni még. Van-e esetleg olyan előfizetésed, amit lehet, hogy le kellene mondanod? Mert arra csábít, hogy bűn területére lépj. Vagy van-e olyan telefonszám a mobilodban, amit lehet, hogy ki kéne törölnöd? Mert állandóan csábít, hívogat, kísért. Ja, igen, nem elég átnevezni. Töröld ki, és felejtsd el. Van-e olyan föliratkozásod valami rendszeres hírlevél, tudósítás, vagy akármi, ami a lelkiismeretedet állandó éberségben tartja, figyelmeztet, bátorít, Istenfele inspirál, erősít, és épít, és az elszámoltathatóságra noszogat. Érdemes ezt is végig gondolni. Nekem is vannak olyan előfizetések, ilyen föliratkozásaim, amik van, minden nap érkezik, és valamilyen módon noszogatás a lelkemnek is, a pszichémnek is. Aztán írtam még ilyet, hogy mikor vagy leginkább kitéve a kísértésnek? Természetes szinten gondold végig. Hogyan tudsz fölkészülni ezekre az időszakokra? Emlékeztek, hogy az amálekiták mikor támadták meg izraelieket? Amikor fáradtak voltak. És akkor a legfáradtabbakat, a tábor szélén elmaradtakat kezdték el írtani. Ha fáradt vagy, azt nem lehet elkerülni. De akkor számíts még inkább az ördögnek, a kísértőnek a támadására. És már előre készülj föl imába. És még egy kérdés, hogy a Bibliából milyen bibliaverseket jegyeztél föl, kerestél ki magadnak, amik ott vannak a talomba, hogy a kísértés idején tudj mihez nyúlni. Ahogy Dávid nagyon jól tudta, tehát érted, ott volt a zsebébe a parittya. Az nem úgy volt, hogy most kéne akkor egy parittya, hozzatok már egy parittyát, hanem ott volt nála a parittya. Tehát az kéznél volt. Legyen kéznél neked is olyan muníció, amivel bármikor, ha a kísértő bármikor jön, ellene tudsz menni, ellene tudsz állni. És még egy kérdés, hogy csak úgy magadnak tedd föl, hogy ki előtt tudod megvallani Istennek a bűneidet? Ki tudsz hívni, hogyha azt érzékeled, hogy nem tudsz egyedül győzni abba a kísértés helyzetbe? Van ilyen személy? Mert keres, zörges, és aki keres, az talál. És végezetül szeretném azt úgy erősíteni, hogy soha nem bánt meg, hogyha ellenálltál egy kísértésnek, és egy idézőjelben nagy lehetőség elmúlt. Soha ne bánt meg. Tudod, Isten az, amikor napról napra hűséggel ellenállsz a bűnnek, napról napra erősíti benned a Krisztusit. Napról napra erősíti benned az ő fele való elkötelezettséget. És egyre inkább változik az attitűdjeink, a hozzáállásaink, a vonzalmaink. És azt veszed észre, egyre jobban szeretjük azt, amit Isten szeret. És egyre inkább nem csak, hogy nem szeretjük, hanem kezdjük gyűlölni azt, amit Isten gyűlöl. És ez egy fontos dolog, mert ezt nem magadból csiholod ki, hanem a benned levő, fölnövekvő Krisztus termi meg a Szent Szellem által. És minél inkább erősödik a krisztusi természet benned, annál könnyebb egy tiszta életet élned. Tudod, ahogy növekszik a krisztusi természet, az akaraterődbe vetett bizalmad egyre inkább elhalványul, és rájössz arra, hogy nem a saját akaratomba és az erős természetembe, személyiségembe akarok bízni, hanem Jézus Krisztusba, az ő föltámadásának az erejébe. Ne engedd, hogy ellopja az örömödet az ördög a bűn által. Soha nem fogod megbánni, hogyha ellenállsz a kísértőnek. Figyeld meg, soha nem fogod megbánni, hogy ellenálltál a bűnnek. De mindig meg fogod bánni, ha megadod magad a kísértésnek. Fújtsd meg a kísértést, és miáltal imádkozz az Úrhoz. Ha kell, menekülj és fuss el. Ha kell, hidd barátodat, és dolgozz ki egy hosszú távú stratégiát. És ha kell, mint Finiás, fogd a dárdát, és öld meg. Ámen. Kérlek benneteket, hogy álljunk föl. És szeretnék elmondani egy imát. Mert, ahogy a Gábor elmondta, ott volt egy ember, ilyen pakolós volt a hangosítás hangtechnikai cégnek a egyik munkatársa volt, és hát a cég vezetője keresztény. És hát előtte beszéltem két nappal a cég vezetőjével, és mondta, hogy úgy szeretné, hogyha a munkatársai is keresztények lennének. És rá két napra fogadta be Jézus Krisztust a szívébe. Úgyhogy én arra kérlek, hogyha ott van a szívedbe, hogy bár érzékeled, hogy megmart a kígyó, lehet, hogy nem került bele a te testedbe, csak érzed, hogy az a méreg úgy végig ömlik rajtad, de lehet, hogy megmérgezte az életedet is már, elvett örömöt, elvett egészséget, elvett kapcsolatokat, vagy elvett anyagiakat. Azt mondja Isten, hogy nézd föl az én fiamra, a názereti Jézus Krisztusra, aki meghalt, érted halt meg, a bűnödért halt meg, az én bűnömért halt meg, mindegyikünkért, az elmúltakért, de a holnapiért is. És azért támad föl a harmadik nap, hogy te egy igaz életet tudj élni. És ha föltekintesz a názereti Jézusra, és azt mondod, hiszek ebben, Uram Jézus, és egy új életet akarok élni, egy tiszta életet akarok élni. Azt akarom, hogy a kígyónak a mérge ne tudjon a pokolba, a gehennába vinni. Én élni akarok veled, a mennybe akarok lenni veled. Egy örökké valóságban majd. e földi életem után. Ha szeretnéd most, hogy Jézus Krisztus befogad, és a szívedbe ő legyen az Úr, akkor kérlek, hogy emeld fel a kezed, és jelezd, hogy Uram, itt vagyok én, és azt akarom, hogy mától te legyél az én Istenem. Te legyél az én Uram. Dani, nem tudom, hogy szeretnéd befogadni Jézus Krisztust a szívedbe? Igen? Igen? Akkor kérlek, hogy mondd el utánam ezt az imát, ti is segítsetek ebbe. Rendben? Mennyi, Atyám! Hálát adok a te szeretetedért. És köszönöm neked azt, te vagy a Teremtő Isten. Te vagy az, aki kigondoltál. Elterveztél engem is. Hiszek benned. A hit hallásból jön. És most megvallom előtted, és emberek előtt is. Hiszek benned, mennyei Atyám. Hiszek minden egyes szavadat. Hiszek benned, Jézus Krisztus. Élő Isten egyszülött fia. Te vagy, aki a bűneimért meghaltál. És arra kérlek, bocsáss meg nekem minden bűnömet. Akár tisztában voltam vele, akár nem. Moss engem tisztára, Uram. Jézus, tisztíts meg. Adj nekem tiszta szívet, tiszta jó lelkiismeretet. És megnyitom a szívem, és kérlek, názereti Jézus, gyere be a szívembe, gyere be az életembe, és te legyél bennem Úr, te legyél bennem az Isten. A Jézus nevében köszönöm, hogy meghallgattál. Amen.
1: Ez volt az Éjfélhez közel.
2: Éjfélhez közel.
3: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.